0: Homokóra.
1: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat Homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Ebben az órában felcsendül a nap áhítata, kalendáriumot lapozunk, majd felköszöntjük névnaposainkat is. Ha tehetik, tartsanak velem a következő egy órában. A következőkben a nap áhítata csendül fel Albert Mária tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe: a munka jutalma. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Máté evangéliumának 18. fejezetének 3. verse.

Ma Sam Whately, alabamai, Egyesült Államokbeli testvérünk szavait tolmácsolom. Egyszer egy fontos leckét tanultam egy tereprendezőtől és a 4 éves kisfiától. Az apuka száraz tűlevélbálákat pakolt, felbontotta őket, és nagy maréknyi adagot szórt a bokrok és virágok köré. A fia megragadott egy kis marék tűlevelet, és nyitott bálából ledobta egy virág köré, majd jókedvűen visszaszaladt egy újabb marékért. A kisfiú mosolyán látszott, hogy büszke, hogy segíthet az apukájának. A türelmes apuka is mosolygott. A kisfiú nem hordott szét sok tűlevelet, de nem is ez volt a lényeg. Együtt volt az apukájával, és részt vett a munkában. Néha túlbonyolítjuk az Istennek való szolgálatot is. Ha jobban bíznánk az Úrban, és kevesebbet aggódnánk, a munkánk sokkal gyümölcsözőbb lenne. Amikor Isten a szívünkre helyez egy feladatot, alig várjuk, hogy végre beleálljunk, mert a mennyei atyánk mellett dolgozhatunk.

Imádkozzunk! Mennyei atyánk, segíts megtalálni az örömöt abban, hogy országod építésén veled együtt dolgozhatunk már itt a földön. Jézus nevében kérünk. Ámen.

Istennek segíteni öröm. Vallja ezt Sam Wheatley, alabamai Egyesült Államok beli testvérünk, akinek ma a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk, hogy teljes szívvel szolgáljuk Istent.

A napáhítatát hallhatták Albert Mária tolmácsolásában. A következőkben a napkalendáriumát lapozzuk fel Deák Anitával.

Július 25-e az év 206. szökő évben 207. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 159 nap van hátra. Tekintsük át, milyen fontosabb események kapcsolódnak július 25-éhez. 306. július 25-én kiáltották ki császárrá első Konstantinuszt vagy Nagy Konstantint. Az ortodox egyházban és görögkatolikus egyházban Szent Konstantin néven is ismert. A római birodalom uralkodója volt egészen haláláig 337-ig. Konstantinusz leginkább arról ismert, hogy ő volt az első római császár, aki felvette a kereszténységet, bár lehetséges, hogy továbbra is hitt korábbi hitében. Egyes források szerint pedig csak politikai okok miatt engedélyezte a keresztény hitet. 1564-ben első Ferdinánd halála után Habsburg Miksa osztrák főherceget első Miksa néven magyar királlyá, második Miksa néven pedig német-római császárrá koronázzák. 1871. július 25-én az amerikai Seth Wheeler szabadalmaztatta a WC papírt. A tekercses kivitelt is ő jegyeztette be 1883-ban. 1909-ben ezen a napon Louis Blériot saját építésű repülőgépével elsőként repülte át a La Manche csatornát motoros géppel, Calaisból Dover felé indulva az angliai Saint Margaretnél száll le. Blériot a repülés történetének első tengerfeletti távrepülését hajtotta végre. 1943. július 25-én puccsal megbuktatták Benito Mussolini olasz fasiszta diktátort. A fasiszta politikus 1922 és 1943 között Olaszország miniszterelnöki címét viselve diktátorként irányította az országot. A puccs során Mussolinit letartóztatták. És 1984-ben ezen a napon Svetlana Yevgenyevna Savitskaya végrehajtja az első női űrsétát a Szaljut 7 űrállomásról. Bélyegen is megörökítették az űrrepülését. Egyébként Savitskaya volt a második nő az űrben.

Most lássuk azon személyek listáját, akiknek születési évfordulója július 25-ére esik. 1109-ben ezen a napon született első Alfonz vagy hódító Alfonz, aki Portugália első királya volt, 1139-től uralkodott, miután kimondta az ország függetlenségét a Leoni királyságtól. Ezzel azonban még nem ért véget a függetlenségért folytatott küzdelem. Alfonz sokáig élt, de csak nem egész élete ezzel a harccal telt el. A függetlenség megszilárdításához a tényleges hatalmon kívül szükség volt arra is, hogy a szomszédos országok független országnak ismerjék el Portugáliát. A portugálok egyénisége miatt és nemzetük alapítójaként is hősként tisztelik. 1722-ben megszületett Fellner Jakab, építész, a késő barokk építészet talán legkiválóbb magyarországi mestere. Morvaországban született, képesítés nélküli építész volt, aki a helyi építőmesteri gyakorlatból kinőve vált sikeresen elismert, keresett szakemberré. Főleg az Eszterházi grófok számára dolgozott, majd szakmai jó hírének köszönhetően másoktól is sok megbízatást kapott. 1893. július 25-én látta meg a napvilágot Nagy Imre festőművész Csíkszögödön. A Budapesti Képzőművészeti Akadémián tanult, majd 1924-ben visszamegy szülőfalujába, és 1949-ig kizárólag ott él, alkot. A székely nép és táj művészeti megörökítője. 1949-től állandó lakhelyét Kolozsvárra helyezi át, de Zsögöd megmarad az állandó feltöltődés helyszínének. A nyarakat mindegyre ott tölti. 1894-ben ezen a napon született Gavrilo Princip szerb nacionalista, az első világháborút formálisan kirobbantó, Ferenc Ferdinánd elleni szarajevói merénylet végrehajtója. 1903-ban ezen a napon született Jancsó Béla, közíró, kritikus, orvosi szakíró. 1933-ban készített doktori tézisei az 1742-43 évi erdélyi pestis járvány adatait dolgozzák fel. 1940 és 1944 között egyetemi tanársegéd volt. A hadifogságban testi-lelki orvosa volt fogolytársainak, hazatérése után a Bólyai Tudományegyetem könyvtárosa volt. Munkái például az egészségügyi tanácsadó az erdélyi magyar nép számára és a szoptató anya és gyermeke. 1930. július 25-én látta meg a napvilágot Rész Pál, Széchenyi díjas, magyar irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő, műkritikus, a 19-20. Századi irodalom kiemelkedő egyéniségeivel foglalkozott, a kortárs magyar irodalom kiváló ismerője és szakértője volt. És 1948-ban ezen a napon született Fazekas Attila, magyar grafikus, képregényrajzoló, illusztrátor. A 70-es években tűnt ki újszerű rajstílusával. A klasszikus, Korcsmáros, Sebők, Zorát féle generáció óta a legkiemelkedőbb magyar képregényrajzoló, generációk nőttek fel művein.

Most tekintsük át azon személyek listáját, akiknek elhalálozási évfordulójára emlékezünk július 25-én. 1818-ban ezen a napon hunyt el Dugonics András, magyar író, piarista, pap és tanár. Dugonics életműve leginkább irodalmi szempontok alapján ragadható meg, hiszen hagyatékának túlnyomó részét regények, színművek alkotják. Főművének a kortársak által nagyra értékelt, ám az utókor által elfeledett Etelka tekinthető. A mű, melyet lábjegyzetek sokasága kísér, különös elegye a regénynek és a történelmi tanulmánynak. 1842. július 25-én hunyt el Dominique Jean Larry, francia orvos, hadisebész, a sürgősségi sebészet megalapozója. Az első császárság nagy hadseregének fősebészeként részt vett első Napóleon valamennyi hadjáratában. Orvosi esküjéhez híven az ellenség sebesültjeit is különbségtétel nélkül ellátta. Ezt a magatartását az ellenség is tisztelte, egyszer a kivégzést is ennek köszönhetően kerülte el. 1868-ban hunyt el Metz Albert, erdélyi magyar zeneszerző, hegedűművész, a Budapesti Operaház zenekarának brácsása, majd a Marosvásárhelyi Zenekonzervatórium igazgatója haláláig. Megalapította a város első szimfonikus zenekarát 1910-ben, amellyel más városokban is hangversenyezett. Alapítója a nevét viselő vonós négyesnek is. Balettje a Nappal és éjjel, két operettje a Cserkészlány és a Don Juan a háremben. Zenekari darabok hangszeres és vokális kamarazene szerzője, két kötetes hegedűiskolája jelent meg. Ballada című férfikari munkája és több népdal egyvelege a Romániai Magyar Dalszövetség kórusainak műsorán szerepelt. 1918-ban ezen a napon hunyt el Abonyi Árpád író, kolozsvári, majd budapesti újságíró. A nemesi származású Nagy Abonyi Csiba család sarja. Tagja volt a Petőfi Társaságnak, regényeket, ifjúsági műveket és színdarabokat írt. 1948-ban ezen a napon hunyt el Balázs Márton, magyar néprajzi és népköltészeti gyűjtő. Malonyai Dezső a Magyar Nép Művészete című művének munkatársa, amelynek második kötetében ő írta a háromszéki népviseletről és népszokásokról szóló részeket. A Kézdivásárhely környékén 1894 és 1905 között gyűjtött népszokások, hiedelmek és népköltési adalékok százait rendezte sajtó alá. 1991. július 25-én hunyt el Molnár Mihály, magyar református hitépítő, költő, író. Földműves ifjúként a hit kérdései foglalkoztatták. Saját kiadásában jelent meg versbeszedet Hitfilozófiája, az Új ember, új élet című tankötemény, valamint időskori munkája az Isten országa kéziratban maradt. És 2010. július 25-én hunyt el Jancsó Noémi, romániai magyar költő, prózaíró, pusztán 22 éves korában. Szülei Rekita Rozália színművésznő és dr. Jancsó Miklós színész, előadó művész, író, egyetemi tanár, testvére Jancsó Hajnal rendező, a Jancsó Noémi Egyesület elnöke. Verseit és rövid prózai műveit 2005-től szépirodalmi folyóiratok publikálták, 2008-ban Emotikon címmel novelláit, verseit kötetbe adták ki. A Webkamera arc posztumusz kötete 2012-ben jelent meg. Életének közúti baleset vetett véget, amikor kerékpárját tolva, a közlekedési szabályokat betartva átkelt Százfenes egyik forgalmas gyalog átjáróján, de a halálát okozó autóvezető nem vette figyelembe a gyalogosok átkelési jogát.

Július 25-e idősebb Jakab apostol vagy idősebb Szent Jakab napja a Római Katolikus Egyházban. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó események, évfordulók, kalendáriumunkat hallották.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel Deák Anita társaságában, utána pedig a Jazz Plus az a zenekartól Csepp a tengerben című dal csendült fel. A következőkben névnaposainkat köszöntjük.
1: Július 25-én Kristóf, Jakab és Valentin névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Kristóf a görög Krisztofórosz névből származik, jelentése Krisztust hordozó. A Jakab héber eredetű bibliai név, a Jákob görög változatának a magyar megfelelője. Jelentése sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép. A Valentin a latin Valentinus családnévből származik. Alapszavának a latin valens szónak a jelentése erős, egészséges. Köszöntünk tehát július 25-én minden Kristóf, Jakab, Valentin nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

Névnaposainkat köszöntöttük fel a Bagosi Brothers Company Vakita Kék című dalával. Isten éltesse őket! A következő percekben rövid ifjúsági zenei összeállításunkat hallhatják.

0: homokóra, csak pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában a múlt heti zöld percek környezetvédelmi rovatunk ismétlését hallhatják, majd ezután jazzzene szól.
3: Zöld percek. Friss levegő, forrás víz. Egy túra a hegyekben.
4: Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk.
3: Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld Percek rovatában. Zöld Percek.
4: Két hetente szerdánként 12 óra 30 perckor.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Zöld Percek környezetvédelmi rovatunk mai kiadásában. A mikrofonnál Lukács Orsolya.

Mai részünkben rövid környezetvédelmi hírek után Réti Kingával, a Bábesbólyai Tudományegyetem környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusával beszélgetek a fényszennyezésről. Ha tehetik, tartsanak velünk!

És most következzenek környezetvédelmi híreink. Aláírásgyűjtés indult a Farkas utca költöztetésre ítélt fáinak védelmében. Több mint 1300-an írták alá azt az online petíciót, amelyben a kolozsvári Farkas utca és az Egyetem utca fáinak megőrzését kérik a polgármestertől a helyi lakosok. A polgármesteri hivatal szerint csökkent a járószint a felújítás során, ezért szükséges a fák átültetése. Értjük, hogy a szóban forgó utcák felújítása miatt felszínre kerültek az itt található fák gyökerei, de úgy gondoljuk, hogy a fák áthelyezése nem megoldás, hanem a helyi hatóságok természeti örökség iránt tanúsított újabb felelőtlenségének bizonyítéka, írták a petícióban. Mint hangsúlyozták, a felnőtt is öreg, de még egészséges fák a

város természeti örökségének részét képezik, ezt pedig meg kell őrizni. A Farkas utcai házfák például a Bábesbólyai Tudományegyetem valódi jelképeivé váltak. Az online petícióval párhuzamosan a Farkas és az Egyetem utca fáinak törzsén feliratok jelentek meg, amelyeken különböző abszurd indokokat tüntettek fel, hogy miért ítélték halálra őket. Például azért, mert túl közel van a könyvesbolthoz, túl fiatal, túl sok oxigént termel, túl zöld vagy túl ágasbogas. A polgármesteri hivatal szerint az Egyetem utca felújítási munkálatai során a 37 fából 29-et cserélnek le, a régi fákat pedig átültetik máshová, erre pedig egyrészt azért van szükség, mert a járószint alacsonyabb lett, ezért a fák gyökerei felszínre kerültek és elszáradhatnak, másrészt a járdák szélesítése miatt, írta a Stír de Cluj. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy 49 új fát ültetnek az Egyetem utcában, így 12-vel több lesz, mint korábban. A közlemény szerint házfákat, akácfákat és ginkgo bilobákat ültetnek. Az Egyetem utca házfáinak védelmében 2021-ben a felújítási munkálatok kezdete előtt nem sokkal szintén aláírásgyűjtés indult. Macalik Arnold építész, a Farkas utca környékének főtervezője, akkor a Transindexnek azzal indokolta a fák átültetésének szükségességét, hogy az eredeti fasorok mára meglazultak, a kiöregedett fákat nem mindenhol pótolták, illetve vannak fejletlen vagy beteg egyedek is. Arra a kérdése, hogy mi lesz az átültetése ítélt fák sorsa, a polgármesteri hivataltól akkor nem kapott választ a Transindex, Macalik Arnold pedig elmondta, ebben nem ő az illetékes, viszont úgy gondolja, hogy az Egyetem utcai költözésre ítélt házfáknak csak a fele ültethető át, mert a többi beteg vagy öles, így kivágják őket.

A környezetvédelmi miniszter szerint kezdeti fázisban van a medvék kilövését megengedő rendelet. Még egyeztetni a 426 medve kilövését engedélyező rendeletről Mircea Feket környezetvédelmi miniszter, aki szerint a Táncos Barna által aláírt miniszteri rendelet kezdeti fázisban van. Írja az Ager Press. Mircea Feket környezetvédelmi, víz- és erdőügyi miniszter Gyulafehérvári látogatásán beszélt a rendeletről. Hangsúlyozta, még egyetlen medvét sem lőttek ki a barna medvékre vonatkozó intervenciós kvótákról szóló miniszteri rendelet alapján, amelyet mandátuma utolsó napján adott ki Táncos Barna, korábbi RMDSZ-es tárcavezető. Fekhet szerint előbb meg kell várni a Román Akadémia álláspontját a rendelettel kapcsolatban. A környezetvédelmi miniszter úgy fogalmazott, a barna medvékre vonatkozó intervenciós kvótákról szóló miniszteri rendelet kezdeti fázisban van, a Román Akadémia véleményezésére vár. Miután ez megszületett, a szakértők és a települések képviselőinek bevonásával fog döntést hozni az ügyben, mondta. Ugyanakkor kifejtette, hogy a medve és ember közötti minden érintkezést kerülni kell, mert vadállatról van szó. A medvéknek az erdőben a helyük, ezért mindig azt üzenem a lakosságnak, a medve felé ne dobjunk se eledelt, se más tárgyakat. Hagyni kell, hogy a medve maradjon ott, ahol a helye van, fogalmazott a miniszter. Táncos Barna tárcavezető június 14-én jelentette be, hogy aláírta azt a rendeletet, amely szerint 426 barna medvét megelőzési céllal, újabb 55 példány pedig beavatkozási céllal lehet kilőni, de előzetesen nem kérte ehhez a Román Akadémia Természeti Emlékek Gondozásáért Felelős Bizottságnak a hozzájárulását. A Román Akadémia akkor azt közölte, hogy csak a jogszabály dokumentációjának kiegészítése után véleményezi a barna medvékre vonatkozó intervenciós kvótákról szóló környezetvédelmi miniszteri rendeletet. A kéréshez ugyanis nem csatolták az Országos Erdészeti Kutatási és Fejlesztési Intézetnek azt a tanulmányát, amelynek alapján a tárca az intervenciós kvótákról döntött. A hatályos törvények szerint indokolt esetben a Környezetvédelmi Minisztérium a tárcavezető utasítására a Román Akadémia előzetes véleményezése alapján megállapíthat vadgazdálkodási intervenciós kvótákat, feltéve, hogy nincs elfogadható alternatíva, és a derogációk nem veszélyeztetik az érintett fajok populációnak megmaradását a természetes élőhelyükön.

Megtiltják a Szent Anna tóhoz kirándulóknak, hogy magukkal vigyék csomagjaikat. Tilos csomaggal lemenni a Szent Anna tó partjára, mondta el az Agerpressnek a Pro Szent Anna Egyesület igazgatója, Dósa Elek Levente. A döntés előzménye, hogy egy kiránduló csoport feldarabolt görögdinnyét hagyott egy fa alatt, a tó közelében, amely azonnal odavonzott egy anyamedvét és bocsát. Az állatokat elkergették a természetvédelmi terület kezelői, de másnap ugyanaz a két példány élelem reményében visszatért a helyszínre. Dósa Elek Levente, a Pro Szent Anna Egyesület igazgatója a Facebookon tette közzé a görögdinnye darabokról készült fotókat, azzal a megjegyzéssel, hogy ez se több, se kevesebb, mint gyilkossági kísérlet. Kedves látogatók! Az ilyen felelőtlen viselkedés miatt annak érdekében, hogy meggátoljuk a további hasonló eseték előfordulását, mától kezdve csomagokkal lemenni a tópartjára szigorúan tilos. Kollégáink azokat a személyeket, akik így módon szeretnének látogatni, fel fogják szólítani, hogy a csomagokat hagyják az autóban. Aki a piknikezés tilalomra vonatkozó szabályt nem tartja be, attól megvonjuk a területen való tartózkodás jogát, illetve alkalmazni fogjuk az 54/2012 törvény, vagyis a piknik törvény előírásait. Emlékeztetjük, hogy a kráterek területén a piknikezésre kijelölt egyedüli terület a parkoló nyugati részén található padokkal és asztalokkal ellátott zöld felület, ahol igény szerint tüzet is lehet rakni. Megértésüket köszönjük. Olvasható a bejegyzésben. Dósa Elek Levente azt nyilatkozta az Agerpress hírügynökség megkeresésére, hogy nem probléma, hogy valaki egy szendvicssel vagy egy kürtős kalácssal megy le a tóhoz, de a nagy csomaggal érkező turistákat fel fogják szólítani, hogy a csomagot hagyják az autóban. Az igazgató figyelmeztetett, hogy a medvék etetése az emberekre is, de a medvékre nézve is rendkívül veszélyes. Az emberi eledelhez szokott medvék ugyanis a nyár elmúltával bemerészkednek a településekre, hulladékból kezdenek táplálkozni, és ha fenyegetve érzik magukat, emberre támadhatnak, emiatt pedig kilőhetik őket. Híreinkhez a transtelex.ro értesüléseit használtam fel.

0: A következő percekben Réti Kingával, a Bábesbólyai Tudományegyetem környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusával beszélgetek a fényszennyezésről. Sok szeretettel köszöntelek a műsorunkban újra, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Én is köszöntelek, és én is nagyon szépen köszönöm még egyszer a felkérést.
0: Egyre többször halljuk mostanában azokat a szavakat, hogy zajszennyezés, fényszennyezés, biodiverzitásnak a változatossága. Ma pont a fényszennyezésről fogunk beszélni, és az első kérdésem az lenne, hogy mit is jelent az, mi is az a fényszennyezés?
1: Igen, lehet, hogy sokak számára ez újdonság, amikor fényszennyezésről, vagy éppességgel zajszennyezésről, ha bár ugye a zajszennyezésről gyakortabban lehet hallani, meg olvasni, mint a fényszennyezésről. Hát a fényszennyezés nyilvánvaló, hogy egy mesterséges fényforráshoz köthető, és ennek a túlzott használata. Igazából mondhatni, hogy az esti égbolt mesterséges fényforrásokkal történő, hát túlzott energiapazarló módon történő megvilágítása, ami nyilvánvaló, hogy hatást gyakorol a környezet minőségére is, és leginkább mondhatni, hogy az élővilágban érintve. Úgyhogy igazából a túlzott mesterséges fényforrások éjszakai használata eredményezi a fényszennyezést. Vannak kiváltó okok is, mert hát nyilván, hogy szükségszerű azért néha megvilágítani bizonyos térségeket ugye az éjszaka folyamán, tehát itt nem az van, hogy teljesen ki kell iktatni ezeket, hanem ezeknek, hát mondjuk úgy, hogy a kellőképpen történő használatáról lenne szó azért, hogy ne beszéljünk fényszennyezésről, vagy éppességgel csökkenteni lehessen a fényszennyezést. Tehát ne használjunk indokolatlanul fényforrásokat, vagy esetleg nem a megfelelő helyen vannak ezek kihelyezve, nem megfelelő időben és időtartamban használjuk ezeket, vagy nem megfelelő minőségű fénnyel valósul meg igazából a megvilágítás.
0: Említetted azt, hogy hatással van a környezetre és az élővilágra. Egy kicsit jobban belemennél ebbe, hogy milyen hatással van?
1: Igen, hát mondhatni, hogy ugye az élővilág, tehát gondolok a leginkább ugye az állatvilágra, mint magunkra, az emberekre is hatást tud gyakorolni a fényszennyezés. És akkor kezdeném az állatokkal, hiszen sok esetben, ugye itt leginkább az éjszakai állatok lesznek érintve, illetve ebbe a csoportba, hogy állatok bele kerülnek, bogarak és madarak is egyaránt. Sok esetben például a párzási rituálit zavarhatja meg, például a Szent János bogarak esetében. Vagy a tájékozódásukat tudja megzavarni a túlzott mesterséges fény, és igazából az történik, hogy különböző rovarok, szitakötők, vagy éppenséggel más rovarok, ugye a víz felszíne után, hát mondjuk úgy, hogy tájékozódnak, illetve a víz felszíne ugye egy természetes fény visszaverő felület. A probléma akkor adódik, amikor ezt a természetes fény visszaverő felületet, ugye mesterséges fényfelületek váltják ki a nem kellő megvilágítás következtében, tehát ilyen polarizált fénycsapdák, vagy polarizációs ökológiai fénycsapdák jelentkeznek, és ez megzavarja ugye a rovarokat. Sok esetben akár ezeknek a pusztulását, vagy ahogy az előbb említettem, a párzási időszakot, vagy a párzási rituálét tudják megzavarni, és nyilvánvaló, hogy ez a hát mondjuk úgy a fennmaradásukban jelenthet gondot. Ugyanakkor a madarak esetében is ugye gondot jelenthet az, hogy visszaverődik a fény, vagy éppenséggel nem látnak olyan felületeket, amelyek hát ugye az útjukba állnak, és ezáltal kisebb vagy nagyobb balesetek következhetnek be. Illetve mondhatni, hogy az akár az élőhelyeknek a veszélyeztetése is fennáll, ugye az éjszakai aktív fajok esetében, és ugye azért ez elég sok olyan káros hatás, ami negatívan érinti az élővilágot. Ami az embert illeti, hát itt leginkább ugye az alváshoz köthetném, hiszen hogyha nem kellően sötét helyiségben alszunk, akkor ugye az alvás ciklust irányító hormon, az úgynevezett melatonin hormon ugye nem termelődik kellőképpen, és ez nem biztosít egy jó pihenést, egy kellő mély alvást, ami nyilván, hogy a későbbiekben akár a koncentrációzavart okozhat, akár a munkánkban, vagy éppenséggel vezetés, közlekedés közben jelenthet gondot. Úgyhogy van egy jó pár negatívuma annak, hogyha túlzott fényforrás közelében élünk, vagy éppenséggel ugye ez érint bennünket, és persze vannak ilyen-olyan korrelációk, most tudományosan nincsenek bebizonyítva, hogy igenis annak a következménye, de azért a különböző tanulmányok korrelációkat, tehát kapcsolatokat mutattak ki az között, hogy bizonyos daganatos betegségek kockázata megnőtt az erősen megvilágított területeken, illetve depressziós tünetek, túlsúly vagy éppenséggel metabolikus rendellenességek megjelenését kötötték a fényszennyezésben élő személyek esetét vizsgálva.
0: Az ilyenekre nem is gondolnánk, hogy
1: igen,
0: ezzel
1: valóban
0: is összeköttetésben állhat. Mi lenne az a egészséges fény, amivel mondjuk nem alakulnának ilyen betegségek, vagy az állatok életmódját sem változtatná meg?
1: A legjobban szerintem azzal tehetnénk az ellen, hogy csökkentsük ezeket a negatívan ható fényforrásokat, hogyha oda figyelnénk arra, hogy milyen jellegű fényforrásokat szerelünk fel, milyen égüket használunk, a világítótesteket, amennyiben lehet ugye ernyőzéssel vagy síkúrás világítótesteket alkalmazzunk, ezeket a kellő helyen helyezzük el, ugye amennyiben lehet, minél közelebb legyenek a felszínhez azért, hogy ne legyen egy fénycsapda a rovarok számára. Most persze, hogy ez a céltől is függ, tehát azért mindenek előtt szem előtt kell tartsuk, ugye, miért van felszerelve az adott világítótest, de amennyiben lehetséges, akkor ezeket a szempontokat szem előtt lehet tartani, illetve fontos ugye az égőnek a kiválasztása is. Valószínű, hogy a hallgatók is hallották azt, hogy melegfény, meg hidegfény, amikor égőket vásárolunk, lehet olvasni az égőknek a skatujáján azt, hogy melegfény, meg hideg. Itt igazából ugye a fényforrás, úgymond egy úgynevezett színhőmérséklet skála, ezt Kelvin színhőmérsékleti skálának nevezzük, alapján vannak kialakítva ezek a mondjuk úgy fény spektrumok, és az ajánlott, ugye, hogy ez minél alacsonyabb legyen. Tehát általában a 2700 Kelvin színhőmérséklet az optimális, tehát ez az a sárgás, narancssárgás fény, amihez mi is hozzá vagyunk szokva. Az utóbbi időben, amikor megjelentek a ledes világító források, ezek általában úgymond a hát mondjuk a fehér fény fele, vagy a kékesebb színárnyalat fele hajlanak, nehezebben lehet megvalósítani a ledes megvilágítással ezeket a meleg színskálákat, de itt is, amennyiben lehet, akkor próbáljuk minél alacsonyabb Kelvin számú ledes égőket megvásárolni. Úgyhogy igen, kevesebbet fogyasztunk a ledes égőkkel, de ugyanakkor pont az miatt ugye a kékes színskála fele viszik a világítást, ezért hát mondjuk úgy ökológiai csapdának tekinthetőek. Úgyhogy annak pro és kontra érvek, ami a ledes megvilágítást is illeti.
0: Hol a legnagyobb a világon a fényszennyezés?
1: Természetesen, vagy nem tudom, hogy természetesen vagy sem, de a legnagyobb, hát mondjuk úgy városi agglomerációk köré csoportosulnak a legnagyobb fényszennyező források, és létezik már több ilyen térkép is, ahol nyomon lehet követni azt, hogy a világ különböző részeiben hogyan is áll a fényszennyezés, és mondhatni, hogy az Amerikai Egyesült Államok keleti része talán az egyik gócpont, ami a fényszennyezést illeti, illetve Európa, hát mondjuk úgy nyugat központi része, tehát ugye vannak itt ilyen hotspotok, ahol azért lehet látni ezeket a koncentrációkat, fény szennyező forrásokat, és persze azért az ázsiai kontinenset sem kell figyelmen kívül hagyni, gondolok ugyancsak a keleti partvidékre, ahol megint elég nagy koncentrációban vannak jelen a fényszennyező források. Tehát a megalopoliszok, metropoliszok övezete az, ami kimagaslik, és ezt lehet követni online térképeken is, úgyhogy akinek éppenséggel kedve tartja, az rá kattinthat és megtekintheti, hogy az ő városa, régiója vagy éppenséggel országa hogyan is áll, mi a helyzet, ami a fényszennyezést illeti.
0: próbálják Európában egy kicsit korlátozni a fényszennyezést, vagy van erre bármilyen törvény, hogy mit kellene betartsanak, vagy mit nem kellene betartsanak a városok, vagy környéke?
1: Hát igazából ugye vannak ilyen olyan kezdeményezések a földnapi alkalmából is, ugye amikor egy óra fénymentes, hát mondjuk úgy estre kéri fel a lakosokat, ugye az Európai Unió és nem csak, tehát ezt próbálják ugye világviszonylatban beiktatni ezt a kezdeményezést, amivel próbálják az embereket rávezetni arra, hogy fölöslegesen ne használják a fényforrásokat. A környezetvédelem mellett a gazdasági oldalát is kell nézni, hiszen az energia előállítása az mellett, ugye, hogy környezetszennyező is lehet, nyilvánvaló, hogy egy bizonyos anyagi befektetést is igényel, ami a felhasználók és a fogyasztók zsebében fog megérződni igazából. Úgyhogy amennyiben lehet, próbáljunk arra koncentrálni, ugye, hogy minél kevesebbet fogyasszunk, annál kevesebbet fogunk fizetni, és főleg most ugye az energiaárak azért eléggé megugrottak, úgyhogy talán hát mondjuk úgy, hogy a geopolitikai viszonyok is egy picikét rávezettek arra az utóbbi időben, hogy gazdaságosabbak legyünk az energiaforrásokkal, és nyilván, hogy ennek a, mondjuk úgy, hogy a környezet szempontjából is egy pozitívuma lehet, hogy kevesebbet fogyasztunk, akkor kevesebbet kell termelni, illetve ezáltal a szennyezőanyagok kibocsátása is csökken. Őszintén most nem tudok olyan, hogy létezzen, de lehetséges, hogy vannak jogszabályok is, de őszintén erről nincs tudomásom, hogy valami jogszabály esetleg szabályozná a fogyasztási módját az energiának, illetve a fényforrásoknak.
0: Az utolsó kérdésem az lenne, hogy mi lenne az utolsó gondolatod a hallgatókhoz, hogyha esetleg ilyen fogalmazódik meg benned?
1: Mondhatni azt, hogy akár csak a vízzel és más energiaforrásokkal is, itt talán a fény esetében is fontos lenne ténylegesen odafigyelni arra, hogy gazdaságosan használjuk, hogy kellőképpen használjuk, és mindez talán, hogyha sok kicsi sokra megy, akkor óriásit léphetünk ugye a környezetünk megőrzésében, mint a saját jólétünknek a fenntartásában. Úgyhogy kevesebb fényszennyezés kívánok mindenkinek.
0: Az elmúlt percekben Réti Kingával, a BBTE környezettudományi és környezetmérnöki kar adjunktusával beszélgettem a fényszennyezésről.

Ezzel zöld percek rovatunk a végéhez ért. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Találkozunk 2 hét múlva. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. Viszont hallásra!

0: Zöld percek. Friss levegő, forrás víz. Egy túra a hegyekben. Természeti kincseink megőrzése közös feladatunk. Tudjon meg többet a környezetvédelemről az Agnus Rádió Zöld percek rovatában. Zöld percek. Két hetente szerdánként 12 óra 30 perckor.
1: Melyet Lukács Orsolya szerkesztett. A következőkben Harcsa Veronika jazzzeneművei csendülnek fel.

Búcsúzom azoktól, akik nem tartanak velem, Birtalan Ferenc magyar költő író gondolatával, amely így szól. Utoljára a lélek hagyja el a süllyedő testet. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit július 25-én szombat reggeli ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A pontos idő reggel 6 óra. Híreink következnek.
2: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Bolozsán szerint az ügyvivő kormány az összes jogszabályt a törvényes eljárás betartásával fogadta el. Három fegyvergyári vezetőt is őrizetbe vett a korrupció ellenes ügyészség. Az ötödik illegális földlerakót fedezték fel Kolozs megyében. Buzaú megyében egy F-16-os vadászkép lelőtt egy drónt Padina és Pogoán eletérségében. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Ilja Bolozsán tegnap kijelentette, hogy az ügyvivő kormány ebben az időszakban az összes jogszabályt a törvényes eljárás betartásával fogadta el, és mindegyik megkapta a szükséges jóváhagyásokat az igazságügyi minisztériumtól és a véleményező tárcáktól. Az ügyvivő miniszterelnököt arról kérdezték a Viktória Palotában tartós sajtótájékoztatón, hogy kommentálja Adrián Tóni Neáksú ügyvéd, a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács volt tagjának állításait, miszerint az ügyvivő kormány túlépi törvényes hatáskörét, amikor hosszú távú stratégiákra és közpolitikákra vonatkozó határozatokat fogad el. Ilja Bolozsán válaszában hangsúlyozta, hogy az összes jogszabályt a törvényes eljárások szerint a megfelelő jóváhagyások megszerzésével fogadták el. Szerinte ezek az intézkedések Románia számára nehéz időszakban szükséges és időszerűek voltak, és olyan közpolitikák folytatását szolgálják, amelyek törvények és helyreállítási tervhez kapcsolódó programokat rögzítenek. Vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt őrizetbe vettem az Országos Korrupció Ellenes Ügyosztály Mihály Rafiút, a bukaresti, valamint Tiberio Alexandru Pürvut, a Plopeni fegyvergyár igazgatóját, illetve Liliana Soerskut, utóbbi üzemkereskedelmi igazgatóját. A három igazgató esetében 30 napos vizsgálati fogságot javasolt az ügyészség. Erről az illetékes bíró dönt majd. Tegnap a Romarm romániai állami fegyverkoncert két erdélyi üzemében, a két kucsiri fegyvergyárban is házkutatásokat tartottak. A leányvállalatoknál jelenleg fennálló problémák azoknak a hiányosságoknak a következményei, amelyekre a Romarm többször is felhívta a tulajdonosa, a gazdasági tárca figyelmét. Áll a Romarm közleményében. Újabb nagyszabású ellenőrzést tartott a környezetvédelmi őrség Kolozs megyében, amelynek során felderítették az ötödik olyan törvénytelen lerakóhelyet, ahol hatalmas mennyiségű kitermelt földet és törmeléket halmoztak fel. A hatóságuk egy újabb 160 ezer lejes bírságot szabott ki, így az akció során kiszabott büntetések összege már elérte a 450 ezer lejt. A környezetvédelmi őrség tegnap este a közösségi oldalán számolt be arról, hogy folytatódtak a vizsgálatok azoknál a vállalatoknál, amelyek a környezetvédelmi jogszabályok megsértésével engedély nélkül tároltak kitermelt anyagokat. A biztosok elrendelték, hogy az engedély nélküli helyszínen folytatott tevékenységet azonnal be kell fejezni. Az ott felhalmozott anyagokat szabályos, engedéllyel rendelkező lerakókba kell elszállítani. A területet pedig az eredeti állapotában kell visszaállítani. Egy F-16-os vadászkép lelőtt ma egy egyelőre ismeretlen eredetű drónt Buzaú megyében, Padina és Pogoán eletérségében, közölte a prefektusi hivatal. A tájékoztatás szerint a drónt egy mezőgazdasági terület felett lőtték le. Valahol a mezőn egy lakatlan területen zuhant le Padina és Pogoán ele között. Egy F-16-os NATO vadászkép lőtte le. Nagyobb magasságból tudott tüzet

0: nyitnire, mivel a drón viszonylag alacsonyan repült, nyilatkozta az Agile Press hírügynökségnek Leonard Dimian prefektus. Közlése szerint a Búzeó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség egységei elindultak a helyszínre, hogy felkutassák a roncsokat. További lakosságvédelmi intézkedésekre jelenleg nincs szükség, tette hozzá a prefektus. Nikus Ordán államfő korábban bejelentette, hogy egy román F-16-os pilóta lelőtt egy drónt Románia légterében. Az elnök hangsúlyozta, hogy a drónt lakatlan terület fölött semmisítette meg a román légierő vadászpilótája reggel 11 óra körül. A közlése szerint az illetékes intézmények munkatársai jelenleg a helyszínen vizsgálódnak, hogy feltárják az incidens részleteit. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,43-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében részben ma napos és felhős időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 23 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, amazon.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Árváknak atya, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. 68. Zsoltár 6. és 7. verse.

Áldott az Isten, a mi urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, első részének harmadik verse.

0: Reklám.
1: Hírek, információk, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
0: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
3: Krédó.
4: A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Pál apostol Timóteushoz írt második levél első fejezetének 15-től 18-ig terjedő versei alapján szól hozzánk, Molnár Virág a magyarországi mezőkovácsháza és nagybánhegyesi református egyházközségek lelkipásztorának szolgálatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából a Szabad című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm valamennyiüket, Molnár Virág lelkész vagyok, Mezőkovács háza és Nagybáhegyes gyülekezeteiben szolgálok. Isten igéjét olvasom, úgy, amint írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelének első fejezetében, a 15. verstől kezdődően, a 18. versig levő igeszakaszban a következőképpen. Tudod, hogy az Ázsiában lévők mind elfordultak tőlem, köztük Figelosz és Hermogenész is. Az Úr legyen könyörületes Onéziforosz háza népe iránt, mert sokszor felüdített engem, és nem szégyelte bilincseimet. Sőt, amikor Rómában volt, buzgón keresett engem, és meg is talált. Adja meg neki az Úr, hogy irgalmat találjon nála azon a napon, és hogy milyen nagy szolgálatokat tett Efézusban, azt te tudod a legjobban. Amen. Kedves testvérek, a mi gyülekezetünknek vannak börtönt visel tagjai. Két középkorú férfi, akik fiatal emberként olyan cselekedeteket követtek el, amiért letöltendő börtönbüntetés járt. Amikor eljönnek Isten tiszteletre, természetesen őket is örömmel fogadjuk, hiszen gyülekezetünknek ugyanolyan tagjai, mint bárki más. De nem volt ez mindig így. Főként az egyikük esetében, akinek az édesanyja gyermekkora óta gyülekezeti tagunk. Ezt az édesanyát nagyon sok bántás érte azokban az években, amikor a fia börtönbe volt. A találgatások, a rosszindulatú pletykák, a beszólások, a háta mögötti összesúgások miatt nagyon sokat szenvedett. Nem tagadta a fia bűnösségét, nem állította be ártatlannak, de az együttérzés apró jelei nagyon hiányoztak neki. Már az is jó lett volna, ha legalább nem szól senki semmit, mint sem, hogy bántják, és olyanok, akiknek a gyermeke még azelőtt állt, hogy az övéhez hasonló helyzetbe eshetnének. Ennek a levélnek a keletkezése idején, bár Pál apostol ártatlanul volt börtönben, mégis nagyon sokan szégyelték azt, hogy ismerik. Ahogyan írta, elfordultak tőle, mert senki nem akart egy börtönviselt emberrel kapcsolatban állni. Ezek az elfordulások rendkívül szomorúak, mintha elfelejtették volna az Ázsiában élő keresztények, amit korábban az apostoltól tanultak, hogy nincs különbség, mivel mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Hányszor felejtjük el ezt mi is? Elítélünk, megítélünk másokat. Elfordulunk egyesektől, mert véleményünk szerint vétkeket hordoznak. De mielőtt szólnánk, emlékezzünk. Emlékezzünk az apostoli tanításra, majd Onéziforosz példáján felbuzdulva merjünk szólni és cselekedni. Aki bátran tudott hűséget tanúsítani Pál apostol iránt. Nem azzal törődött, hogy mások mit mondanak, hanem arra visszatekintve, amit Pál tett érte, és az Úrra tekintve az ő vezetését kérve kereste meg az apostolt Rómában, és annak ellenére, hogy méltatlan körülmények között találta az Isten emberét, ő nem ijedt meg, hanem tette, amit kellett. Ott akkor és úgy közvetítette Isten szeretetét, ahogyan akkor arra szükség volt. Onéziforosz a hűség, a tettekben megnyilvánuló hit példája, aki által mi magunk is megtanulhatunk, ha más nem is tudunk éppen tenni, de legalább egy jó szót szólni, és így vigasztalni. Adjon nekünk erőt az Úr,
hogy 21. századi onéziforoszokként meg tudjunk állni hitben, szeretetben, hogy életünk és szolgálatunk jó példája legyen a keresztény életnek. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovács Háza és Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk. A Pál apostol Timoteushoz írt második levele első fejezetének 15-től 18-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Szabad című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

szabad. Istenem, dühös vagyok. Nagyon. Rád és az életre, hogy elvette tőlem őt. És rá, hogy elhagyott. És magamra. Istenem, nem mehet ez így tovább, tomboló dühöm szorításában. Szabad ezt, dühömet kiönteni rád? Kétségeim, kérdéseim közt örlődve nehezen hallom meg szabad. Igen, szabad. Én ajándékoztam neked a dühöt, mert néha szükséged van rá. Életedet segíti. Szabad dühöngened, szomorúnak lenned és kimerültnek. Köszönöm, Istenem. Dühöm s szavad jót tesz nekem. Ámen.

Hallgasd meg, Istenem, panaszkodó szavamat. Óvd meg életemet, mert ellenség rettent. A 64. Zsoltár 2. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Szabad című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit szombat reggeli ébresztő magazinműsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Birtalan Ferenc, magyar költő, író gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1945-ben ugyanezen a napon született, azaz július 25-én, és így szól. Utoljára a lélek adja el a süllyedő testet. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő másfél órában.

0: Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig kukta rovatunkba várom Önöket. Ezt követően természetesen köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig, ahogy megszokhatták, áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem. Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalon keresztül. Elérhetnek minket az agnus@agnusradio.ro e-mail címen keresztül, vagy személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következőkben hírösszefoglalón következik.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják, a rádiónk hírei először címszavakban. Bolozsán szerint az ügyvivő kormány az összes jogszabályt a törvényes eljárás betartásával fogadta el. 3 fegyvergyári vezetőt is őrizetbe vett a korrupció ellenes ügyészség. Az 5. illegális földlerakót fedezték fel Kolozs megyében. Buzau megyében egy F-16-os vadászkép lelőtt egy drónt Padina és Pogoánelle térségében. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Ilja Bolozsán tegnap kijelentette, hogy az ügyvivő kormány ebben az időszakban az összes jogszabályt a törvényes eljárás betartásával fogadta el, és mindegyik megkapta a szükséges jóváhagyásokat az igazságügyi minisztériumtól és a véleményező tárcáktól. Az ügyvivő miniszterelnököt arról kérdezték a Victoria Palotában tartó sajtótájékoztatón, hogy kommentálja Adrián Tóni Neáksú ügyvéd, a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács volt tagjának állításait, miszerint az ügyvivő kormány túlépi törvényes hatáskörét, amikor hosszú távú stratégiákra és közpolitikákra vonatkozó határozatokat fogad el. Ilja Bolozsán válaszában hangsúlyozta, hogy az összes jogszabályt a törvényes eljárások szerint a megfelelő jóváhagyások megszerzésével fogadták el. Vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt őrizetbe vettem az országos korrupció ellenes ügyosztály Mihály Rafiút, a bukaresti, valamint Tiberio Alexandru Pürvut, a Plopeni fegyvergyár igazgatóját, illetve Liliana Soerskut, utóbbi üzemkereskedelmi igazgatóját. A 3 igazgató esetében 30 napos vizsgálati fogságot javasolt az ügyészség. Erről az illetékes bíró dönt majd. Tegnap a Romarm romániai állami fegyverkoncert 2 erdélyi üzemében a 2 kucsiri fegyvergyárban is házkutatásokat tartottak. Újabb nagyszabású ellenőrzést tartott a környezetvédelmi őrség Kolozs megyében, amelynek során felderítették az 5. olyan törvénytelen lerakóhelyet, ahol hatalmas mennyiségű kitermelt földet és törmeléket halmoztak fel. A hatóságuk egy újabb 160 ezer lejes bírságot szabott ki, így az akció során kiszabott büntetések összege már elérte a 450 ezer lejt. A környezetvédelmi őrség tegnap este a közösségi oldalán számolt be arról, hogy folytatódtak a vizsgálatok azoknál a vállalatoknál, amelyek a környezetvédelmi jogszabályok megsértésével engedély nélkül tároltak kitermelt anyagokat. Egy F-16-os vadászkép lelőtt ma egy egyelőre ismeretlen eredetű drónt Buzau megyében, Padina és Pogoánelle térségében, közölte a prefektusi hivatal. A tájékoztatás szerint a drónt egy mezőgazdasági terület felett lőtték le. Valahol a mezőn egy lakatlan területen zuhant le Padina és Pogoánelle között. Egy F-16-os NATO vadászkép lőtte le. Nagyobb magasságból tudott tüzet nyitni rá, mivel a drón viszonylag alacsonyan repült. Nyilatkozta az Agile Press hírügynökségnek Leonard Dimian prefektus. Közlése szerint a Buzau megyei katasztrófavédelmi felügyelőség egységei elindultak a helyszínre, hogy felkutassák a roncsokat. További lakosságvédelmi intézkedésekre jelenleg nincs. nincs szükség, tette hozzá a prefektus. Nikus Ordán államfő korábban bejelentette, hogy egy román F-16-os pilóta lelőtt egy drónt Románia légterében. Az elnök hangsúlyozta, hogy a drónt lakatlan terület fölött semmisítette meg a román légierő vadászpilótája reggel 11 óra körül. A közlése szerint az illetékes intézmények munkatársai jelenleg a helyszínen vizsgálódnak, hogy feltárják az incidens részleteit. Az előrejelzések értelmében részben ma napos és felhős időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 23 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a mazol.ro és a kronika.ro hírportáluk értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel Deák Anitával.

Július 25-e az év 206. szökőévben 207. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 159 nap van hátra. Tekintsük át, milyen fontosabb események kapcsolódnak július 25-éhez. 306. július 25-én kiáltották ki császárrá első Konstantinuszt vagy Nagy Konstantint. Az ortodox egyházban és görögkatolikus egyházban Szent Konstantin néven is ismert. A római birodalom uralkodója volt egészen haláláig 337-ig. Konstantinus leginkább arról ismert, hogy ő volt az első római császár, aki felvette a kereszténységet, bár lehetséges, hogy továbbra is hitt korábbi hitében. Egyes források szerint pedig csak politikai okok miatt engedélyezte a keresztény hitet. 1564-ben első Ferdinánd halála után Habsburg Miksa osztrák főherceget első Miksa néven magyar királlyá, második Miksa néven pedig német-római császárrá koronázzák. 1871. július 25-én az amerikai Seth Wheeler szabadalmaztatta a WC papírt. A tekercses kivitelt is ő jegyeztette be 1883-ban. 1909-ben ezen a napon Louis Blériot saját építésű repülőgépével elsőként repülte át a La Manche csatornát motoros géppel, Calaisból Dover felé indulva az angliai Saint Margaret-nél száll le. Blériot a repülés történetének első tengerfeletti távrepülését hajtotta végre. 1943. július 25-én puccsal megbuktatták Benito Mussolini olasz fasiszta diktátort. A fasiszta politikus 1922 és 1943 között Olaszország miniszterelnöki címét viselve diktátorként irányította az országot. A puccs során Mussolinit letartóztatták. És 1984-ben ezen a napon Svetlana Yevgenyevna Savitskaya végrehajtja az első női űrsétát a Szaljut 7 űrállomásról. Bélyegen is megörökítették az űrrepülését. Egyébként Savitskaya volt a második nő az űrben.

Most lássuk azon személyek listáját, akiknek születési évfordulója július 25-ére esik. 1109-ben ezen a napon született első Alfonz vagy Hódító Alfonz, aki Portugália első királya volt, 1139-től uralkodott, miután kimondta az ország függetlenségét a Leoni királyságtól. Ezzel azonban még nem ért véget a függetlenségért folytatott küzdelem. Alfonz sokáig élt, de csaknem egész élete ezzel a harccal telt el. A függetlenség megszilárdításához a tényleges hatalmon kívül szükség volt arra is, hogy a szomszédos országok független országnak ismerjék el Portugáliát. A portugálok egyénisége miatt és nemzetük alapítójaként is hősként tisztelik. 1722-ben megszületett Fellner Jakab, építész, a késő barokk építészet talán legkiválóbb magyarországi mestere. Morvaországban született, képesítés nélküli építész volt, aki a helyi építőmesteri gyakorlatból kinőve vált sikeresen elismert, keresett szakemberré. Főleg az Esterházy grófok számára dolgozott, majd szakmai jó hírének köszönhetően másoktól is sok megbízatást kapott. 1893. július 25-én látta meg a napvilágot Nagy Imre festőművész Csíkszögödön. A Budapesti Képzőművészeti Akadémián tanult, majd 1924-ben visszamegy szülőfalujába, és 1949-ig kizárólag ott él, alkot. A székely nép és táj művészeti megörökítője. 1949-től állandó lakhelyét Kolozsvárra helyezi át, de Zsögöd megmarad az állandó feltöltődés helyszínének. A nyarakat mindegyre ott tölti. 1894-ben ezen a napon született Gavrilo Princip szerb nacionalista, az első világháborút formálisan kirobbantó, Ferenc Ferdinánd elleni szarajevói merénylet végrehajtója. 1903-ban ezen a napon született Jancsó Béla, közíró, kritikus, orvosi szakíró. 1933-ban készített doktori tézisei az 1742-43 évi erdélyi pestis járvány adatait dolgozzák fel. 1940 és 1944 között egyetemi tanársegéd volt. A hadifogságban testi-lelki orvosa volt fogolytársainak, hazatérése után a Bólyai Tudományegyetem könyvtárosa volt. Munkái például az egészségügyi tanácsadó az erdélyi magyar nép számára és a szoptató anya és gyermeke. 1930. július 25-én látta meg a napvilágot Rész Pál, Széchenyi díjas, magyar irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő, műkritikus, a 19-20. Századi irodalom kiemelkedő egyéniségeivel foglalkozott, a kortárs magyar irodalom kiváló ismerője és szakértője volt. És 1948-ban ezen a napon született Fazekas Attila, magyar grafikus, képregényrajzoló, illusztrátor. A 70-es években tűnt ki újszerű rajstílusával. A klasszikus, Korcsmáros, Sebők, Zorát féle generáció óta a legkiemelkedőbb magyar képregényrajzoló, generációk nőttek fel művein.

Most tekintsük át azon személyek listáját, akiknek elhalálozási évfordulójára emlékezünk július 25-én. 1818-ban ezen a napon hunyt el Dugonics András, magyar író, piarista, pap és tanár. Dugonics életműve leginkább irodalmi szempontok alapján ragadható meg, hiszen hagyatékának túlnyomó részét regények, színművek alkotják. Főművének a kortársak által nagyra értékelt, ám az utókor által elfeledett Etelka tekinthető. A mű, melyet lábjegyzetek sokasága kísér, különös elegye a regénynek és a történelmi tanulmánynak. 1842. július 25-én hunyt el Dominique Jean-Larry, francia orvos, hadisebész, a sürgőségi sebészet megalapozója. Az első császárság nagy hadseregének fősebészeként részt vett első Napóleon valamennyi hadjáratában. Orvosi esküjéhez híven az ellenség sebesültjeit is különbségtétel nélkül ellátta. Ezt a magatartását az ellenség is tisztelte, egyszer a kivégzést is ennek köszönhetően kerülte el. 1868-ban hunyt el Metz Albert, erdélyi magyar zeneszerző, hegedűművész, a Budapesti Operaház zenekarának brácsása, majd a marosvásárhelyi zenekonzervatórium igazgatója haláláig. Megalapította a város első szimfonikus zenekarát 1910-ben, amellyel más városokban is hangversenyezett. Alapítója a nevét viselő vonós négyesnek is. Balettje a Nappal és éjjel, két operettje a Cserkészlány és a Don Juan a háremben. Zenekari darabok hangszeres és vokális kamarazene szerzője, kétkötetes hegedűiskolája jelent meg. Ballada című férfikari munkája és több népdal egyvelege a Romániai Magyar Dalszövetség kórusainak műsorán szerepelt. 1918-ban ezen a napon hunyt el Abonyi Árpád író, kolozsvári, majd budapesti újságíró. A nemesi származású Nagy Abonyi Csiba család sarja. Tagja volt a Petőfi Társaságnak, regényeket, ifjúsági műveket és színdarabokat írt. 1948-ban ezen a napon hunyt el Balázs Márton, magyar néprajzi és népköltészeti gyűjtő. Malonyai Dezső a Magyar Nép Művészete című művének munkatársa, amelynek második kötetében ő írta a háromszéki népviseletről és népszokásokról szóló részeket. A Kézdivásárhely környékén 1894 és 1905 között gyűjtött népszokások, hiedelmek és népköltési adalékok százait rendezte sajtó alá. 1991. július 25-én hunyt el Molnár Mihály, magyar református hitépítő, költő, író. Földműves ifjúként a hit kérdései foglalkoztatták. Saját kiadásában jelent meg versbeszedett hit filozófiája, az Új ember, új élet című tankötemény, valamint időskori munkája az Isten országa kéziratban maradt. És 2010. július 25-én hunyt el Jancsó Noémi, romániai magyar költő, prózaíró, pusztán 22 éves korában. Szülei Rekita Rozália színművésznő és dr. Jancsó Miklós színész, előadó művész, író, egyetemi tanár, testvére Jancsó Hajnal rendező, a Jancsó Noémi Egyesület elnöke. Verseit és rövid prózai műveit 2005-től szépirodalmi folyóiratok publikálták. 2008-ban Emotikon címmel novelláit, verseit kötetbe adták ki. A Webkamera arc posztumusz kötete 2012-ben jelent meg. Életének közúti baleset vetett véget, amikor kerékpárját tolva, a közlekedési szabályokat betartva átkelt Százfenes egyik forgalmas gyalog átjáróján, de a halálát okozó autóvezető nem vette figyelembe a gyalogosok átkelési jogát.

Július 25-e idősebb Jakab apostol vagy idősebb Szent Jakab napja a Római Katolikus Egyházban. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó események, évfordulók, kalendáriumunkat hallották.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel Deák Anita társaságában. Most pedig Kukta rovatunkba várom Önöket.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
0: A mai Kukta rovatunkban a fokhagymás cukkini fasírt receptjét osztom meg Önökkel. Most lássuk, hogy milyen hozzávalók szükségesek, hogyha két főre szeretnénk elkészíteni. Egy darab cukkini, legalább 300 g legyen, só, bors, 6 gerez fokhagyma, egy darab tojás, 5 evőkanál finom liszt, egy csokor petrezselyem, 2 evőkanál zsemlemorzsa, 150 ml étolaj, a tálaláshoz pedig 2 adag bulgur saláta, 4 evőkanál majonéz. Most pedig lássuk, hogyan kell elkészíteni. A fokhagymás cukkini fasírt elkészítésének első lépése, hogy a cukkinit nagy lyukú reszelőn lereszeljük egy tálba, besózzuk és hagyjuk 5 percet állni, hogy kiengedje a levét, majd kinyomkodjuk. Hozzáadjuk a reszelt fokhagymát, a tojást, a lisztet, a finomra vágott petrezselymet, sózzuk, borsózzuk, és annyi zsemlemorzsát adunk hozzá, hogy formázható állaga legyen. Alaposan összekeverjük, és 10 percet pihentetjük. A masszából 8-10 cm átmérőjű pogácsákat formázunk, és közepesen magas hőfokon kisütjük az olajban, oldalanként 2-2 perccel számolva. A kész cukkini fasírtokat bulgursalátával és majonézzel tálaljuk. Lássuk újra, milyen hozzávalók szükségesek a fokhagymás cukkini fasírthoz, hogyha két főre szeretnénk elkészíteni. Egy darab cukkini, só, bors, 6 gerez fokhagyma, egy darab tojás, 5 evőkanál finom liszt, egy csokor petrezselyem, 4 evőkanál zsemlemorzsa, 150 ml étolaj, és a tálaláshoz pedig 2 adag bulgursaláta és 4 evőkanál majonéz. Hogyha tetszett,

0: Tehát a recept és esetleg délután ezt szeretnék elkészíteni, akkor a pontos receptet újraolvashatják a streetkitchen.hu weboldalon. Jó sütkérezést, jó étvágyat!
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Kukta rovatunkkal legközelebb hétfő reggel jelentkezünk. Most pedig névnaposainkat köszöntjük.
3: Július 25-én Kristóf, Jakab és Valentin névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Kristóf a görög Krisztofórosz névből származik, jelentése Krisztust hordozó. A Jakab héber eredetű bibliai név, a Jákob görög változatának a magyar megfelelője. Jelentése sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép. A Valentin a latin Valentinus családnévből származik. Alapszavának a latin valens szónak a jelentése erős, egészséges. Köszöntünk tehát július 25-én minden Kristóf, Jakab, Valentin nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat szombatébresztő információs magazinműsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Hamarosan híreink következnek, utána felcsendül a jó hír, ezután Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem! Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalunkon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy személyesen felkereshetnek minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most pedig híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. Bolozsán szerint az ügyvivő kormány az összes jogszabályt a törvényes eljárás betartásával fogadta el. Három fegyvergyári vezetőt is őrizetbe vett a korrupció ellenes ügyészség. Az ötödik illegális földlerakót fedezték fel Kolozs megyében. Buzau megyében egy F-16-os vadászkép lelőtt egy drónt Padina és Pogoane letérségében.

0: Előrejelzések szerint ma változékony idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Ilja Bolozsán tegnap kijelentette, hogy az ügyvivő kormány ebben az időszakban az összes jogszabályt a törvényes eljárás betartásával fogadta el, és mindegyik megkapta a szükséges jóváhagyásokat az igazságügyi minisztériumtól és a véleményező tárcáktól. Az ügyvivő miniszterelnököt arról kérdezték a Viktória palotában tartó sajtótájékoztatón, hogy kommentálja Adrián Tóni Neáksú ügyvéd, a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács volt tagjának állításait, miszerint az ügyvivő kormány túllépi törvényes hatáskörét, amikor hosszú távú stratégiákra és közpolitikákra vonatkozó határozatokat fogad el. Ilja Bolozsán válaszában hangsúlyozta, hogy az összes jogszabályt a törvényes eljárások szerint a megfelelő jóváhagyások megszerzésével fogadták el. Szerinte ezek az intézkedések Románia számára nehéz időszakban szükséges és időszerűek voltak, és olyan közpolitikák folytatását szolgálják, amelyek törvények és helyreállítási tervhez kapcsolódó programokat rögzítenek. Vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt őrizetbe vettem az Országos Korrupció Ellenes Ügyosztály Mihály Rafiút, a bukaresti, valamint Tiberio Alexandru Pürvut, a Plopeni fegyvergyár igazgatóját, illetve Liliana Soerskut, utóbbi üzemkereskedelmi igazgatóját. A három igazgató esetében 30 napos vizsgálati fogságot javasolt az ügyészség. Erről az illetékes bíró dönt majd. Tegnap a Romarm romániai állami fegyverkoncert két erdélyi üzemében, a két Kucsiri fegyvergyárban is házkutatásokat tartottak. A leányvállalatoknál jelenleg fennálló problémák azoknak a hiányosságoknak a következményei, amelyekre a Romarm többször is felhívta tulajdonosa, a gazdasági társa figyelmét. Áll a Romarm közleményében. Újabb nagyszabású ellenőrzést tartott a környezetvédelmi őrség Kolozs megyében, amelynek során felderítették az ötödik olyan törvénytelen lerakóhelyet, ahol hatalmas mennyiségű kitermelt földet és törmeléket halmoztak fel. A hatóságuk egy újabb 160 ezer lejes bírságot szabott ki, így az akció során kiszabott büntetések összege már elérte a 450 ezer lejt. A környezetvédelmi őrség tegnap este a közösségi oldalán számolt be arról, hogy folytatódtak a vizsgálatok azoknál a vállalatoknál, amelyek a környezetvédelmi jogszabályok megsértésével engedély nélkül tároltak kitermelt anyagokat. A biztosok elrendelték, hogy az engedély nélküli helyszínen folytatott tevékenységet azonnal be kell fejezni. Az ott felhalmozott anyagokat szabályos, engedéllyel rendelkező lerakókba kell elszállítani, a területet pedig az eredeti állapotában kell visszaállítani. Egy F-16-os vadászkép lelőtt ma egy egyelőre ismeretlen eredetű drónt Buzov megyében, Padina és Pogohanele térségében, közölte a prefektusi hivatal. A tájékoztatás szerint a drónt egy mezőgazdasági terület felett lőtték le. Valahol a mezőn egy lakatlan területen zuhant le Padina és Pogohanele között. Egy F-16-os NATO vadászkép lőtte le. Nagyobb magasságból tudott tüzet nyitni rá, mivel a drón viszonylag alacsonyan repült. Nyilatkozta az Agile Press hírügynökségnek Leonard Dimian prefektus. Közlése szerint a Búzeó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség egységei elindultak a helyszínre, hogy felkutassák a roncsokat. További lakosságvédelmi intézkedésekre jelenleg nincs szükség, tette hozzá a prefektus. Nikus Ordán államfő korábban bejelentette, hogy egy román F-16-os pilóta lelőtt egy drónt Románia légterében. Az elnök hangsúlyozta, hogy a drónt lakatlan terület fölött semmisítette meg a román légierő vadászpilótája reggel 11 óra körül. A közlése szerint az illetékes intézmények munkatársai jelenleg a helyszínen vizsgálódnak, hogy feltárják az incidens részleteit. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében részben ma napos és felhős időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 23 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpres hírügynökség, a Mazol.ro és a Kronika.ro hírportáluk értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Árváknak atya, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. 68. Zsoltár 6. és 7. verse.

Áldott az Isten, a mi urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, első részének harmadik verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány, az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Reklám.

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
3: Krédó hitépítő műsorunk következik, Szecsődi Árpád kollégám már várja önöket.
4: Krédó. A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Pál apostol Timóteushoz írt második levél első fejezetének 15-től 18-ig terjedő versei alapján szól hozzánk, Molnár Virág a magyarországi mezőkovácsháza és nagybánhegyesi református egyházközségek lelkipásztorának szolgálatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Szabad című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm valamennyiüket, Molnár Virág lelkész vagyok, Mezőkovácsháza és Nagybáhegyes gyülekezeteiben szolgálok. Isten igéjét olvasom, úgy, amint írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelének első fejezetében, a 15. verstől kezdődően, a 18. versig levő igeszakaszban a következőképpen. Tudod, hogy az Ázsiában lévők mind elfordultak tőlem, köztük Figelosz és Hermogenész is. Az Úr legyen könyörületes Onéziforosz háza népe iránt, mert sokszor felüdített engem, és nem szégyelte bilincseimet. Sőt, amikor Rómában volt, buzgón keresett engem, és meg is talált. Adja meg neki az Úr, hogy irgalmat találjon nála azon a napon, és hogy milyen nagy szolgálatokat tett Efézusban, azt te tudod a legjobban. Amen. Kedves testvérek, a mi gyülekezetünknek vannak börtönt visel tagjai. Két középkorú férfi, akik fiatal emberként olyan cselekedeteket követtek el, amiért letöltendő börtönbüntetés járt. Amikor eljönnek Isten tiszteletre, természetesen őket is örömmel fogadjuk, hiszen gyülekezetünknek ugyanolyan tagjai, mint bárki más. De nem volt ez mindig így. Főként az egyikük esetében, akinek az édesanyja gyermekkora óta gyülekezeti tagunk. Ezt az édesanyát nagyon sok bántás érte azokban az években, amikor a fia börtönbe volt. A találgatások, a rosszindulatú pletykák, a beszólások, a háta mögötti összesúgások miatt nagyon sokat szenvedett. Nem tagadta a fia bűnösségét, nem állította be ártatlannak, de az együttérzés apró jelei nagyon hiányoztak neki. Már az is jó lett volna, ha legalább nem szól senki semmit, mint sem, hogy bántják, és olyanok, akiknek a gyermeke még azelőtt állt, hogy az övéhez hasonló helyzetbe eshetnének. Ennek a levélnek a keletkezése idején, bár Pál apostol ártatlanul volt börtönben, mégis nagyon sokan szégyelték azt, hogy ismerik. Ahogyan írta, elfordultak tőle, mert senki nem akart egy börtönviselt emberrel kapcsolatban állni. Ezek az elfordulások rendkívül szomorúak, mintha elfelejtették volna az Ázsiában élő keresztények, amit korábban az apostoltól tanultak, hogy nincs különbség, mivel mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Hányszor felejtjük el ezt mi is? Elítélünk, megítélünk másokat. Elfordulunk egyesektől, mert véleményünk szerint vétkeket hordoznak. De mielőtt szólnánk, emlékezzünk. Emlékezzünk az apostoli tanításra, majd Onéziforosz példáján felbuzdulva merjünk szólni és cselekedni. Aki bátran tudott, hűséget tanúsítani Pál apostol iránt. Nem azzal törődött, hogy mások mit mondanak, hanem arra visszatekintve, amit Pál tett érte, és az Úrra tekintve az ő vezetését kérve kereste meg az apostolt Rómában, és annak ellenére, hogy méltatlan körülmények között találta az Isten emberét, ő nem ijedt meg, hanem tette, amit kellett. Ott akkor és úgy közvetítette Isten szeretetét, ahogyan akkor arra szükség volt. Onéziforosz a hűség, a tettekben megnyilvánuló hit példája, aki által mi magunk is megtanulhatunk, ha más nem is tudunk éppen tenni, de legalább egy jó szót szólni, és így vigasztalni. Adjon nekünk erőt az Úr,
hogy 21. századi onéziforoszokként meg tudjunk állni hitben, szeretetben, hogy életünk és szolgálatunk jó példája legyen a keresztény életnek. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovács Háza és Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk. A Pál apostol Timoteushoz írt második levele első fejezetének 15-től 18-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Szabad című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

szabad. Istenem, dühös vagyok. Nagyon. Rád és az életre, hogy elvette tőlem őt. És rá, hogy elhagyott. És magamra. Istenem, nem mehet ez így tovább, tomboló dühöm szorításában. Szabad ezt, dühömet kiönteni rád? Kétségeim, kérdéseim közt őrlődve nehezen hallom meg szabad. Igen, szabad. Én ajándékoztam neked a dühöt, mert néha szükséged van rá. Életedet segíti. Szabad dühöngened, szomorúnak lenned és kimerültnek. Köszönöm, Istenem. Dühöm s szavad jót tesz nekem. Ámen.

Hallgasd meg, Istenem, panaszkodó szavamat. Óvd meg életemet, mert ellenség rettent. A 64. Zsoltár 2. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Szabad című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat szombat reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungveri Szendét hallják. Hamarosan hírösszefoglalón következik. Utána a határtalan összeállításunk egy részletét hallhatják, az óra utolsó részében pedig felcsendül a nap áhítata. A következőkben hírösszefoglalónkat hallják.
0: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. Bolozsán szerint az ügyvivő kormány az összes jogszabályt a törvényes eljárás betartásával fogadta el. Három fegyvergyári vezetőt is őrizetbe vett a korrupció ellenes ügyészség. Az ötödik illegális földlerakót fedezték fel Kolozs megyében. Buzau megyében egy F-16-os vadászkép lelőtt egy drónt Padina és Pogoánele térségében. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Ilya Bolozs.

0: Rozsán tegnap kijelentette, hogy az ügyvivő kormány ebben az időszakban az összes jogszabályt a törvényes eljárás betartásával fogadta el, és mindegyik megkapta a szükséges jóváhagyásokat az igazságügyi minisztériumtól és a véleményező tárcáktól. Az ügyvivő miniszterelnököt arról kérdezték a Viktória Palotában tartó sajtótájékoztatón, hogy kommentálja Adrián Tóni Neáksú ügyvéd, a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács volt tagjának állítását, miszerint az ügyvivő kormány túlépi törvényes hatáskörét, amikor hosszú távú stratégiákra és közpolitikákra vonatkozó határozatokat fogad el. Ilia Bolozsán válaszában hangsúlyozta, hogy az összes jogszabályt a törvényes eljárások szerint a megfelelő jóváhagyások megszerzésével fogadták el. Vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt őrizetbe vettem az országos korrupció ellenes ügyosztály Mihály Rafiút, a bukaresti, valamint Tiberio Alexandru Pürvut, a Plopeni fegyvergyár igazgatóját, illetve Liliana Soerskut, utóbbi üzemkereskedelmi igazgatóját. A három igazgató esetében 30 napos vizsgálati fogságot javasolt az ügyészség. Erről az illetékes bíró dönt majd. Tegnap a Romarm romániai állami fegyverkoncert két erdélyi üzemében, a két kucsiri fegyvergyárban is házkutatásokat tartottak. Újabb nagyszabású ellenőrzést tartott a környezetvédelmi őrség Kolozs megyében, amelynek során felderítették az ötödik olyan törvénytelen lerakóhelyet, ahol hatalmas mennyiségű kitermelt földet és törmeléket halmoztak fel. A hatóságuk egy újabb 160 ezer lejes bírságot szabott ki, így az akció során kiszabott büntetések összege már elérte a 450 ezer lejt. A környezetvédelmi őrség tegnap este a közösségi oldalán számolt be arról, hogy folytatódtak a vizsgálatok azoknál a vállalatoknál, amelyek a környezetvédelmi jogszabályok megsértésével engedély nélkül tároltak kitermelt anyagokat. Egy F-16-os vadászkép lelőtt ma egy egyelőre ismeretlen eredetű drónt Búzó megyében, Padina és Bogohánele térségében, közölte a prefektusi hivatal. A tájékoztatás szerint a drónt egy mezőgazdasági terület felett lőtték le. Valahol a mezőn egy lakatlan területen zuhant le Padina és Bogohánele között. Egy F-16-os NATO vadászgép lőtte le. Nagyobb magasságból tudott tüzet nyitni rá, mivel a drón viszonylag alacsonyan repült. Nyilatkozta az Agile Press hírügynökségnek Leonard Dimian prefektus. Közlése szerint a Búzeó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség egységei elindultak a helyszínre, hogy felkutassák a roncsokat. További lakosságvédelmi intézkedésekre jelenleg nincs szükség, tette hozzá a prefektus. Nikus Ordán államfő korábban bejelentette, hogy egy román F-16-os pilóta lelőtt egy drónt Románia légterében. Az elnök hangsúlyozta, hogy a drónt lakatlan terület fölött semmisítette meg a román légierő vadászpilótája reggel 11 óra körül. A közlése szerint az illetékes intézmények munkatársai jelenleg a helyszínen vizsgálódnak, hogy feltárják az incidens részleteit. Az előrejelzések értelmében részben ma napos és felhős időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 23 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Mazol.ro és a Kronika.ro hírportáluk értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Percekben a határtalan összeállításunk egy részletét hallhatják.
1: Kárpátalja. A lelki egészség megőrzése napjainkban talán fontosabb, mint valaha. Egyre többen keresnek segítséget krízis helyzetben, és ebben óriási szerepet töltenek be a lelki segélytelefonszolgálatok, ahol sokszor már egy figyelmes, ítélkezésmentes beszélgetés is életet menthet. Nemrég Budapesten rendezte meg az IFOTESZ, vagyis a Telefonos Lelki Segélyszolgálatok Nemzetközi Szövetségének kongresszusát, amelyen a világ számos országából érkezett szakemberek osztották meg tapasztalataikat. A konferencia központi témája a jelenlét ereje volt, vagyis hogy a mesterséges intelligencia korában mi teszi pótolhatatlanná az emberi figyelmet és empátiát. Török Orsoly a mentálhigiénét szakember, a Kárpátaljai Lelki Segélytelefonszolgálat egykori vezetője is részt vett ezen a rangos szakmai eseményen. A következőben vele beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István.
2: Éppen a múlt héten ért vég.

0: A 23. IFOTESZ, Lelki Elsősegi Szolgálatok Nemzetközi Szövetségének kongresszusa, amelyen te is részt vettél, és a témákat nézve elképesztő dolgok hangzottak el, és amikor már egy szakmai kongresszuson, konferencián ilyen témák vannak, akkor engem mindig megijeszt. Mert a legfontosabb téma az ember érintése, a jelenlét ereje címmel a mesterséges intelligencia és az ember közötti intellektuális kapcsolatok kialakulása volt, ha jól értelmezem. Kérlek, mesélnek ennek a témának a felvetéséről, hogyan jutottunk erre a szintre, hogy már itt jár. Hogy ezen kell beszélgetnünk.
1: Igen, múlt héten volt ez a konferencia, amit az IFOTESZ 3 évente szervez meg. Az IFOTESZ a Lelki Elsősegély Szolgálatok Nemzetközi Szövetsége, amelynek a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége is tagja. És ebben az évben Budapesten tartották ezt a nagyszabású konferenciát, kongresszust, és a Magyar Szolgálatok Szövetsége volt a házigazda. Hát igen, eljutottunk ide, hogy a telefonszolgálatok is elkezdtek foglalkozni a mesterséges intelligenciával való kapcsolattal, ugyanis az a tendencia, hogy a mesterséges intelligenciák térnyerésével, chatbotok térnyerésével az emberek mindenféle problémáikat is vele beszélik meg. És ez egy nagyon valós probléma, hogy azok a szakemberek, akik önkéntesként vannak a telefonszolgálatoknál, hogyan viszonyuljanak a mesterséges intelligenciához, egyáltalán a segítéshez, hogyan tartozik hozzá ez a témakör. Nagyon sok előadás és műhelymunka volt a kongresszus során, tehát mindegyiket nem tudtam én sem meghallgatni, csak időnként tudtam belehallgatni az előadásokba, és nagyon várom én is azt, hogy legyen egy összefoglaló majd a kongresszus után, amikor összegzik ezt a sok-sok tudást. De arról tudok mesélni, hogy ez a több mint 900 szakember, aki itt Budapesten összejött, és különféle nyelveken, legalább 5 nyelven tárgyalták, hallgatták az erről szóló előadásokat és műhelymunkákat, hogy arra jutottunk, azok voltak a legfontosabb üzenetei ennek a kongresszusnak, hogy a mesterséges intelligencia nagyon alkalmas arra, hogy az adminisztratív terheket csökkentse, adatot elemezzen, kockázatfelismerésben egy segítséget nyújtson az embereknek, ugyanakkor az algoritmusok nem képesek a sorok között olvasni, nem rendelkeznek saját élettörténettel, tudattal, és nem képesek valódi együttérző jelenlétet nyújtani. Tulajdonképpen adatokat elemeznek ezek a nyelvi modellek, és az adatelemzés után adnak válaszokat, sokszor nagyon meglepő és nagyon jó válaszokat, mégsem képesek arra, hogy együtt érezzenek az emberekkel. Hallgattam egy előadást, amelyben olyan esetekről számoltak be, ahol a mesterséges intelligencia életellenes válaszokat adott, és emiatt többen be is perelték a tulajdonosokat, és ebből látjuk, hogy nem tud igazából a mesterséges intelligencia, nem tud felelősséget vállalni. Tud válaszokat adni, de hogyha csak erre támaszkodunk, akkor előfordulhat, hogy nagyon nagy tévútra kerülünk.
2: Az IFOTESZ konferenciát, ahogy mondott, 3 évente szervezik meg, és hogyha jól sejtem, 3 évvel ezelőtt nagyon-nagyon nem ez lehetett a téma, hiszen az AI-nak a térnyelése az inkább az utóbbi 1-2 évben, legalábbis a hétköznapi felhasználók tekintetében 1-2 évvel jelent meg. Te szakemberként hogy látod, miért merül fel, nevezük így az átlagos ember részéről, hogy az AI-t keresse meg? Hol van ennek a kérdésnek a gyökere, hogy most ne problémának nevezzem?
1: Én azt gondolom, hogy az ember válaszokat keres, és nem feltétlenül tudja, meri egy másik embernek elmondani a legbelsőbb problémáit. És ezért elég egyértelmű, hogyha van egy gyors válaszra kész számítógépes alkalmazás vagy rendszer, akkor egy idő után mindent attól kérdez. Nem csak azt, hogy mikor indul a vonat, hanem azt is, hogy mit tegyen, hogyha kapcsolati problémái vannak. Viszont ezáltal leépülnek az emberi kapcsolatai, és egyre kevésbé lesz arra képes, hogy másik ember előtt tárja fel a belső világát. Erről is volt egy előadás, hogy leszoktatjuk magunkat arról, hogy hogy emberekkel beszéljünk, aztán legnagyobb vágyunk az, hogy kapcsolódjunk, kötődjünk, de mivel leszoktatjuk magunkat, ezért egyre kevésbé van lehetőségünk, meg bátorságunk kötődni. Úgyhogy ugyan válaszokat lehet, hogy kapunk, de az emberi kötődéseink, az emberi kapcsolataink meg leépülnek. Egyébként az előző konferenciának a témája az a reményről szólt, a Winds of Hope, a remény szelei, vagy fuvallatai, és itt a rezilienciát, az ellenálló, lelki ellenálló képességet vették górcső alá, személyes és közösségi szinten. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy ne féljünk a változástól, hanem próbáljunk kapcsolódni az új dolgokhoz, és nekem itt kapcsolódik a mesterséges intelligenciához is, hogy nem szabad félnünk tőle arra, amire való használhatjuk, de nagyon vigyázzunk az emberi kapcsolatainkra, és az, hogy kitől is kérünk segítséget. Hiszen ha mondjuk egy szuicid krízisben a mesterséges intelligenciával való beszélgetés késlelteti a valódi segítségkérést. Ha egy emberrel beszél a hívó, akkor az az ügyelő, a képzett ügyelő önkéntes, ő tudja ezt, hogy mikor kell segítséghez, komolyabb segítséghez irányítani, és mit kell tenni egy szuicid krízis esetén.
0: Gyakorlatilag azt mondhatják a statisztikák, hogy a mai társadalom, a modern társadalom nem csak az adminisztráció, meg a hétköznapi feladatok elvégzésére használja a mesterséges intelligenciát, hanem egyre nagyobb szinten mélyül el benne. Sőt, mindenféle extrém sztorikkal találkozunk, szerelem valaki hozzá, és el is akarja venni feleségül, mindenféle ilyen hírekkel találkozunk, valamint, hogy átveszi az emberi kapcsolatokat valamilyen formában, már a jelenben a mesterséges intelligencia egyfajta áll kapcsolatot épít.
1: A mesterséges intelligencia képes ugyanutánozni a beszélgetéseket, de nem ismeri a szenvedést, a fájdalmat, nincs élettörténete, tehát ezért a lelkisegélyvonalakon lévő emberi jelenlét az pótolhatatlan tulajdonképpen.
0: Miért baj az, amikor egy harmadik félnek mondja el, mondjuk egy párkapcsolaton belül, vagy egy gyermek-szülő kapcsolaton belül egy harmadik félnek, azaz a chat robotnak mondja el a legféltettebb titkait egy gyermek, vagy éppen a férj, vagy éppen a feleség a legnehezebb életérzését, nem pedig a saját párunknak, vagy éppen gyermekként a szüleinknek?
1: Ez egyfajta önvédelem is, meg bizonytalanság és bizalmatlanság. Sokkal rizikósabb elmondani valaki olyannak, aki válaszol is, aki szintén érez, és szintén úgy reagál, ahogy egy ember tud csak reagálni. Kevésbé rizikós egy mesterséges intelligenciának elmondani. Viszont ebben benne van az is, hogy a kapcsolataink nem épülnek, nem mélyülnek, nem változnak. Ettől nem változik valószínűleg azokkal való kapcsolat, akikkel kellene.
0: A kárpátai lelki telefonos segélyszolgálat egy olyan mankóként van jelen, amely a nehéz helyzetekben lévő pillanatokban tudott lenni. Mennyire látjátok azt, hogy ez felveheti alternatívajaként ezt a munkát?
1: Hát ez tulajdonképpen az embereken múlik, akik telefonálnak. Az idő meg fogja mutatni, hogy mit használnak az emberek inkább, a mesterséges intelligenciát, vagy tényleg kíváncsiak egy valódi emberi jelenlétre. Én azt remélem, hogy továbbra is fennmaradnak a telefonszolgálatok, és hogy az embereknek nem egy robotra, nem egy algoritmusra, egy algoritmus válaszára lesz szükségük hosszú távon, vagy a valódi problémáknál, hanem egy másik emberre. És igen, ezt tudom mondani, hogy ezt meg fogja mutatni az idő, és meg kell találnia a telefonszolgálatoknak is a helyét ebben az új világban, vagy ebben az új kontextusban.
0: Egyfajta illúziót generál a ChatGPT ilyen értelembe véve?
1: Tud egész jó ötleteket adni, de illúzió az, hogy közöttünk valós kapcsolat van, és az ember kapcsolatra született, arra született, hogy másban mossa meg az arcát, ugye, ahogy az idézet mondja, az, hogy belemerüljön a másik ember személyiségébe, hogy válaszokat kapjon, hogy rezonáljanak rá, amire nem tud igazán rezonálni egy gép. És csak bízhatunk benne, hogy az emberek ragaszkodni fognak egymáshoz, és nem egy mesterséges intelligenciát használnak arra, hogy békésebb és kiegyensúlyozottabb életet éljenek, hanem keresni fogják a közösséget és az emberi kapcsolatokat.
3: Az elmúlt percekben Török Orsolya mentálhigiénis szakemberrel beszélgettünk.

Mai elhitatunk címe: a munka jutalma. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Máté evangéliumának 18. fejezetének 3. verse.

Ma Sam Waitley, alabamai Egyesült Államokbeli testvérünk szavait tolmácsolom. Egyszer egy fontos leckét tanultam egy tereprendezőtől és a 4 éves kisfiától. Az apuka száraz tűlevélbálákat pakolt, felbontotta őket, és nagy maréknyi adagot szórt a bokrok és virágok köré. A fia megragadott egy kis marék tűlevelet, és nyitott bálából ledobta egy virág köré, majd jókedvűen visszaszaladt egy újabb marékért. A kisfiú mosolyán látszott, hogy büszke, hogy segíthet az apukájának. A türelmes apuka is mosolygott. A kisfiú nem hordott szét sok tűlevelet, de nem is ez volt a lényeg. Együtt volt az apukájával, és részt vett a munkában. Néha túlbonyolítjuk az Istennek való szolgálatot is. Ha jobban bíznánk az Úrban és kevesebbet aggódnánk, a munkánk sokkal gyümölcsözőbb lenne. Amikor Isten a szívünkre helyez egy feladatot, alig várjuk, hogy végre beleálljunk, mert a mennyei atyánk mellett dolgozhatunk.

Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, segíts megtalálni az örömöt abban, hogy országod építésén veled együtt dolgozhatunk már itt a földön. Jézus nevében kérünk. Ámen.

Istennek segíteni öröm. Vallja ezt Sam Wheatley, alabamai, Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek ma a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk, hogy teljes szívvel szolgáljuk Istent,

Ékám a Déli Magazin műsorunkban, itt a 88,3-as megahertzes frekvencián, illetve online a www.agnusradio.hu honlapunkon. Én Birtalan Ferenc, magyar költő, író gondolatával búcsúzom Önöktől, aki 1945-ben ugyanezen a napon született, és így szól. Utoljára a lélek hagyja el a süllyedő testet. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, a viszonthallásra.

0: Agnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. Bolozsán szerint az ügyvivő kormány az összes jogszabályt a törvényes eljárás betartásával fogadta el. Három fegyvergyári vezetőt is őrizetbe vett a korrupció ellenes ügyészség. Az ötödik illegális földlerakót fedezték fel Kolozs megyében. Buzaú megyében egy F-16-os vadászkép lelőtt egy drónt Padina és Pogoane letérségében. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Ilja Bolozsán tegnap kijelentette, hogy az ügyvivő kormány ebben az időszakban az összes

0: jogszabályt a törvényes eljárás betartásával fogadta el, és mindegyik megkapta a szükséges jóváhagyásokat az igazságügyi minisztériumtól és a véleményező tárcáktól. Az ügyvívő miniszterelnököt arról kérdezték a Victoria Palotában tartó sajtótájékoztatón, hogy kommentálja Adrián Tóni Neákshu ügyvéd a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács volt tagjának állításait, miszerint az ügyvívő kormány túlépi törvényes hatáskörét, amikor hosszú távú stratégiákra és közpolitikákra vonatkozó határozatokat fogad el. Ilija Bolozsán válaszában hangsúlyozta, hogy az összes jogszabályt a törvényes eljárások szerint a megfelelő jóváhagyások megszerzésével fogadták el. Szerinte ezek az intézkedések Románia számára nehéz időszakban szükséges és időszerűek voltak, és olyan közpolitikák folytatását szolgálják, amelyek törvények és helyreállítási tervhez kapcsolódó programokat rögzítenek. Vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt őrizetbe vettem az Országos Korrupció Ellenes Ügyosztály Mihály Rafiút, a bukaresti, valamint Tiberio Alexandru Pürvut, a Plopeni fegyvergyár igazgatóját, illetve Liliana Soerskut, utóbbi üzemkereskedelmi igazgatóját. A három igazgató esetében 30 napos vizsgálati fogságot javasolt az ügyészség. Erről az illetékes bíró dönt majd. Tegnap a Romarm romániai állami fegyverkoncert két erdélyi üzemében, a két kucsiri fegyvergyárban is házkutatásokat tartottak. A leányvállalatoknál jelenleg fennálló problémák azoknak a hiányosságoknak a következményei, amelyekre a Romarm többször is felhívta tulajdonosa, a gazdasági társa figyelmét. Áll a Romarm közleményében. Újabb nagyszabású ellenőrzést tartott a környezetvédelmi őrség Kolozs megyében, amelynek során felderítették az ötödik olyan törvénytelen lerakóhelyet, ahol hatalmas mennyiségű kitermelt földet és törmeléket halmoztak fel. A hatóságuk egy újabb 160 ezer lejes bírságot szabott ki, így az akció során kiszabott büntetések összege már elérte a 450 ezer lejt. A környezetvédelmi őrség tegnap este a közösségi oldalán számolt be arról, hogy folytatódtak a vizsgálatok azoknál a vállalatoknál, amelyek a környezetvédelmi jogszabályok megsértésével engedély nélkül tároltak kitermelt anyagokat. A biztosok elrendelték, hogy az engedély nélküli helyszínen folytatott tevékenységet azonnal be kell fejezni. Az ott felhalmozott anyagokat szabályos, engedéllyel rendelkező lerakókba kell elszállítani, a területet pedig az eredeti állapotában kell visszaállítani. Egy F-16-os vadászkép lelőtt ma egy egyelőre ismeretlen eredetű drónt Buzov megyében, Padina és Pogohanele térségében, közölte a prefektusi hivatal. A tájékoztatás szerint a drónt egy mezőgazdasági terület felett lőtték le. Valahol a mezőn egy lakatlan területen zuhant le Padina és Pogohanele között. Egy F-16-os NATO vadászkép lőtte le. Nagyobb magasságból tudott tüzet nyitni rá, mivel a drón viszonylag alacsonyan repült. Nyilatkozta az Agile Press hírügynökségnek Leonard Dimian prefektus. Közlése szerint a Búzeó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség egységei elindultak a helyszínre, hogy felkutassák a roncsokat. További lakosságvédelmi intézkedésekre jelenleg nincs szükség, tette hozzá a prefektus. Nikus Ordán államfő korábban bejelentette, hogy egy román F-16-os pilóta lelőtt egy drónt Románia légterében. Az elnök hangsúlyozta, hogy a drónt lakatlan terület fölött semmisítette meg a román légierő vadászpilótája reggel 11 óra körül. A közlése szerint az illetékes intézmények munkatársai jelenleg a helyszínen vizsgálódnak, hogy feltárják az incidens részleteit. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58-bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében részben ma napos és felhős időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 23 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, Amazon.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Árváknak atya, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. 68. Zsoltár 6. és 7. verse.

Áldott az Isten, a mi urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, első részének harmadik verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű Grúz Trio Mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai.

0: világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csür Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csürben.
1: Reklám.
2: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
3: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
2: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
3: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
2: Kukta.
4: Kukta.
2: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
7: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Telefonos Lelkisegélyszolgálatok Nemzetközi Szövetségének kongresszusa.
1: Múlt héten volt ez a konferencia, amit az IFOTESZ 3 évente szervez meg. Az IFOTESZ a Lelki Elsősegélyszolgálatok Nemzetközi Szövetsége, amelynek a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége is tagja. És ebben az évben Budapesten tartották ezt a nagyszabású konferenciát, kongresszust.
0: Szücsem Sándor, református utazóval beszélgetünk.
2: Egy nagyon kedves meghívásnak tettem eleget, Ágcsernyőbe hívtak előadást tartani, és ahogy néztem az útvonalat, hogy hogyan lehetne eljutni ugye Tiszafüredről Ágcsernyőbe, akkor vettem észre, hogy egy kis kitérővel, vagy kis kitérő a 100 kilométeren belül itt jelent nekem, tehát 50 óra 50 vissza.

0: de ez kevesebb volt, meg el tudom érni azt a két falut, amely Trianonnak az egyik legnagyobb fájdalma.
1: Nyáron hőség ellen mit tegyünk, mit igyunk?
2: A folyadék igény ilyenkor ugye egy énenként eltérő, tehát hiszen attól függ, hogy életkortól, testsúlytól, fizikai aktivitástól, és attól is, hogy mennyit tartózkodunk a napon. Tehát nyáron különösebben fontos, hogy sokkal többet igyunk, de általánosságban elmondható, hogy napi 30-35 ml folyadék per testsúly kilogrammal lehet számolni. De ez mondom, hogy attól függ, hogy mennyit tartózkodsz a napon, de ez a minimális 2 liter víz általánosságban elmondható.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A lelki egészség megőrzése napjainkban talán fontosabb, mint valaha. Egyre többen keresnek segítséget krízishelyzetben, és ebben óriási szerepet töltenek be a lelki segélytelefonszolgálatok, ahol sokszor már egy figyelmes, ítélkezésmentes beszélgetés is életet menthet. Nemrég Budapesten rendezte meg az IFOTESZ, vagyis a Telefonos Lelki Segélyszolgálatok Nemzetközi Szövetségének kongresszusát, amelyen a világ számos országából érkezett szakemberek osztották meg tapasztalataikat. A konferencia központi témája a jelenlét ereje volt, vagyis hogy a mesterséges intelligencia korában mi teszi pótolhatatlanná az emberi figyelmet és empátiát. Török Orsolya mentálhigiénét szakember, a Kárpátaljai Lelki Segélytelefonszolgálat egykori vezetője is részt vett ezen a rangos szakmai eseményen. A következőben vele beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán és Gogola István.
3: Éppen a múlt héten ért véget a 23. IFOTESZ Lelki Elsősegély Szolgálatok Nemzetközi Szövetségének kongresszusa, amelyen te is részt vettél, és a témákat nézve elképesztő dolgok hangzottak el, és amikor már egy szakmai kongresszuson, konferencián ilyen témák vannak, akkor engem mindig megijeszt. Mert a legfontosabb téma az ember érintés a jelenlét ereje címmel, a mesterséges intelligencia és az ember közötti intellektuális kapcsolatok kialakulása volt, ha jól értelmezem. Kérlek, mesélnek ennek a témák a felvetésre. Hogyan jutottunk erre a szintre, hogy már itt járunk, hogy ezen kell beszélgetnünk?
4: Igen, múlt héten volt ez a konferencia, amit az IFOTESZ 3 évente szervez meg. Az IFOTESZ a Lelki Elsősegélyszolgálatok Nemzetközi Szövetsége, amelynek a Magyar Lelki Elsősegélytelefonszolgálatok Szövetsége is tagja. És ebben az évben Budapesten tartották ezt a nagyszabású konferenciát, kongresszust, és a Magyar Szolgálatok Szövetsége volt a házigazda. Hát igen, eljutottunk ide, hogy a telefonszolgálatok is elkezdtek foglalkozni a mesterséges intelligenciával való kapcsolattal, ugyanis az a tendencia, hogy a mesterséges intelligenciák térnyerésével, chatbotok térnyerésével az emberek mindenféle problémáikat is vele beszélik meg. És ez egy nagyon valós probléma, hogy azok a szakemberek, akik önkéntesként vannak a telefonszolgálatoknál, hogyan viszonyuljanak a mesterséges intelligenciához, egyáltalán a segítéshez, hogyan tartozik hozzá ez a témakör. Nagyon sok előadás és műhelymunka volt a kongresszus során, tehát mindegyiket nem tudtam én sem meghallgatni, csak időnként tudtam belehallgatni az előadásokba, és nagyon várom én is azt, hogy legyen egy összefoglaló majd a kongresszus után, amikor összegzik ezt a sok-sok tudást. De arról tudok mesélni, hogy ez a több mint 900 szakember, aki itt Budapesten összejött, és különféle nyelveken, legalább 5 nyelven tárgyalták, hallgatták az erről szóló előadásokat és műhelymunkákat, hogy arra jutottunk, azok voltak a legfontosabb üzenetei ennek a kongresszusnak, hogy a mesterséges intelligencia nagyon alkalmas arra, hogy az adminisztratív terheket csökkentse, adatot elemezzen, kockázatfelismerésben egy segítséget nyújtson az embereknek, ugyanakkor az algoritmusok nem képesek a sorok között olvasni, nem rendelkeznek saját élettörténettel, tudattal, és nem képesek valódi együttérző jelenlétet nyújtani. Tulajdonképpen adatokat elemeznek ezek a nyelvi modellek, és az adat elemzés után adnak válaszokat. Sokszor nagyon meglepő és nagyon jó válaszokat, mégsem képesek arra, hogy együtt érezzenek az emberekkel. Hallgattam egy előadást, amelyben olyan esetekről számoltak be, ahol a mesterséges intelligencia életellenes válaszokat adott, és emiatt többen be is perelték a tulajdonosokat, és ebből látjuk, hogy nem tud igazából a mesterséges intelligencia, nem tud felelősséget vállalni. Tud válaszokat adni, de hogyha csak erre támaszkodunk, akkor előfordulhat, hogy nagyon nagy tévútra kerülünk.
5: Az IFOTESZ konferenciát, ahogy mondott, 3 évente szervezik meg, és hogyha jól sejtem, 3 évvel ezelőtt nagyon-nagyon nem ez lehetett a téma, hiszen az AI-nak a térnyelése az inkább az utóbbi 1-2 évben, legalábbis a hétköznapi felhasználók tekintetében 1-2 éve jelent meg. Te szakemberként hogy látod, miért merül fel, nevezük így az átlagos ember részéről, hogy az AI-t keresse meg? Hol van ennek a kérdésnek a gyökere, hogy most ne problémának nevezzem?
4: Én azt gondolom, hogy az ember válaszokat keres, és nem feltétlenül tudja, meri egy másik embernek elmondani a legbelsőbb problémáit. És ezért elég egyértelmű, hogyha van egy gyors válaszra kész számítógépes alkalmazás vagy rendszer, akkor egy idő után mindent attól kérdez. Nem csak azt, hogy mikor indul a vonat, hanem azt is, hogy mit tegyen, hogyha kapcsolati problémái vannak. Viszont ezáltal leépülnek az emberi kapcsolatai, és egyre kevésbé lesz arra képes, hogy másik ember előtt tárja fel a belső világát. Erről is volt egy előadás, hogy leszoktatjuk magunkat arról, hogy emberekkel beszéljünk, aztán legnagyobb vágyunk az, hogy kapcsolódjunk, kötődjünk, de mivel leszoktatjuk magunkat, ezért egyre kevésbé van lehetőségünk meg bátorságunk kötődni. Úgyhogy ugyan válaszokat lehet, hogy kapunk, de az emberi kötődéseink, az emberi kapcsolataink meg leépülnek. Egyébként az előző konferenciának a témája az a reményről szólt, a Winds of Hope, a remény szelei, vagy fuvallatai, és itt a rezilienciát, az lelki ellenálló képességet vették górcső alá, személyes és közösségi szinten. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy ne féljünk a változástól, hanem próbáljunk kapcsolódni az új dolgokhoz, és nekem itt kapcsolódik a mesterséges intelligenciához is, hogy nem szabad félnünk tőle arra, amire való használhatjuk, de nagyon vigyázzunk az emberi kapcsolatainkra, és az, hogy kitől is kérünk segítséget. Hiszen ha mondjuk egy szuicid krízisben a mesterséges intelligenciával való beszélgetés késlelteti a valódi segítségkérést. Ha egy emberrel beszél a hívó, akkor az az ügyelő, a képzett ügyelő önkéntes tudja ezt, hogy mikor kell segítséghez, komolyabb segítséghez irányítani, és mit kell tenni egy szuicid krízis esetén.
3: Gyakorlatilag azt mutatják a statisztikák, hogy a mai társadalom, a modern társadalom nem csak az adminisztráció, meg a hétköznapi feladatok elvégzésére használja mesterséges intelligenciát, hanem egyre nagyobb szinten mélyül el benne. Sőt, mindenféle extrém sztorikkal találkozunk, szerelem valaki hozzá, és el is akarja venni feleségül, mindenféle ilyen hírekkel találkozunk, mármint hogy átveszi az emberi kapcsolatokat valamilyen formában, már a jelenben a mesterséges intelligencia egyfajta áll kapcsolatot épít.
4: A mesterséges intelligencia képes ugyanutánozni a beszélgetéseket, de nem ismeri a szenvedést, a fájdalmat, nincs élettörténete, tehát ezért a lelkisegélyvonalakon lévő emberi jelenlét az pótolhatatlan tulajdonképpen.
3: Miért baj az, amikor egy harmadik félnek mondja el, mondjuk egy párkapcsolaton belül, vagy egy gyermek-szülő kapcsolaton belül egy harmadik félnek, azaz a chat robotnak mondja el a legféltettebb titkait egy gyermek, vagy éppen a férj, vagy éppen a feleség a legnehezebb életérzését, nem pedig a saját párunknak, vagy éppen gyermekként a szüleinknek?
4: Ez egyfajta önvédelem is, meg bizonytalanság és bizalmatlanság. Sokkal rizikósabb elmondani valaki olyannak, aki válaszol is, aki szintén érez, és szintén úgy reagál, ahogy egy ember tud csak reagálni. Kevésbé rizikós egy egy mesterséges intelligenciának elmondani. Viszont ebben benne van az is, hogy a kapcsolataink nem épülnek, nem mélyülnek, nem változnak. Ettől nem változik valószínűleg azokkal való kapcsolat, akikkel kellene.
3: A Kárpátaljai Lelki Telefonos Segélyszolgálat egy olyan mankóként van jelen, amely a nehéz helyzetekben lévő pillanatokban tudott lenni. Mennyire látjátok azt, hogy ez felveheti alternatívajaként ezt a munkát?
4: Hát ez tulajdonképpen az embereken múlik, akik telefonálnak. Az idő meg fogja mutatni, hogy mit használnak az emberek inkább, a mesterséges intelligenciát, vagy tényleg kíváncsiak egy valódi emberi jelenlétre. Én azt remélem, hogy továbbra is fennmaradnak a telefonszolgálatok, és hogy az embereknek nem egy robotra, nem egy algoritmusra, egy algoritmus válaszára lesz szükség hosszú távon, vagy a valódi problémáknál, hanem egy másik emberre. És igen, ezt tudom mondani, hogy ezt meg fogja mutatni az idő, és meg kell találnia a telefonszolgálatoknak is a helyét ebben az új világban, vagy ebben az új kontextusban.
3: Egyfajta illúziót generál a ChatGPT ilyen értelembe véve?
4: Tud egész jó ötleteket adni, de illúzió az, hogy közöttünk valós kapcsolat van, és az ember kapcsolatra született, arra született, hogy másban mossa meg az arcát, ugye, ahogy az idézet mondja, az, hogy belemerüljön a másik ember személyiségébe, hogy válaszokat kapjon, hogy rezonáljanak rá, amire nem tud igazán rezonálni egy gép. És csak bízhatunk benne, hogy az emberek ragaszkodni fognak egymáshoz, és nem egy mesterséges intelligenciát használnak arra, hogy békésebb és kiegyensúlyozottabb életet éljenek, hanem keresni fogják a közösséget és az emberi kapcsolatokat.
1: Az elmúlt percekben Török Orsolya mentálhigiénis szakemberrel beszélgettünk.

0: Az anyaország. A második világháborút lezáró békerendezés egyik legkülönösebb döntése volt, hogy ketté választották Nagy-Szelmencet és Kis-Szelmencet. Az egyik falu Csehszlovákiához, a másik a Szovjetunióhoz került, családokat és közösségeket szakítva szét. A két települést évtizedekig határzár választott el egymástól, a gyalogos átkelő csak 2005-ben nyílt meg. A közelmúltban Szücsem Sándor református utazó járt a két faluban, ahol ma is érezhető a történelem és a jelen háború súlya. Tapasztalatairól Hegedűs már kérdezte.
1: Jártál Felvidéken, és a Facebook beszámolód alapján egy régi vágyadat tudtad teljesíteni, hogy Kis-Szelmenc és Nagy-Szelmenc között átsétáltál a határon. Miért vágytál erre, és mesélj, hogy hogyan érezted itt magad, mit jelentett neked ez?
2: Én nagyon kedves meghívásnak tettem eleget, Ágcsernyőbe hívtak előadást tartani, és ahogy néztem az útvonalat, hogy hogyan lehetne eljutni ugye Tiszafüredről Ágcsernyőbe, akkor vettem észre, hogy egy kis kitérővel, vagy kis kitérő a 100 kilométeren belül itt jelent nekem, tehát 50-50 vissza, de ez kevesebb volt, meg el tudom érni azt a két falut, amely Trianonnak az egyik legnagyobb fájdalma, ugyanis Nagy-Szelmenc és Kis-Szelmenc között húzódik a mostani Európa Unió és Ukrajna határa, ha pedig lefordítjuk az akkori nyelvezetre, Nagy-Szelmenc Csehszlovákiához került, Kis-Szelmenc pedig a Szovjetunióhoz, és ez a falu konkrétan ketté van vágva. Ha most kellene területileg megfogalmazni, akkor azt mondanánk, hogy Nagy-Szelmenc Felvidéken van, Kis-Szelmenc pedig Kárpátalján, de semmiképpen sem. Tehát őket úgy vágták ketté, és úgy csatolták el tőlünk, hogy nem is maradtak egy országba. Ahogy kutattam a falunak a világháború utáni történetét, elhangzanak olyan számok például, hogy ötször váltottak úgy például állampolgárságot, hogy nem mozdultak ki a faluból. Mivel én körbestoppoltam Csonkországot, Nagy-Magyarországot, és én már régen hallottam erről a faluról, én régen is el akartam jutni, a stoppos túrám alkalmával nem jutottam el, most viszont, hogyha már eljutottam, akkor el akartam menni abba a temetőbe, ahol először végig akarták húzni a két ország határát, van a temető, hát még most is talán a közepén egy kereszt, és azt mondták, hogy ha szembeállsz a kereszttel, balra Szovjetunió, vagy mostani Ukrajna, jobbra pedig Csehszlovákia, és hál' Istennek ezt el tudták tolatni pár száz méterrel, de így is voltak olyanok, hogy családok szakadtak szét. És hogyha valaki utána néz Nagy-Szelmencnek és Kis-Szelmencnek, úgyis Trutko is forgatott erről egy 40 perces filmet, érdemes megnézni, hogy milyen élet volt ott, hogy üzentek libával, hogy énekelve adtak hírt a szlovák lakosok, a Szovjetunió lakosainak, hogy kihalt, meg kiházasodik. Igen, ez egy olyan tragikus hely. És ha már ott voltam, és szeretem húzogatni az oroszlán bajszát, úgy gondoltam, hogy akkor én megnézném Kis-Szelmencet is, és mivel ott csak gyalog határ van, már útlevéllel készültem, ezért gondoltam, hogy legalább megpróbálom, hogy vagy visszafordítanak, vagy nem. És ahogy szlovák határ ellenőrzésen nem volt semmi gond, az ukránnál kérdezték, hogy hova megyek, mondtam, hogy hát csak át akarok menni megnézni Ukrajnát, meg egy kis csokit hozni, és angolul tört angolsággal beszéltünk a vámossal, illetve a határőr az útlevélkezelővel, és akkor elmondta, hogy ennek szerintem mi az ára. Megegyeztünk, és megvettem a csokit, átengedtek, visszajöttem, kivette a szatyorból, amit gondolt, a váncsokit, meg a még váncsokit, és akkor így visszakerülhettem ugye Felvidékre. Utólag tudtam meg az ágcsernyői előadásom után, hogy ezt nem is tehettem volna meg. Tehát én magyar állampolgárként azon a határon nem ismertem volna ki. Ott csak szlovák állampolgár mehetett ki, meg ukrán állampolgár. Valamiért az Úristen ezt is megengedte, hogy ott el legyek fedezve. És még utána gondoltam bele, hogy mi lett volna, hogyha ki átengednek Ukrajnába, és amikor jövök vissza 10 perc múlva, akkor azt mondják, hogy záhony, vagy csop. És akkor 2 óra múlva meg előadást kellett volna tartanom. De tehát valahogy így jár az Úristen előttem, stopposként is, hogy egyszerűen olyan ajtók nyílnak meg, amelyek másnak nem. amelyek másnak nem, vagy nem, éppen akkor nem. Ha valaki teheti, menjen el, nézze meg a temetőt, nézze meg, ha mer, akkor menjen át ott Ukrajnába, de elég csak, ha a felvidéki oldalon marad. Nagy élmény is, és nagy tragédia színhelye, nagy Szelmenc, kis Szelmenc.
1: A kárpátaljai oldalon, a bolton kívül, hogy érezted magad?
2: Én otthon érzem magam, Nagy Magyarország területén, mindenhol, több évtizedet ugrottunk vissza. Covid után a csokisbolt mellett egyetlen egy kocsma, tehát olyan hely maradt, ahol italt lehet vásárolni, az még jobban nézett ki, mint a csokis bolt, de ott látszott, hogy sokféle bolt volt a Covid előtt, azt mondják, hogy Covid után borult ott meg minden, és összedőlt házak vannak, üzletek bezárva, viszont kérdezték, hogy fogatmentem-e csináltatni, mert hogy arra van a fogorvos pár 50 méterre. Tehát, hogy van ilyen turizmus is, hogy hozzánk is járnak Magyarországra fogat csináltatni, de úgy látszik Ukrajnába is. Ez is érdekes. Tehát az, hogyha nem vagy ott, akkor nem tudod. Rengeteg a magántaxi, mind a két oldalt. Például Nagyszelmencen parkoló van kialakítva, hogy ott lerakod a kocsidat, és akkor átgyalogolsz, nem tudom, 300 méter a határ a parkolótól, a temető mellett, és utána visszajössz, és tudod folytatni az utadat, de gépjárművel ott nem lehet átmenni.
1: És beszéltél a helyiekkel, mert az a feltételezésem, hogy önmagában már ez a gyalog határátkelő is egy nagyon nagy változás volt a település életében. Hát most gondoljunk vissza csak, amiket te soroltál, hogy a határ fizikai megléte után milyen nehéz volt a kapcsolattartás.
2: Igen. Hát most nagyon örültek neki, amikor a határ megnyílt, tehát a gyaloghatár, a gyalogátkelési lehetőség már rendelkezésükre áll. Akikkel beszéltem, mert azért csak szóba álltam, én a temetőnek a történetére voltam kíváncsi, és azt kérdezgettem körbe. A fiatalok Nagyszelmencen sem nagyon maradnak meg, viszont állandó a forgalom, tehát az ukrán állampolgárok jönnek és mennek. Több ukrán autó volt a parkolóba, és láttam párokat, ahogy kísérik egymást a határig. Mondjuk a férfi nem ment át, de a nő az átment. Tehát félelmetes, hogy ugye hallunk ezekről, a utcán elkapjuk az embereket, és akkor tényleg valaki, egy katona köteles férfi a párját elkíséri a szlovák oldalon a határig, de ha 100 métert még menne, akkor már lehet, hogy le is fognák. És aztán voltak olyanok, akikre megvártak, tehát akik megvárt a párja. Nagyon-nagyon furcsa érzés. Tehát szokták mondani, hogy hát ezt látni kell, meg megérezni, mert hogy így elmondva ez így furcsa, de azért nem tudom, ki hol lakik. Gondolja el, hogy a településén keresztbe húznak egy vonalat, és a vonaltól, nem tudom, északra eső terület az egy másik ország, és teljesen mindegy, hogy még családtagon maradt ott a vonalon túl. De volt rá példa, amikor a határt meghúzták, de aztán hál' Istennek sikerült mindenkinek a megfelelő oldalra kerülni, úgy, hogy azt az egységes falut mégis ketté vágták. Egy nagyra, meg egy kicsire, egy Málira, Máli Szelmenc.
0: Az elmúlt percekben Szücsem Sándor református utazóval beszélgettünk.

0: Erdély. Nyáron a magas hőmérséklet komoly terhet jelent a szervezetre, ezért ilyenkor különösen fontos odafigyelni a megfelelő táplálkozásra és folyadékbevitelre. De milyen ételek segítenek átvészelni a kánikulát, és mire érdemes odafigyelni a forró napokon? Erről kérdeztük Józsa Noémi dietetikust, a riporter Ungvári Szende.
1: Szerinted miért viseli meg ennyire a szervezetünket a nyári hőség?
2: Azért, mert ilyenkor a szervezet ugye folyamatosan azon dolgozik, hogy a testhőmérsékletünket normális szinten tartsa. Ennek legfontosabb módja ugye az izzadás, amivel azonban nem csak a vizet, hanem ásványi anyagot is vesztünk. És hogyha ezt nem pótoljuk megfelelően, akkor könnyen kialakulhat fáradtság, fejfájás, szédülés, vagy akár rosszul lét is. És éppen ezért fontos, hogy különösen odafigyeljünk nyáron a rendszer és folyadékfogyasztásra, valamint a vízben gazdag ételekre, például gyümölcs-zöldség fogyasztásra.
1: Ezekben a nagy kánikulákban a szervezet egy kicsit ugye másképp működik, mint a hűvösebb napokban. Igazából itt egy plusz kérdésem is lenne, hogy mi a különbség a nyári és a hűvösebb hónapokban, hogy hogyan hat ez a szervezetünkre?
2: A folyadék igény ilyenkor ugye egy énenként eltérő, tehát hiszen attól függ, hogy életkortól, testsúlytól, fizikai aktivitástól, és attól is, hogy mennyit tartózkodunk a napon. Tehát nyáron különösebben fontos, hogy sokkal többet ígyunk, de általánosságban elmondható, hogy napi 30-35 ml folyadék per testsúly kilogrammal lehet számolni. De ez mondom, hogy attól függ, hogy mennyit tartózkodsz a napon, de ez a minimális 2 liter víz általánosságban elmondható téli időszakban is, de nyáron ez ennél nyilván, hogy több is növekszik annak függvényében, amit az előbb felsoroltam.
1: Ha már a téli hónapokban vagyunk, akkor például télen a folyadékot, mármint a vizet kiválthatja, például a teafogyasztás, vagy ez ilyen tévhit, hogy igazából csak vizet szabad innunk, vagy tegyük fel 1 liter víz és 1 liter teát fogyasztunk.
2: Jó kérdés. Általánosságban a szervezetnek vízre van szüksége, de mikor folyadékról beszélgetünk, akkor ide tartoznak a levesek, a smoothiek, cukrozatlan teja, ezek mind-mind nagyon jó alternatívák lehetnek, ugyanígy télen is és nyáron is. Tehát nem feltétlenül csak a vízre gondolok, hanem a nap összességében, amilyen folyadékot megiszunk.
1: A kiszáradás tünetei gyakran csak akkor válnak feltűnővé, amikor a szervezet már folyadékhiánnyal küzd. Melyek azok a korai jelek, amelyekre érdemes jobban odafigyelni?
2: Hát elsősorban ugye a szomjúság érzet, de amikor már ezt érezzük, akkor általában a szervezet már dehidratált, tehát ki van száradva, és nem érdemes ezt megvárni. Korai tünetek közé tartozik a szájszárosság, fejfájás, fáradékonyság, koncentrációs zavarok, szédülés, és valamint az, hogyha a vizelet sötétebb színűvé válik, és ritkábban kell vizelni, tehát ezt is fontos lehet, hogy közbe-közbe figyelni a vizeletnek a színét. És hogyha ezeket észleljük, akkor érdemes mielőbb pótolni, és súlyosabb esetben rosszul létez, vagy hőkimerüléshez is vezethet, úgyhogy mindenképpen érdemes odafigyelni ezekre.
1: A szezonális zöldségek és gyümölcsök ilyenkor bőségesen rendelkezésre állnak. Milyen szerepet töltenek be ezek a nyári étrendben?
2: Érdemes nyáron könnyen emészhető ételeket választani. Olyan ételek kerüljenek a tányérra, mint például a friss zöldségek, gimölcsök, saláták, a sovány húsok, halak, például fermentált tártálymékek, túrjoghult vagy kefír például. Ezek nem csak tápanyagokban gazdag, hanem több vizet is tartalmaznak, így a hidratáltság szempontjából is fontos. Amit kerülni érdemesebb igazából azok a nagyon zsíros, nagyon nehéz bő olajokban sült ételek, az erősen szerezett élelmiszerek, ezek megterhelhetik az emésztőrendszert, és fokozhassák a kellemetlen teltségérzetet így a nagy kánikulákba. Annyi, hogy még érdemesebb felosztani több étkezésekre, tehát 3-4 étkezésre is. Sokan úgy csinálják, hogy naponta kétszer esznek nagyot, és ez lehet, hogy megterhelő gyomornak, és diszkomfort érzés jöhet azután, ezért érdemesebb kisebb adagokat enni, és elosztani ezt a nagyobb mennyiségét.
1: Ha már zsíros ételekről beszélgetünk, akkor ugye a szabadtéri sütések, grillezések és piknikek a nyár kedvelt programjai, ugyanakkor élelmiszerbiztonsági szempontból is odafigyelést igényelnek. Szerinted mire kell ügyelni az ételek tárolása és elkészítése során, illetve ilyenkor is hanyagoljuk igazából a jó zsíros ételeket, amit megrillezünk, mert ugye ha már nyár, akkor szalonna, aminek még a zsírját is kenyérre csöpögtetjük, és úgy esszük meg.
2: Igen, tehát igen, a nyári melegben ilyenkor a baktériumok sokkal gyorsabban elszaporodnak az élelmiszereken, ezért különösen a higiéniára nagyon oda kell figyelni. Ami elsősorban én javasolnék, hogy a hűtést igénylő ételeket ne hagyjuk hosszabb ideig szobahőmérsékleten vagy a napon, és szállításkor is érdemes hűtőtáskát használni, ugyebár a grillezésnél ügyeljünk arra, hogy a húsok megfelelően átsüljenek, és ne legyen nyárs. És a nyárs, illetve a kész életek ne nagyon érintkezzenek egymással, mert ugye növeli a keresztényeződés kockázatát. Emellett a gyakori kézmosás, tiszta eszközök használata, ez ugye alapvető az ételmérgezések megelőzésében. A szalonnás kérdésedre válaszolva, én azt szoktam javasolni, hogy a mértékletességen van a lényeg, és nem szeretem ezt a nagyon végletet, hogy semmit se együnk, hanem mindent lehet csak mértékkel. Most, hogyha az ember odafigyel, most egy nagy adag zöldséges tálat eszik, sovány, fehérre forrással, húsokkal, most ha egy kis darab szalonnát fog enni, ez sem jól neki az az étel, mert úgyis ez az élmény, amit közösen megélnek a barátokkal, az fog számítani, és nem arra fog emlékezni, hogy ő most szalonnát evett, hanem arra, hogy milyen jó kis beszélgetés alakult ki. És nyilván, hogy fontos, hogy emellett a mozgásra is odafigyeljünk, és ne legyen folyamatosan csak a szalonna, vagy csak a kövérhús, hanem mellette még ugye a soványabb hús, például csirke, pulyka, ezeket választjuk előtérbe, de nem kell félni. Tehát, hogy a mértékletességem van a lényeg, tulajdonképpen ezt akartam mondani.
1: Különbözik-e a gyermek, az idősek vagy a krónikus betegek étrendje a hőség idején?
2: Igen, ezek a csoportok érzékenyebbek a nagy melegekre, ezért különösen odafigyelni rájuk. A gyermekek és az idősebbek könnyebben kiszáradhatnak, ezért fontos, hogy rendszeresen kínáljuk őket folyadékkal, ne csak akkor, amikor ők kérik. És az ételmenübe is olyan ételeket tegyünk, ami fent említett ételcsoportokat, amiről beszéltem, hogy sok zöldség, gyümölcs, teskérlésű gabonák. Krónikus betegségek, például szív- és érrendszeri vagy vesebetegség esetén azonban a folyadék bevételre vonatkozó ajánlások eltérőek, ezért ilyenkor mindig a kezelőorvos vagy a dietetikus egyéni javaslatát kell előtérbe helyezni. Tehát nem mindenkinek javasolt ez, hogy sok vízfogyasztás, ilyenkor az orvosi javaslatra kell hallgatni.
1: Mit tanácsolsz azoknak, akik a nagy melegben is sportolnak, vagy fizikai munkát végeznek?
2: Érdemes a tevékenység előtt, közben és utána is hidratálni, ez nagyon-nagyon fontos. Ha lehet, ezeket a nagyobb fizikai megterheléseket inkább a reggeli vagy az esti hűvösebb órákra időzíteni, amikor a legnagyobb tűzőnap van. És a másik az, hogy figyeljünk a szervezetünk jelzéseire. Ha szédülés, erős fáradtság vagy fejfájás jelentkezik, akkor mindenképpen hagyjuk abba, és pihenjünk meg hűvös helyen. Egy óránál rövidebb átlagos intenzitású mozgás során a víz általában elegendő, tehát nem szükséges elektrolit pótlás. Hogyha ennél nagyobb, intenzív edzés, több óránál tartó kemény fizikai munkáról van szó, akkor izzadásul ugye több ásványanyagot vesztünk, ezért javasolható a pótlás is, indokolt lehet.
1: Ilyenkor szükség van plusz vitamin vagy ásványi anyag pótlásra?
2: Általánosságban nincs szükség nyáron külön vitamin vagy ásványanyag pótlásra, hogyha valaki változatosan és kiegyensúlyozottan táplálkozik. Tehát a szezonális gyümölcsök és zöldségek ilyenkor bőségesen biztosítják a legtöbb szükséges vitamint és ásványanyagot. Kivételt jelenthetnek ugye azok, akik erősen izzadnak, például elveszett folyadék az elektrolitok pótlására, vagyis hogy például, hogyha ugye kemény fizikai munkát végeznek, ugye ilyenkor pótlásra is kell figyelni, de a vitamin vagy étkiegészítőt azonban csak indokolt esetben egyéni szükséglet alapján érdemes alkalmazni, nem rutinszerűen.
1: Szerinted melyek a leggyakoribb tévhitek a nyári táplálkozással kapcsolatban?
2: Hát az egyik az, hogy csak akkor kell inni, amikor már szomjasok vagyunk, pedig ugye ilyenkor már említettem, hogy a szervezet már ki van száradva. Sokan azt is gondolják, hogy az üdítők vagy az alkohol jól hidratálnak, pedig legjobb választás továbbra is a víz. És gyakori tévhit az is, hogy a gyümölcsök önmagukban fedezik a folyadék szükségletet, bár magas a víztartalmuk, a megfelelő hidratáláshoz rendszeres folyadékfogyasztás szükséges, tehát nem elég az egyáltalán. Emellett sokan nyáron teljesen kihagyják a főétkezéseket, pedig ilyenkor is fontos a kiegyensúlyozott változatos étrend, csak érdemes a könnyebb fogásokat előnybe részesíteni. Tehát a nyáron is ugyanazokat az étrendi javaslatok vannak, mint télen, vagy ősszel, vagy akár tavasszal.
1: Ha már alkoholról beszélünk, akkor ebbe a nyári melegbe ugye egyszer-egyszer van, amikor megkívánjuk a hideg, hűsítő alkoholt. Szerinted mennyi a maximum, amit megihatunk egy nap?
2: Azt tudni kell, hogy az alkoholra nincs általános javaslat, ami megengedett. Hivatalos, tudományos cikkekből nem javasolt az alkohol semmilyen fajtája. Most az, hogyha megiszünk egy fröccsöt például, ami ugye vízzel van, és ez egy jó alternatíva lehet például, de fontos, hogy mivel az alkohol visszatartsa a szervezetünkben a vizet, azért fontos, hogy ahogy alkoholt iszunk, mellette ígyunk meg egy pohár vizet, vagy két pohár vizet, és akkor így sok hidratáltabb marad a szervezetünk.
1: Tudnál ajánlani néhány egyszerű, tápláló, egészséges nyári ételt és italt?
2: Persze, tehát ilyenkor nem kell amúgy bonyolult különleges ételekre gondolni, tehát a nyári táplálkozás alapja ugyanaz, mint az egész évben. Sok zöldség, gyümölcs, teljes értékű gabonák, megfelelő fehérjebevitel és elegendő folyadék. Nyáron inkább az ételek könnyedségére és a megfelelő hidratálására érdemes ugye nagy hangsúlyt fektetni. Jó választás lehet például egy nagy adag vegyes saláta, grillezett csirkemellel vagy hallal, hideg joghurtú zöldséges saláta, 10 óraira vagy uzsonnára kiváló görögdínya, sárgadínya, bogyós gyümölcs vagy más szezonális gyümölcs például olajos magvakkal. És italok közül továbbra is a víz a legjobb választás, de a cukrozatlan tea vagy a citrommal, uborkával, mentával ízesített víz is alternatíva lehet például.
1: Ha a hallgatóknak 3 tanácsot kellene kiemelj a kánikulában, melyek lennének azok?
2: Az első az, hogy mindig legyen nálunk víz. Legyen mindig szem előtt, legyen egy kis flakonunk vagy egy üvegünk, amit meg tudunk tölteni. Én személy szerint könnyebben tudok flakonból inni, mert könnyebben tudok számolni is, hogy mennyit ittam még. Tényleg nagyon fontos, hogy elegendő vizet fogyasztunk. A másik az, hogy választunk változatos étrendet, sok szezonális gyümölcsöt, annyi kis finom gyümölcs van most jelenleg, ezeket használjuk ki, mert most ezek nagyon-nagyon vitaminbombák, ásványi anyag, antioxidánsokban gazdag, úgyhogy ezeket mind-mind-mind tiszta jóságok vannak benne, úgyhogy kár lenne nem kihasználni. Nem csak a víztartalmuk miatt jó a zöldség és gyümölcsfogyasztás, hanem amellett is, hogy vitaminokat, ásványanyagokat és rostokat tartalmaznak, antioxidánsokban is biztosítanak a szervezetnek, ami ugye az oxidatív stressz ellen véd, és támogatják az emésztést is, úgyhogy mindenképpen érdemes ezért is fogyasztani. Érdemes naponta többször is fogyasztani belőlük, minél változatosabb színekben és formában. A harmadik az, hogy

0: Hírek.
1: Önök Rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Bolozsán szerint az ügyvivő kormány az összes jogszabályt a törvényes eljárás betartásával fogadta el. Három fegyvergyári vezetőt is őrizetbe vett a korrupció ellenes ügyészség. Az ötödik illegális földrel rakót fedezték fel Kolozs megyében. Buzau megyében egy F-16-os vadászkép lelőtt egy drónt Padina és Pogoánelle térségében. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Ilja Bolozsán tegnap kijelentette, hogy az ügyvivő kormány ebben az időszakban az összes jogszabályt a törvényes eljárás betartásával fogadta el, és mindegyik megkapta a szükséges jóváhagyásokat az igazságügyi minisztériumtól és a véleményező tárcáktól. Az ügyvivő miniszterelnököt arról kérdezték a Victoria Palotában tartó sajtótájékoztatón, hogy kommentálja Adrián Tóni Neákszú ügyvéd, a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács volt tagjának állításait, miszerint az ügyvivő kormány túllépi törvényes hatáskörét, amikor hosszú távú stratégiákra és közpolitikákra vonatkozó határozatokat fogad el. Ilja Bolozsán válaszában hangsúlyozta,

0: hogy az összes jogszabályt a törvényes eljárások szerint a megfelelő jóváhagyások megszerzésével fogadták el. Szerinte ezek az intézkedések Románia számára nehéz időszakban szükséges és időszerűek voltak, és olyan közpolitikák folytatását szolgálják, amelyek törvények és helyreállítási tervhez kapcsolódó programokat rögzítenek. Vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt őrizetbe vettem az Országos Korrupció Ellenes Ügyosztály Mihály Rafiút, a bukaresti, valamint Tiberio Alexandru Pürvut, a Plopeni fegyvergyár igazgatóját, illetve Liliana Soerskut, utóbbi üzemkereskedelmi igazgatóját. A három igazgató esetében 30 napos vizsgálati fogságot javasolt az ügyészség. Erről az illetékes bíró dönt majd. Tegnap a Romarm romániai állami fegyverkoncert két erdélyi üzemében, a két kucsiri fegyvergyárban is házkutatásokat tartottak. A leányvállalatoknál jelenleg fennálló problémák azoknak a hiányosságoknak a következményei, amelyekre a Romarm többször is felhívta tulajdonosa, a gazdasági társa figyelmét. Áll a Romarm közleményében. Újabb nagyszabású ellenőrzést tartott a környezetvédelmi őrség Kolozs megyében, amelynek során felderítették az ötödik olyan törvénytelen lerakóhelyet, ahol hatalmas mennyiségű kitermelt földet és törmeléket halmoztak fel. A hatóságuk egy újabb 160 ezer lejes bírságot szabott ki, így az akció során kiszabott büntetések összege már elérte a 450 ezer lejt. A környezetvédelmi őrség tegnap este a közösségi oldalán számolt be arról, hogy folytatódtak a vizsgálatok azoknál a vállalatoknál, amelyek a környezetvédelmi jogszabályok megsértésével engedély nélkül tároltak kitermelt anyagokat. A biztosok elrendelték, hogy az engedély nélküli helyszínen folytatott tevékenységet azonnal be kell fejezni. Az ott felhalmozott anyagokat szabályos, engedéllyel rendelkező lerakókba kell elszállítani. A területet pedig az eredeti állapotában kell visszaállítani. Egy F-16-os vadászkép lelőtt ma egy egyelőre ismeretlen eredetű drónt Búzó megyében, Padina és Pogohanele térségében, közölte a prefektusi hivatal. A tájékoztatás szerint a drónt egy mezőgazdasági terület felett lőtték le. Valahol a mezőn egy lakatlan területen zuhant le Padina és Pogohanele között. Egy F-16-os NATO vadászkép lőtte le. Nagyobb magasságból tudott tüzet nyitni rá, mivel a drón viszonylag alacsonyan repült. Nyilatkozta az Agile Press hírügynökségnek Leonard Dimian prefektus. Közlése szerint a Búzeó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség egységei elindultak a helyszínre, hogy felkutassák a roncsokat. További lakosságvédelmi intézkedésekre jelenleg nincs szükség, tette hozzá a prefektus. Nikus Ordán államfő korábban bejelentette, hogy egy román F-16-os pilóta lelőtt egy drónt Románia légterében. Az elnök hangsúlyozta, hogy a drónt lakatlan terület fölött semmisítette meg a román légierő vadászpilótája reggel 11 óra körül. A közlése szerint az illetékes intézmények munkatársai jelenleg a helyszínen vizsgálódnak, hogy feltárják az incidens részleteit. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében részben ma napos és felhős időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 23 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, amazon.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Árváknak atya, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. 68. Zsoltár 6. és 7. verse.

Áldott az Isten, a mi urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, első részének harmadik verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány, az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44.

0: 0619-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Gombolózón állék zenével. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
2: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: talán úgy tudnám a legjobban megfogalmazni, hogy azt mondja az Isten, hogy figyelj, ezen az úton egyszerűen én összenövesztelek benneteket, és azt veszitek észre, hogy egyek vagytok.
1: Kocur Tibor és Kocur Mária házassága szétszillált, halálra ítélt kapcsolattól a szoros házastársi elköteleződésig jutott el. Felelősséget éreznek az irányban, hogy minél többekkel osszák meg történetüket, amelynek főszereplője a kegyelmes, szabadító Isten. Én Erdészné Kárpáti Judit vagyok, és velük fogok beszélgetni a Magyar Evangélikus Rádiómisszió lélekhangoló műsorában.

0: A kutúrházas párral beszélgetek, Máriával és Tiborral, akik a Váci Adullám kávézó tulajdonosai, működtetői. Azzal kezdeném a beszélgetésünket, hogy hogyan léptetek ti a házasságotokba, mi volt a fejetekben arról, hogy mi lesz az erőforrása, az alapja a ti házastársi hűségeteknek?
1: Én úgy 70-80-as években nőttem föl gyerekként, amikor a szüleim a párt tagjai voltak, és ez meghatározta a hithez való viszonyunkat is. Teljesen hit ellenesek voltak. Én ilyen neveltetést kaptam, és ennek révén, amikor a házasságot kötöttük, ugye vidéki házasságról beszélünk, ott szokás volt egy feliratot föltenni a kapu félfához, hogy Isten hozta, kedves vendég, és azt én levetettem, mert mondtam, hogy hát akkor, ha ez fönnmarad, akkor meg nincsen esküvő. Ebből következik az, hogy ugye templomi esküvő és Isten előtti esküvőnk nem volt, és hát mi így éltük az életünket, egészen addig, míg az Isten ránk nem talált. Én nem ismertem a hit tanait, a 10 parancsolatot, meg egyéb dolgot, semmit, és én nagyon ellene is voltam ennek, tehát nálunk így kezdődött a házasság, és így is éltünk viszonylag sokáig. És ebből jöttek a különböző problémák, hogy a parancsolatok nem megtartása ugye bűn, és ennek a bűnnek a hatására egészen jutottunk a válás széléig.
0: Valami emberi jóindulat, vagy próbálkozás, vagy terv azért volt a fejetekben, gondolom, arról, hogy hogyan tartsatok ki egymás mellett, tehát azért komolyan gondoltátok ott a tanácsi esküvőn is, hogy hol Tomiglan, hol Tájglan, nem?
2: Ez nagyon érdekes, mert diákszerelemként indult, tehát mi tulajdonképpen a középiskola első osztályától egy 5 éven keresztül elköteleződtünk akkor egymás mellett. Tehát ez egy hosszú együttjárás volt, de mégsem azok a szempontok voltak előttünk, ami azt gondolom most így utólag, hogy meghatározó egy elköteleződésnél. Tehát, hogy nem voltak olyan biztos elvárásaink egymással szemben, hanem azt kell mondjam, hogy úgy voltunk, és nagyon jó volt, és így külsőségileg nekem nagyon vonzó volt a Tibinek a zenei adottsága, nagyon vonzó volt az, hogy például ő nagyon szépen beszél. Külsőségekre épült az egész, és még ez is nagyon fontos, hogy a családunkban, egyik családunkban sem volt egy olyan minta, és nem őket bántva, ami így jó tanácsként lett volna, hogy ez fontos azért egy élethosszig tartó kapcsolatnál. Nagyon szerettük volna összekötni az életünket, hiszen össze is kötöttük. De hogy az Isten az ott nem volt képbe, az én részemről, tehát én evangélikus gyülekezetbe jártam, konfirmáltam, megkereszteltek, ifire jártam, de mégis amikor ő jött, ez a szerelem, ez így kiragadt ebből az egész Istenhez való ragaszkodásomból. Házasságkötésünk előtt is arra készültünk, hiszen megvettük a telket, amire majd építkezni fogunk. Szóval azt mondom, hogy ilyen testi szükségletek megvoltak, vagy a testi előkészület, de maga a lelki az abszolút nem.
0: Ennek akkor mikor láttátok meg a hiányát, vagy mikor értettétek meg, amikor már kezdett úgy recsegni, ropogni a házasságotok? Te hogy láttad, Tibor?
1: Én ugye Istennel nem foglalkoztam mindaddig, amíg ugye van ez a bicska elv, hogy amíg a zsebünkben van a bicska, addig észre se vesszük, hogy ott van, de mihez is nincs ott, akkor nagy a hiány. És amikor a házasságunk eljutott arra a szintre, hogy a válás felé terelődik az én hibámból, akkor én jól kitaláltam, hogy egy nőnek a lelkére kell hatni. És a feleségem akkor egy ilyen asszonykörbe járt, ami az egyházon belüli szerveződés volt. Elmentem a lelkészhez, és feltettem a kérdést, hogy hát tudom, hogy asszonykör, de ezen férfi is részt vehet. És mondom, hogy én csak úgy be akarok ülni. Mert én nagyon ügyesen kitaláltam, hogy hát eljátszom, hogy én nagy hívő lettem, akkor a feleségem szeretni fog, és akkor minden rendben is van. Hát csak azzal nem számoltam, ugye hitetlen emberként, hogy a harmadik, negyedik alkalommal úgy rám nehezettek az igék, a hallott dolgok, mert én nem szólaltam meg, én csak hallgattam. Hogy amikor vége volt, akkor mondtam a lelkésznek, hogy hát itt valami nagy baj van, valamit csináljunk, mert én ezt már nem bírom. És akkor volt emberem, ahogy a Biblia is mondja, volt emberem, aki segített rajtam, mert este 10-kor fölvette a Luther kabátot, és a lelkészi konyhában, a kis Sámlin, ott úgy megtértem. Tehát akkor úrvacsora, ugye a bűnvallás. Szóval nekem ez volt az a pillanat, ami megváltoztatta az életemet. És akkor, hogy folytassam még ugyanezt a gondolatot, ez egy ilyen karácsony előtti ünnepkör volt. Ügyesen kitaláltam, hogy nem volt templomi esküvünk, hát akkor legyen, hogy akkor még ez is segítsen a hit útján való járásban, mert akkor én már a hit útjára léptem ugye abban a pillanatban. És megszerveztem azt, hogy a lelkész egy ilyen karácsonyi alkalom után, amikor már nem volt senki a templomban, akkor minket összeadott. Az egyik tanú az ő felesége volt, én nekem volt egy másik tanúm, és akkor ott megtörtént a házasságkötés, tehát ott sem a teátrális dolgok voltak, hanem a lelki, ami azt jelenti, hogy egy letérdeléssel fölírva az akkor ismert bűneim megvallása megtörtént, és bocsánatkérés, és úgy egy házassági kérdés. És megkaptam a választ, hogy igen, de nem nekem mond igent, hanem az Istennek.

0: gondolkodtam, hogy lehet, hogy valóban szükséges lenne kicsit jobban tisztázni az embernek magát és Istennel való kapcsolatát, vagy a korábbi életét, mielőtt házasságba lép és valaki mellett el tud köteleződni?
1: Én nem feltétlenül erre gondolok, mert mi sok mindent eldöntünk, talán esküdözünk a mindennapokban, és hogy ehhez majd, tartjuk magunkat. De a közös életünk az olyan nem várt események elé állít, amit egyszerűen két ember önerőből nem tud megoldani. Egyszerűen külső segítségre van szüksége. És lehet emberi külső segítség ideig, óráig, bizonyos helyzetekben, de igazi, mélyreható segítséget egyedül az Isten tud adni. És visszalépve, 10 év volt az, amikor azt mondtuk, hogy na itt, a holtodiglan halál vár ránk. Ez valami borzasztó volt. Szembesülni, hogy élsz, de halott vagy. Nincs semmi benned, ami egyáltalán az életben, járásban segítene, vagy erőt adna. És én azt gondolom, hogy az, hogy konfirmáltam, és hogy megkereszteltek, vagy hogy egyáltalán jártam az ifjúságban addig, amíg a Tibi képbe nem került, és az a szerelem így el nem hozta elém a rózsaszín lufikat, hatással voltak rám, ott voltak valahol jó elrejtve, és próbáltam takargatni mindenféle mással a közös dolgainkkal. És akkor, én, amikor már ezek a problémák előjöttek, nem volt kihez futnom, egyszerűen csak az Istenhez. És elkezdtem őt megszólítani, hogy most akkor hogyan, mi legyen. Akkor az Isten így kezdte hevíteni az én szívemet, hogy keressem őt. És nagyon sok álmatlan éjszaka, nagyon sok sírás, amit el sem mersz mondani másnak. Szóval én bennem még az is megfordult, hogy én nem akarok élni. És nem volt öngyilkossági szándékom, vagy bármilyen, de hogy nem akartam élni, és az ember nem látja, hogy hogyan tovább. Ez egy olyan krízis helyzet Isten nélkül, amit az ember nem tud megoldani saját magától.
0: Amikor eszedbe jutott Isten, akkor mit tudtál tenni?
1: Nem úgy volt ott, hogy hú, most akkor itt vagyok, és semmi gond, menjünk tovább, hanem hallottam, hogy Biatorbágyon van egy Istenháza szolgáló közösség, az akkori lelkészünk több mindenkit irányított oda, egyhetes női hét volt, és én oda menekültem. És amikor én ott meghallottam, hogy megtérés, meg az Istennel lehet újat kezdeni, és hogy ő vár, szóval az egy olyan egyhetes, intenzív, elkülönített Istennel való közösség volt, ahol én igent mondtam az Istennek, hogy Uram, én döntök melletted, vagy döntök veled, és akkor még nem az volt, hogy itt a házasságunk majd valami, nem tudom milyen győzelmi menet lesz, hanem egyszerűen, hogy megértettem azt, hogy mit tett értem, azt az áldozatot, és azt kell mondjam, hogy innen elkezdődött egy új út, és a változásnak nagy ára van. Onnan is nagy ára van, és ezt életemben akkor először éreztem meg, hogy Jézus mit tett értem. Tehát ezt a szívemben éreztem meg azt az áldozatot, mert tudtam, meg hallottam, meg beszéltem is róla, már mint konfirmáción, de ez a szívemben nem volt meg.
0: Igen, tehát az téged ott térdre is kényszerített, hogy Jézus és az Úr, tényleg Isten hogyan kötelezte el magát mégis melletted?
1: Teljesen térdre. Én egész héten sírtam, és akkor úgy kezdődött, hogy ott térdre rogytam, és azt mondtam, Uram, én te veled szeretném folytatni az életemet. A Tibi jött értem, és én elmondtam, hogy figyelj, van újrakezdés a kapcsolatunkban. És akkor ő még azt gondolta, hogy én egy kicsit bekattantam. Akkor ez most egy ilyen újabb menekülési irány. De onnan 2 évig hozzám meg imatársakat rendelt az Isten, akiknek nyöszörögtem a bajomról, és hogy nem untak rám, ez maga is egy csoda. Nem mondták azt, hogy figyelj, Marcsikám, valahogy lépjél már túl ezen. Szóval minden sebem, bajom, nyűgömet ott ontottam rájuk, de közben imádkoztunk ezért. Tehát nálunk az imádság az meghatározó az életünkben.
0: Tibor, te is imádkoztál akkor már? Elfogadtad akkor azért ezt a megtérését Marcsinak?
2: Hát akkor nem nagyon fogadtam el, mint az előbb ő is elmondta, hogy én azt gondoltam, hogy most valami agyi probléma lépett föl nála. Gondoltam, hogy majd elmúlik. Hát aztán nem múlt el, és ezek után jött az én megtérésem, és én is eljutottam Biatorbágyra, és elkísért az a férfi engem, aki a tanúm volt az esküvőn, és ez a hét, ez annyira belém ivódott, hogy Egy idő után elmentem vissza a szolgálónak. Egy hétig javítottam ott a szolgálatnak a traktorát. De ugyanúgy részt vettünk a reggeli, meg az esti imádságban áhítaton. Amiről nem esett szó, hogy akkor már volt egy gyermekünk, akiért küzdöttünk majdnem 6 évig, hogy megszülessen. És miután megtértünk és rendbe tettük az életünket, illetve próbáltuk rendbe tenni, egyszer csak született egy lányunk. És ezt mi úgy fogjuk föl, hogy ajándék lett arra, hogy mi akarva akartuk, hogy rendbe tegyük az életünket, mert ez mind a kettőnek akarni kell.
0: Igen, ezen elgondolkodtam, hogy vajon melyikőtök akarta először, vagy jobban helyrehozni a házasságot. Honnan fakad ez a küzdelemre való készség az emberekben? Mit tapasztaltatok arról, hogy ez mennyire emberi, mennyire isteni, mennyire egyik vagy másik félen múlik, mennyire működhet, ha csak az egyikük akarja?
1: A Tibi megtérése és az én megtérésem között 2 év van. Én jutottam el először Biatorbágyra, és én úgy jöttem el onnan, hogy én küzdök a házasságunkért. És nekem meg is adta ezt a iszonyatos nagy motivációt a szívembe az Úr. Tehát az ima társaimmal való közös imádságok, azok azért is szóltak, hogy a férjem megtérjen. 2 év olyan kemény időszak hitben, lélekben, amit egyszerűen azt mondom, hogy ez nem a saját motivációm, hanem ez az Istennek a motivációja. És amikor 2 év után nem látsz változást, látszólag az elkeseríthet, és azt mondod, hogy huha, nem jutottunk semmire. De Isten engem ebben a 2 évben annyira megerősített, hogy az, akivel a hűtlenséget elkövette, ahhoz én elmentem bocsánatot kérni. Tehát megsértettem, mert azt mondtam, hogy ha találkozunk, akkor lehet, hogy megtépném őt. És akkor, ahogy ezt így kimondtam, egyszerűen elkezdtem sírni, hogy Uram, nem, ez tudom, hogy nem te vagy, és visszamentem bocsánatot kérni. Én úgy gondolom, hogy ez olyan meghatározó történés volt. És akkor hadd mondjam, hogy amikor a Tibi előkészítette ezt, tehát, hogy van a házasságkötés, meg van a szövetségkötés. Tehát akkor nekünk egy szövetségkötés lett. Ez egy szent dolog. Ott azért nem az van, hogy most én neked mondok valamit, és aztán vagy megtartom, vagy nem, de ott az élő Isten színe előtt, és engem az Isten egy kész tények elé állított. Tehát én nem gondoltam, hogy ennek itt van az ideje. Az Istennek mondtam igent. Neki mondtam, mondom, Uram, én most itt mindenkinek hazudhatnék, hogy fú, hát itt minden mennyire mesébe illő, de neked nem hazudhatok. Tehát te látod a szívemet, hogy én nem ott tartok, majd ott fogsz tartani. Nem is ez volt a lényeg, hogy én hol tartok, hanem az, hogy Istent egyszerűen külsőségileg is az életünkbe hívjuk. Én megtértem, Tibi megtért, és most jön az, hogy együtt is kérjük az Istent, hogy gyere, Uram, közénk ebbe a szövetségbe. És nem volt könnyű. Ma, amikor egy olyan közegben élünk, hogy minden instant, nálunk azért 6 év telt el, még azt mondom, hogy úgy összecsiszolódtunk. Vagy egyáltalán, hogy ez a szövetség, ez elkezdett bennünk tudatosodni, hogy akkor ez miről is szól? Mit jelent a hűség? Hogy jutunk az egymáshoz, ragaszkodáshoz? Nem éreztem azt a biztonságot az elején, amikor azt mondja, hogy és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy. Tehát ezt a ragaszkodást sosem éreztem, mert mindig egy bizonytalanság volt ott. Most eltelt a megtérésünk óta 20 jó néhány év, és tanítja az Isten nap mint nap, és időről időre, hogy hogyan lehet kedves előtte a mi közös életünk.

0: evangélikus műsorunkban vendégünk ma Kocur Tibor és Kocur Mária. Tibor, benned mi változott akkor, amikor Isten előtt ezt az említett szövetséget megkötöttétek, az új házasságkötés megtörtént? Ugye hallottuk, hogy nem egyik pillanatról a másikra történt valami nagy változás. Mi volt a szívedben más Isten által, vagy hogyan élted a hétköznapokat másképp Marcsival?
1: Ez annyira változtatott meg, hogy lett egy mottóm, vagy egy célom, inkább azt mondanám, hogy még egyszer mondja nekem a feleségem azt, hogy szeret, és hogy bízzon bennem. És mindez mellé, hogy az ember küzd a mindennapokban, jönnek a kísértések. Ugyanis én taxis voltam abban az időben, ami azt jelentett, hogy éjszaka is dolgoztam. És amikor hitre jutottam, egy héten belül megtörtént, hogy két olyan hölgyet kellett szállítani egymás utáni fuvarokban, aki nem tudott volna fizetni, és felajánlották, hogy természetben. Én visszautasítottam, és akkor megkérdezte az a bizonyos hölgy, hogy te hülye vagy? Így szó szerint, hogy hát, hogy nem álltam kötélnek. És akkor jó volt kimondani, hogy jó hülyének lenni. De egy idő után beláttam, hogy ez nem egy olyan szakma, ami mellett nagy bizalmat lehet építeni. Én azt mondtam, hogy azt szeretném elérni, mert a Bibliában is le van írva, hogy ha én 100 kilométerről azt mondom valamire neki, hogy nem, akkor ő bizonyos legyen abban, hogy az nem. És ezt elértük nagy küzdelmekkel, félreértésekkel, az ördög csapdájával, egyetembe, tehát ezek mindig megvoltak. És nehéz volt, mert hátráltattak. Egy mondattal el lehetett rontani, és kezdhettük előről. Viszont a végeredmény az, hogy mi kaptunk erre egy kislányt ajándékba, ez egy bizonyosság, ha ránézzünk, sokáig hívtuk őt ajándéknak.
0: Van már számotokra egy olyan alap, ami által nem tudtok egy bizonyos szint alá visszacsúszni?
2: Határozottan van, és csak az van. Csak Krisztusban megerősített alap van. Még visszatérve egy picit a Tibinek a dolgaihoz, hogy amikor azt látod az életedben, hogy minden káosz és minden zűrzavaros, és még az az időszak is, amikor az újrakezdés van, és ott is vannak bukások, sérelmek, előjönnek olyan képek a sebeinkről, ami hát halált okozó seb, akkor azt nem tudjuk egyik napról a másikra kitörölni. Hogy Isten itt van az életünkben, tehát mi enélkül nem működnénk. Én biztos nem. És a bizalmat visszaépíteni Isten nélkül nem lehet. Lépésről lépésre cövekelte le mellénk, vagy körénk, hogy figyelj, na, ebben ne nagyon lengjél ki, mert ez nem jó. És nem csak a hűtlenség, hanem a mindennapokban való együttélés. És ebben az, hogy ragaszkodik feleségéhez, talán úgy tudnám a legjobban megfogalmazni, hogy azt mondja az Isten, hogy figyelj, ezen az úton egyszerűen összenövesztelek benneteket. És azt veszitek észre, hogy egyek vagytok. És nagyon jó. Azt kell mondjam, nagyon jó. És az Istennek az a kérés az, hogy figyelj, én szeretném a ti házasságotokon keresztül megmutatni, hogy létezik ilyen. Bizonyságaim legyetek, hogy van ilyen. Tehát mi azt mondjuk, hogy van ilyen, és nagyon jó, hogy van ilyen, mert nélküle nem lenne

0: Lélekhangoló.
1: Tibor, neked mostanában is számos beszélgetésed van, mert te sem rejted véka alá a hitedet. Mi az, amivel bíztatnál a hitedből fakadóan házaspárokat arra, hogy tartsák meg ezt a ragaszkodást, hogy küzdjenek egymásért?
2: Célzott beszélgetéseim nincsenek, inkább ezek spontán jönnek, mert valamiért megkérdezik az emberek, hogy hogy élek, vagy mi változott meg, mert nem ilyennek ismertek mondjuk 20-30 éve. És én azt mondom, hogy az én életemet a hitre jutás változtatta meg. És én azt mondom az embereknek, hogy ez emberileg úgy változtatott meg, hogy a fizikumom ugyanaz maradt. Itt nem a testi dolgok változnak, hanem itt fönt az ember gondolkodása és az ebből való cselekvése változik meg, aminek hatása például az, hogy bízik bennem a feleségem. Tehát a bizalom és a munkám. Például úgy dolgozunk most is, hogy amit megcsinálunk, azt úgy csináljuk meg, hogy többet ne kelljen hozzányúlni. Ezt mondom világilag. De azt mondom, hogy úgy csináljuk meg, hogy az Istennek is tetszen. Tehát amit nekem adott talentumot valamikor, tanultam, meg egyéb dolgok, azt most tudja alkalmassá tenni a munkámmal. És én azt tudom mondani, hogy a legfontosabb, hogy visszakanyarodunk, hogy a bizalom. Én nagyon sok barátnővel voltam. Érdekes módon, tehát rosszul hangzik ez most, hogy én mindig szerettem a feleségemet. Én sosem akartam együtt élni ezekkel a partnerekkel, nem akartam közös családot, nem akartam közös lakást, semmit nem akartam. Sokan megkérdezik, hogy miért tettem. Nem tudok rá olyan választ adni, ami emberileg is elfogadható. Én azt mondom, hogy az Isten engedte valamiért addig. Talán azért, hogy a mélyből kiáltsak hozzá. A legmélyebb mélyből, mert utána már az lett volna, hogy öngyilkossági gondolatok meg életvége. A legmélyebb mélyből kiáltottam és elfogadta. És hogy ne akarjanak oda lemenni, mert nagyon nehéz újraépíteni az emberi kapcsolatokat. Ha ezt hitre jutván teszi meg újból és újból, az Istent is el fogja veszíteni. Én csak óva tudom inteni, el tudom mondani. És nyilván, aki az Istenhez akar közeledni, annak ott lesz a kísértés nagy erővel. Az Isten azonban erősebb. Benne bízzon.
3: Tehát, hogy az Isten szabadítása az tökéletes. És nagyon fontos, hogy a mi kapcsolatunk az meghatározó a családban, a munkahelyen, a baráti körben, mindenhol. És az, hogy ezen az úton körülöttünk az emberek kikké válnak, az is a felelősségünk. Tehát az, hogy a munkatársam kivé válik, lehet, hogy csak ideig, óráig lesz nálunk, de az, hogy amikor te megkértél engem, hogy erre az interjúra, akkor a Tibi későn jött haza. És azt mondja, képzeld el, itt volt a volt munkatársunk, és elmondta neki, hogy bajban a házasság. Ők valamit levettek, ha mondtuk, ha nem mondtuk, de valamit az Isten megjelenített magából általunk. Ez egy nagyon nagy felelősség, én úgy gondolom. És még egy, a családi életben fontos a humor, és ez a férjemnél nagy pozitívum. Ez, amikor ilyen nagy, nehéz helyzet van, akkor az nagyon jól jön. Én egy ilyen bemerevedős, egy ilyen nagyon szélsőséges alkat vagyok. És ez egy akkora oldás, és így végszóként talán. Az elején azt mondtam, hogy az imádság az meghatározó, és ha valakinek üzenni tudom, az imádság az nagyon jó alap.
1: A Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora a Lélekhangoló szól, amelyben vendégeink Kocur Mária és Tibor voltak, akik házasságuk küzdelmei nyomán jutottak Jézus Krisztusban való hitre. Vallják, hogy Isten gyógyította meg a kapcsolatukat és állította helyre közöttük a bizalmat és a kötődést. Második gyermeküket is ajándékul kapták, és szintén új életük gyümölcse Vácon működő, keresztény szolgálatoknak is helyet adó Adullám kávézójuk. A velük való beszélgetés újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.lutheran.hu webcímen a rádió menü alatt. Szeretettel ajánljuk a honlapon a többi interjúnkat és hallgatni és olvasni valókat. Emellett megtalálható a Lélek hangoló a Spotify-on is, és követhetik az Evangélikus Missziói Központot YouTube-on is. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheram.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól. Erős a vár a mi Isten!

Amen. This is what it's all about right here.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. Bolozsán szerint az ügyvivő kormány az összes jogszabályt a törvényes eljárás betartásával fogadta el. Három fegyvergyári vezetőt is őrizetbe vett a korrupció ellenes ügyészség. Az ötödik illegális földlerakót fedezték fel Kolozs megyében. Buzau megyében egy F-16-os vadászkép lelőtt egy drónt Padina és Pogoánelle térségében. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Ilja Bolozsán tegnap kijelentette, hogy az ügyvivő kormány ebben az időszakban az összes jogszabályt a törvényes eljárás betartásával fogadta el, és mindegyik megkapta a szükséges jóváhagyásokat az igazságügyi minisztériumtól és a véleményező tárcáktól. Az ügyvivő miniszterelnököt arról kérdezték a Victoria Palotában tartós sajtótájékoztatón, hogy kommentálja Adrián Tóni Neáksú ügyvéd, a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács volt tagjának állításait, miszerint az ügyvivő kormány túllépi törvényes hatáskörét, amikor hosszú távú stratégiákra és közpolitikákra vonatkozó határozatokat fogad el. Ilja Bolozsán válaszában hangsúlyozta, hogy az összes jogszabályt a törvényes eljárások szerint a megfelelő jóváhagyások megszerzésével fogadták el. Szerinte ezek az intézkedések Románia számára nehéz időszakban szükséges és időszerűek voltak, és olyan közpolitikák folytatását szolgálják, amelyek törvények és helyreállítási tervhez kapcsolódó programokat rögzítenek. Vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt őrizetbe vettem az Országos Korrupció Ellenes Ügyosztály Mihály Rafiút, a bukaresti, valamint Tiberio Alexandru Pürvút, a Plopeni fegyvergyár igazgatóját, illetve Liliana Soerskut, utóbbi üzemkereskedelmi igazgatóját. A három igazgató esetében 30 napos vizsgálati fogságot javasolt az ügyészség. Erről az illetékes bíró dönt majd. Tegnap a Romarm romániai állami fegyverkoncert két erdélyi üzemében, a két kucsiri fegyvergyárban is házkutatásokat tartottak. A leányvállalatoknál jelenleg fennálló problémák azoknak a hiányosságoknak a következményei, amelyekre a Romarm többször is felhívta tulajdonosa a gazdasági társa figyelmét, áll a Romarm közleményében. Újabb nagyszabású ellenőrzést tartott a környezetvédelmi őrség Kolozs megyében, amelynek során felderítették az ötödik olyan törvénytelen lerakóhelyet, ahol hatalmas mennyiségű kitermelt földet és törmeléket halmoztak fel. A hatóságuk egy újabb 160 ezer lejes bírságot szabott ki, így az akció során kiszabott büntetések összege már elérte a 450 ezer lejt. A környezetvédelmi őrség tegnap

0: Budapest a közösségi oldalán számolt be arról, hogy folytatódtak a vizsgálatok azoknál a vállalatoknál, amelyek a környezetvédelmi jogszabályok megsértésével engedély nélkül tároltak kitermelt anyagokat. A biztosok elrendelték, hogy az engedély nélküli helyszínen folytatott tevékenységet azonnal be kell fejezni. Az ott felhalmozott anyagokat szabályos engedéllyel rendelkező lerakókba kell elszállítani. A területet pedig az eredeti állapotában kell visszaállítani. Egy F-16-os vadászkép lelőtt ma egy egyelőre ismeretlen eredetű drónt Buzov megyében, Padina és Pogohanele térségében, közölte a prefektusi hivatal. A tájékoztatás szerint a drónt egy mezőgazdasági terület felett lőtték le. Valahol a mezőn egy lakatlan területen zuhant le Padina és Pogohanele között. Egy F-16-os NATO vadászkép lőtte le. Nagyobb magasságból tudott tüzet nyitni rá, mivel a drón viszonylag alacsonyan repült. Nyilatkozta az Agile Press hírügynökségnek Leonard Dimian prefektus. Közlése szerint a Búzeó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség egységei elindultak a helyszínre, hogy felkutassák a roncsokat. További lakosságvédelmi intézkedésekre jelenleg nincs szükség, tette hozzá a prefektus. Nikus Ordán államfő korábban bejelentette, hogy egy román F-16-os pilóta lelőtt egy drónt Románia légterében. Az elnök hangsúlyozta, hogy a drónt lakatlan terület fölött semmisítette meg a román légierő vadászpilótája reggel 11 óra körül. A közlése szerint az illetékes intézmények munkatársai jelenleg a helyszínen vizsgálódnak, hogy feltárják az incidens részleteit. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében részben ma napos és felhős időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 23 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, Amazon.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Árváknak atya, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. 68. Zsoltár 6. és 7. verse.

Áldott az Isten, a mi urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, első részének harmadik verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
5: Reklám.
6: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
7: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
6: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
7: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
8: Kukta.
6: A mindennapi legfinomabb kenyerek.

Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Thank you for being with us today, and I hope that you will join us next week too. Till then, God bless.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. Bolozsán szerint az ügyvivő kormány az összes jogszabályt a törvényes eljárás betartásával fogadta el. Három fegyvergyári vezetőt is őrizetbe vett a korrupció ellenes ügyészség. Az ötödik illegális földre rakót fedezték fel Kolozs megyében. Buzaú megyében egy F-16-os vadászkép lelőtt egy drónt Padina és Pogoán eletérségében. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Ilja Bolozsán tegnap kijelentette, hogy az ügyvivő kormány ebben az időszakban az összes jogszabályt a törvényes eljárás betartásával fogadta el, és mindegyik megkapta a szükséges jóváhagyásokat az igazságügyi minisztériumtól és a véleményező tárcáktól. Az ügyvivő miniszterelnököt arról kérdezték a Viktória Palotában tartós sajtótájékoztatón, hogy kommentálja Adrián Tóni Neáksú ügyvéd, a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács volt tagjának állításait, miszerint az ügyvivő kormány túlépi törvényes hatáskörét, amikor hosszú távú stratégiákra és közpolitikákra vonatkozó határozatokat fogad el. Ilja Bolozsán válaszában hangsúlyozta, hogy az összes jogszabályt a törvényes eljárások szerint a megfelelő jóváhagyások megszerzésével fogadták el. Szerinte ezek az intézkedések Románia számára nehéz időszakban szükséges és időszerűek voltak, és olyan közpolitikák folytatását szolgálják, amelyek törvények és helyzetek.

0: Beállítási tervhez kapcsolódó programokat rögzítenek. Vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt őrizetbe vettem az Országos Korrupció Ellenes Ügyosztály Mihály Rafiút, a bukaresti, valamint Tiberio Alexandru Pürvút, a Plopeni fegyvergyár igazgatóját, illetve Liliana Soerskut, utóbbi üzemkereskedelmi igazgatóját. A három igazgató esetében 30 napos vizsgálati fogságot javasolt az ügyészség. Erről az illetékes bíró dönt majd. Tegnap a Romarm romániai állami fegyverkoncert két erdélyi üzemében, a két kucsiri fegyvergyárban is házkutatásokat tartottak. A leányvállalatoknál jelenleg fennálló problémák azoknak a hiányosságoknak a következményei, amelyekre a Romarm többször is felhívta tulajdonosa a gazdasági társa figyelmét, áll a Romarm közleményében. Újabb nagyszabású ellenőrzést tartott a környezetvédelmi őrség Kolozs megyében, amelynek során felderítették az ötödik olyan törvénytelen lerakóhelyet, ahol hatalmas mennyiségű kitermelt földet és törmeléket halmoztak fel. A hatóságuk egy újabb 160 ezer lejes bírságot szabott ki, így az akció során kiszabott büntetések összege már elérte a 450 ezer lejt. A környezetvédelmi őrség tegnap este a közösségi oldalán számolt be arról, hogy folytatódtak a vizsgálatok azoknál a vállalatoknál, amelyek a környezetvédelmi jogszabályok megsértésével engedély nélkül tároltak kitermelt anyagokat. A biztosok elrendelték, hogy az engedély nélküli helyszínen folytatott tevékenységet azonnal be kell fejezni. Az ott felhalmozott anyagokat szabályos engedéllyel rendelkező lerakókba kell elszállítani, a területet pedig az eredeti állapotában kell visszaállítani. Egy F-16-os vadászgép lelőtt ma egy egyelőre ismeretlen eredetű drónt Búzó megyében, Padina és Bogohánele térségében, közölte a prefektusi hivatal. A tájékoztatás szerint a drónt egy mezőgazdasági terület felett lőtték le. Valahol a mezőn egy lakatlan területen zuhant le Padina és Bogohánele között. Egy F-16-os NATO vadászgép lőtte le. Nagyobb magasságból tudott tüzet nyitni rá, mivel a drón viszonylag alacsonyan repült. Nyilatkozta az Agile Press hírügynökségnek Leonardi Mian prefektus. Közlése szerint a Búzeó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség egységei elindultak a helyszínre, hogy felkutassák a roncsokat. További lakosságvédelmi intézkedésekre jelenleg nincs szükség, tette hozzá a prefektus. Nikus Ordán államfő korábban bejelentette, hogy egy román F-16-os pilóta lelőtt egy drónt Románia légterében. Az elnök hangsúlyozta, hogy a drónt lakatlan terület fölött semmisítette meg a román légierő vadászpilótája reggel 11 óra körül. A közlése szerint az illetékes intézmények munkatársai jelenleg a helyszínen vizsgálódnak, hogy feltárják az incidens részleteit. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében részben ma napos és felhős időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 25 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 23 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Mazol.ro és a Kronika.ro hírportáluk értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Árváknak atya, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. 68. Zsoltár 6. és 7. verse.

Áldott az Isten, a mi urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, első részének harmadik verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Agnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány, az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes

0: komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
2: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

25-én Szomba Déli Magazin műsorunkban a mikrofonnál Szabó Anita. Ma Birtalan Ferenc magyar költő-író gondolatával köszöntöm Önöket. Utoljára a lélek hagyja el a süllyedő testet. Hamarosan felcsendül a nap áitata, majd a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsora a Határtalan következik. 13 órakor híreket mondok, 13 óra 15 perckor Mesekosár rovatunkban folytatjuk Rumcájsz történetét. Ezt követően fülbe jó könnyű zenei műsorunkat követhetik figyelemmel Bíró Hunor szerkesztésében. A mai adásban a Bombon Együttes énekesére, Szolnoki Péterre emlékezünk. 14 órakor hírek következnek majd versrovatunkban, Baka István Székelyek című költeményét szavalja Marosán Csaba színművész. 14 óra 20 perckor kezdődő harangszorovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjét közvetítem. 14 óra 35 perctől Zenedoboz komoly zenei kívánságműsorunkkal várjuk Önöket, amelyben a hét ünnepeltjét köszöntjük. Ezzel várom a következőkben, kedves hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak velünk. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro honlapon. Elérhetnek minket a 0264-441-968-as telefonszámon, az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most a nap áitatát Albert Mária tolmácsolja.

Mai áhítatunk címe a munka jutalma. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Máté evangéliumának 18. fejezetének 3. verse.

Ma Sam Waitley, alabamai Egyesült Államok beli testvérünk szavait tolmácsolom. Egyszer egy fontos leckét tanultam egy tereprendezőtől és a 4 éves kisfiától. Az apuka száraz tűlevélbálákat pakolt, felbontotta őket, és nagy maréknyi adagot szórt a bokrok és virágok köré. A fia megragadott egy kis marék tűlevelet, és nyitott bálából ledobta egy virág köré, majd jókedvűen visszaszaladt egy újabb marékért. A kisfiú mosolyán látszott, hogy büszke, hogy segíthet az apukájának. A türelmes apuka is mosolygott. A kisfiú nem hordott szét sok tűlevelet, de nem is ez volt a lényeg. Együtt volt az apukájával, és részt vett a munkában. Néha túlbonyolítjuk az Istennek való szolgálatot is. Ha jobban bíznánk az Úrban és kevesebbet aggódnánk, a munkánk sokkal gyümölcsözőbb lenne. Amikor Isten a szívünkre helyez egy feladatot, alig várjuk, hogy végre beleálljunk, mert a mennyei atyánk mellett dolgozhatunk.

Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, segíts megtalálni az örömöt abban, hogy országod építésén veled együtt dolgozhatunk már itt a földön. Jézus nevében kérünk. Ámen.

Istennek segíteni öröm. Vallja ezt Sam Wheatley, alabamai Egyesült Államok beli testvérünk, akinek ma a szavait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk, hogy teljes szívvel szolgáljuk Istent,

0: A következő több mint 40 percben a Kárpát-medencei református rádiók közös műsorát, a Határtalant hallják.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Nyári programok a KMN-nél.
2: Hát, hogyha nyár, akkor általában táborok. Tehát nagyszerű alkalom volt a gyerekek részére, akár az ukrán nyelvtábor, akár a Horváth Anna kézműves tábor, de már ma végződik a második turnus Nagyszőlősön a lovas tábor.
1: Elkezdődött a Sapientia EMT-je felvételi időszaka.
3: Július 8-án nyit az a felvételi platform, ugye, amelyiken az online iratkozás a Sapientia Egyetemre elvégezhető. Fontos hangsúlyoznom, hogy kizárólag online módon lehet iratkozni az egyetemünkre, de hát nyilvánvalóan ez meg is könnyíti az ország Erdély különböző részéből, vagy az egyéb régiókból jelentkező potenciális diákjainknak, felvételizőinknek a dolgát.
1: Presbiteri csendes nap.
4: Mivel én az idősebb generációhoz tartozom, én még emlékszem azokra az évekre, amikor a közösségi alkalmak nagy hatással voltak a szolgálattevőkre, de a gyülekezeti munkásokra is. Van tapasztalatunk, meg emlékünk arra, amikor egy-egy csendes hét után, vagy csendes nap után azok a testvérek, akik részt vettek rajta, egy megújult erővel, egy nagy lelkesedéssel értek haza, és a szívük tele volt azzal, hogy tenni akarnak valamit az Úr dicsőségére.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A nyári szünet a kikapcsolódásról, az élményekről és a feltöltődésről szól, különösen a családok számára. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete idén is számos programmal igyekszik felejthetetlenné tenni ezt az időszakot tagcsaládjai számára. Táborok, kirándulások, strandolási lehetőségek, közösségi rendezvények és sok-sok más élmény várja a résztvevőket. Erről Tarpai József, a KMN-e elnöke beszél rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán és Gogola István.
5: Az összekötők találkozója után vagyunk néhány nappal, ami azt jelenti egyfajta elemzés az elmúlt programoknak és a következő programok a tervezése, finom hangolása zajlik. Rengeteg program van a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületnek az életében. Nézzük az elmúlt heteket, és aztán rátérünk a következő másfél hónapra.
2: Igen, hát hogyha nyár, akkor általában táborok, tehát nagyszerű alkalom volt a gyerekek részére, akár az ukrán nyelvtábor, akár a Horváth Anna kézműves tábor, de már ma végződik a második turnus Nagyszőlősön a lovas tábor, ahol jurtába laknak a gyerekek, tehát én azt gondolom, hogy megvan mindenkinek a lehetősége nagycsaládosként is, hogy itthon igenis minőségi időt töltsön el. Arról már nem is beszélek, hogy lement a édesanyák és lányai program, ami egy nagyszerű alkalom volt, itt Szilágyiné Gabriella vezette ezt a programot, és két turnusba ellátogattak Beregardóba a Levendula ültetvényhez, és ott kézműveskedtek, mindenféle kozmetikát készített Veronika, illetve volt mentálhigiénés szakember is, Mészáros Renáta, aki beszélgetett velük, és én azt gondolom, ez nagyon fontos egy nagy családosnál, hogy ahol csak egy gyerekkel van az édesanyja, rákoncentrál, egymásra koncentrálnak, és így is erőt merítenek arra, hogy tovább vigyék a hétköznapokat.
6: Táboroknak a látogatottsága, hány gyermek érdeklődik ilyenkor nyáron?
2: Általában túl jelentkezés van szinte minden táborra. Valamiért mondjuk az állami nyelvre annyira nem jelentkeznek a gyerekek, de mi szülők tudjuk, hogy ahhoz, hogy itt boldoguljunk, ahhoz szükséges, hogy megtanuljuk az állami nyelvet. Egy angol táborra sokkal többen jelentkeznek, vagy egy kézműves táborra. Ami újdonság volt, például a zene tábor, ezt Pivnyó Nikoletta vezette, illetve a párja István. Ez egy újdonság volt. Tulajdonképpen ez egy ilyen klub foglalkozás van heti szinten nálunk, és ebből alakult ki. Tehát ez ki lett bővítve, nyilván sokkal több gyerek jelentkezett, mint ahányan járnak hétről hétre, de ugyanúgy az ukrán nyelvklub is, hogy minden héten van, tehát akár kézműves klub is, de ezt a zenetábort egy kicsit kiemelném, mert én azt gondolom, itt a gyerekek gitáron tanultak játszani, furuján, énekeltek, és egy szép koncerttel záródott a Beregszázi Rómaikatős templomba, és annyira, tényleg annyira gyönyörű volt, hogy még János atya is azt mondta, hogy ő el tudja képzelni, hogy vasárnaponként esetleg így a misét gyakorlatilag feldobják a gyerekek, szóval, hogy tényleg egy angyali hangon szóltak a gyerekek.
6: Egy nagycsaládos énekkar, egy nagycsaládos zenekar, band?
2: Igen, ha igen, hát tulajdonképpen ez volt a cél mindig is, mert ugye nagyon sok programunk van, és akkor mindig ugye külsősöket kell, hogy hívjunk, bár hozzáteszem úgy külsősök, hogy szinte mindenki nagycsaládos.
6: Ez egy belterjes külsőség.
2: Tehát, hogy nincs olyan néptánc együttes, vagy akár zenekar, ahol ne legyen valamilyen énekes. Mellesleg tegnap előtt volt egy elnökségülésünk is az összekötő találkozó előtt, ahol felvettünk újabb nagycsaládosokat. Érdekes, hogy most Ugocsa nagyon-nagyon erős, meg Ungvidék, tehát hogy valahogy ott születnek meg
5: de
2: a
5: jó,
2: gyerekek.
5: Ez jó.
2: Igen, tehát lassan Beregszázieknek kicsit fel kell kötni a gatyájukat, mert lehet, hogy az irodát át kell lesz vinni valahova Péterfalvára, nagycsaládos irodát, tehát hogy annyi sokan csatlakoznak, hála jó Istennek. Csak az érdekes, hogy azt hiszem a 5 családból 4 az zenész. Nagy öröm volt számunkra, és akkor mindig van egy rubrika, hogy esetleg mit tudnál segíteni a családosnak, és akkor már fogjuk tudni, hogy zenészeink vannak, úgyhogy ez nagy öröm számunkra.
6: Nyárnak a derekánál járunk, hogy alakulnak még tovább a táborozások, hiszen gondolom, hogy itt még azért július közepén nem záródik le ez a szakasz.
5: Én kiemelném az anya-lánya programnak a párját, amely még izgalmasabb, mert nagyon ritkán foglalkozunk.
2: Így van, tehát pont ezen a hétvégén Salánkra látogatnak Birta János elnökségi tagunk vezetésével, apák és fiaik sátorral, természetesen visznek horgászfelszerelést, és azt gondolom, hogy jól fogják ott érezni magukat az édesapák a fiaikkal. Ez egy olyan élmény lehet, ami lehet, hogy nagyon régen, vagy lehet, hogy még egyáltalán nem próbálták így ki, de például van családi táborozás is, tehát jövő héten készülünk fel az Ozirce tóhoz. Ezt például Tar László összekötő Péterfalváról szervezi évről évre. Nagyon izgalmas, mert itt a család megy, tényleg az ilyen nomád körülmények közé, fel a hegyekbe, ilyenkor túrázás is szokott lenni, közös főzés, természetesen zenélés, ugye hozza a gitárját Laci, meg aki még tud játszani, tábortűz. Tehát tényleg, hogy megvan az a mondhatnám ilyen cserkész tábor feeling, ami nem biztos, hogy mindenki volt cserkész, de így családostól ez nagyon izgalmas, és tényleg mi ebbe hiszünk, ebben a minőségi időbe. Persze lehet, hogy valaki inkább elmegy, mit tudom én, Törökországba, vagy Egyiptomba, mert hogy ez milyen jó, csak akkor nem gondol bele, hogy tulajdonképpen itt elmegy 50 kilométerre, sokkal jobb, sokkal olcsóbban tud pihenni a családdal, és lehet, hogy erre a gyerekek egész életükre olyan élményt kapnak, amit majd ők átadnak a saját gyerekeiknek.
5: A programokról mindenképpen beszéljünk, hanem táborok is folytatódnak, számos tábor kerül megrendezésre.
2: Igen, tehát hogy a lovas tábor az folytatódik Nagyszőlősön, ugye Ildikó is Erik vezetésével, ahogy említettem, ez 4 hét turnuson keresztül folytatódik, de lesz Csomán például ilyen napközis lovas tábor, tehát azoknak a gyerekeknek, akik még ugye nem érték el a 10-12 éves kort, és nem alszanak ott egyedül, de hát így napközben, tehát ők is ki tudják próbálni azt, hogy milyen akár a népművészet, akár az íjászat, akár a lovagolás, tehát mi ezt fontosnak tartjuk, illetve angol nyelvtábort is tervezünk, tehát ahogy említettem, ez is egy népszerű programunk, és természetesen a nyárnak a koronája az a nyár búcsúztató, tehát ugye egész évben, illetve egész nyáron kibérelünk ugye egy szektordéldán oda, bármikor ugye ingyenesen tudnak menni a nagycsaládosok, mindig vihetnek plusz egy családot, és akik nem családos, nagycsaládosok, reménykedünk, hogy mindig vagy belőlük is nagycsaládos lesz, illetve mi mindig nyitunk, tehát úgy, ahogy gyakorlatilag a gyereknapon is, ugye meghirdettük azt, hogy mindenki jöjjön el, aki gyerekekkel, családokkal foglalkozik, civil szervezet, egyházi iskola, stb. Tulajdonképpen mi nyitottak vagyunk, tehát hogy Dédára is be lehet jelentkezni az irodán keresztül, hogy ingyen, tehát eljöhetnek. Mi ezt fontosnak tartjuk, hogy azokat az erőforrásokat használjuk, amik itt vannak, és tényleg ne kelljen elmenni több száz kilométert ahhoz, hogy kicsit pihenjünk.
5: Egyébként érdekes dolog ez a példa, vagy inkább a minta továbbadása, mert nem olyan rég találkoztam egy fiatal anyukával, és ő mondta el, hogy látta a feleségemet, és milyen ügyesen három gyereket kibepagolt, és rendezett, és minden pikpak ment, és mennyire érdekes volt számára, aki egyébként gondolkozik a harmadik gyermeken, hogy van a második gyermeken, hogy lehet ez három gyerekkel is csinálni. És én meghökkentem, hogy egyrészt megszólítod, másrészt meg elmesélte ezt a történetet, és ő mondta, hogy ő pedig gondolkozik a második gyermeken, csak fél attól, hogy ezt nehezen fogják bírni logisztikailag, és aztán mondta, hogy látott egy három gyerekes anyukát, aki olyan pikpakul kezelte ezeket a dolgokat.
2: Igen, itt a fő cél az mindig is az volt, mióta megalakultunk, hogy propagáljuk azt, hogy igenis, ahol két gyerek van, ott három is elfér, és tényleg mi azt látjuk, hogy azok a szülők, akik már ugye a korba kimentek abból, hogy gyerekük legyen, már inkább unokájuk lehet, nagyon bánják azt. És főleg a hölgyeknél látom azt, akik mondják, hogy jó, hát hogyha okosabb lettem volna, akkor biztos, hogy még elfogadom a Jóistennek az ajándékát, még egy-két gyereket szülök. Igen, tehát hogy például lesz családi fürdőzés is, és ugye tavaly volt az, amikor apák a lányaikkal elmentek fürdőzni, én is többek között, és akkor az elég ilyen logisztikai feladat volt, ugye most akkor a női öltözőben nem mehetsz kifésülni, és akkor döntöttük rögtön, nem, családi fürdőzést szervezünk, ott legyen apuka, anyuka. Igen, és annyira érdekes, hogy például tegnap hirdettük meg egy családi fürdőzést, el szeretnénk menni Dédára a fürdőbe, és hihetetlen, hogy rögtön 250 ember már ott van. Igaz, hogy ez csak, mit tudom én, 75 család, de hogy egy nap alatt ennyi sokan rögtön tervezik, tehát azt az időpontot, amit megadtunk nekik, az jó, tehát hogy igenis mindenki vágyik a pihenésre is, de én azt gondolom, ami fontosabb az egyesületnél, hogy a közösségi élmény. És szerintem az olyan erőt ad nekünk, mikor egy ilyen közösségi élmény van, és látjuk, hogy ennyi sokan vagyunk, és ahogy mondod, hogy aki esetleg nem nagy családos, de látja, hát ott 3-4 gyerekkel is elbír, akkor én miért ne bírnék el, tehát hogy nem vagyok én se lustább, se butább, szóval nagyon várjuk ezeket a rendezvényeket, az iroda az pörög, állandó van, emellett ugye például az Adjenergia kampányunk azért ebben az évben sikerült 90 családnak valamilyen akkumulátort, invertert, áramfejlesztőt adni. Tehát ez is egy óriási dolog, mert mikor 14-ben elkezdtük, akkor 70 család kapott, és most 90 családnak sikerült. Tehát hogy ez egy óriási dolog, hogy persze mellénk állt például a Rákóczi Szövetség, és akkor ők gyűjtöttek, szóval enélkül nyilván nem ment volna, de ha az ember kopogtat, akkor talán kinyitják az ajtót sokan.
1: Az elmúlt percekben Tarpai Józseffel, a KMN elnökével beszélgettünk. Erdély. Sajtótájékoztatót tartottak a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem egyetemi és kari vezetői július 8-án a Szapiencia MT-e csíkszeredai karán. Dr. Tonk Márton egyetemi tanárral, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektorával a 2026-os felvételiről, az egyetem szakkínálatáról és egyéb újdonságokról beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
7: Tegnap, július 8-án elkezdődött a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem felvételi időszaka, amelynek részleteit a Szapiencia csíkszeredai karán tartott sajtótájékoztatón ismertettek az intézet vezetői. A felvételiről és az idei év újdonságairól dr. Tonk Márton rektorral beszélgettünk.
8: Mit lehet tudni az idei Szapiencia felvételiről, mikor kezdődik ez, hol lehet jelentkezni, illetve mi a mottója?
3: Július 8-án nyit az a felvételi platform, ugye, amelyiken az online iratkozás a Szapiencia Egyetemre elvégezhető. Fontos hangsúlyoznom, hogy kizárólag online módon lehet iratkozni az egyetemünkre, de hát nyilvánvalóan ez meg is könnyíti az ország Erdély különböző részéből, vagy az egyéb régiókból jelentkező potenciális diákjainknak, felvételizőinknek a dolgát. Tehát július 8-án nyit, tehát már iratkozni, és már zajlik is az iratkozás, ezt látjuk a rendszerből, amire fel kell hívnám a figyelmet, hogy az egyes karok és egyes szakok szerint, tehát a felvételiző preferenciái szerint oda kell figyelni, hogy mikor zárul, mert az viszont nem egységes. Ugye az egyes szakspecifikumok szerint zárul a felvételi iratkozási dátum, tehát ezt mindenképpen nézzék meg az online felületeinken, hogy meddig lehet iratkozni. Van, ahol utána felvételi vizsgák vannak igen sok szakokon, vagy motivációs beszélgetések, vagy egyéb ilyen felvételi szakaszok, tehát ugye erre mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy minek a jegyében zajlik most meg hirdetett felvételünk. Hát egyfelől a Szapiencia Egyetem 25 éves jubileumi esztendejének a jegyében, ugye negyedszázados az egyetem, és Ez ugyan egyetemi léptekben nem egy roppant nagy idő, de abban a léptékben, hogy 25 esztendő alatt a Sapienci Egyetem ki tudta vívni szakmai oktatási, kutatási státusát, legitimitását, le tudta tenni a névjegyét, ez egy nagyon fontos évszám, és hát ugye a mottónk az az, hogy veled egész a sztori, ezt így gondoljuk egyetemen belül is, hogy együtt egész a sztori, veled, kollégával, oktató kollégával, baráttal, ismerőssel, hallgatóval, jelenlegi hallgatóval, és hát nyilván ebbe a közösségbe várjuk a többi veledet, a most jelentkező fiatalokat, felvételizőket is a mostani iratkozási időszakban.
8: Mit kínál az egyetem? Gondolok itt a karokra és képzésekre, illetve a hallgatói szolgáltatásokra, ösztöndíjakra.
3: Ja, négy karunkon hirdetünk felvételit, ez a kolozsvári, marosvásárhelyi, csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi karaink. Ugye mindegyik karon rendelkezünk egy elég széles szakportfólióval, képzési kínálattal. Ha eztek a makroadatait mondom, az összegző számait mondom, akkor azt tudom elmondani, hogy a négy karon összesen 35 alapképzésre hirdettünk felvételit, és 13 mesterképzés szerepel a kínálatunkban. A helyek száma tekintetében pedig ez a 35 alapképzés, 13 mesterképzés összesen mindegy kerekítve egy 1500 felvételire meghirdetett helyet jelent. Az 1500-ból körülbelül 1200 tartozik az alapképzésekhez, 300 a mesterképzésekhez, és hát nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ennek az 1500 helynek a többsége, tehát egy olyan 800 helyről beszélünk, ezek tandíjmentes helyek, tehát teljesen ingyenes helyek. Ugye a Sapienc Egyetemnek ez egy nagyon fontos missziója, hogy minél több erdélyi magyar fiatalnak tegye hozzáférhetővé, akár a saját szülőföldje közelébe az egyetemi oklevél megszerzésének lehetőségét. A helyek másik része pedig egy olyan 700 hely, az úgynevezett tandi hozzájárulásos. A szó is jól mutatja, hogy itt szimbolikus hozzájárulási összegeket veszünk el, vagy szabunk meg. Ez az egyetemünkön a mostani felvételi során 300 eurótól 900 euróig terjed éves szinten, tehát ez egy évre számított tandi hozzájárulás. Ennek igazából a célja jobbára ilyen pedagógiai célzat, mert ugye minden egyes tanév végén átrendezzük a rangsorokat, és akik jobban tanulnak, azok kerülnek az ingyenes helyekre, akik kevésbé jól sikerül, az az évük kerülnek a tandíj hozzájárulásos helyekre, és ugye ezáltal egy folyamatos, egyféle versenyhelyzetet is fenn lehet tartani a tanulmányi eredmények minél erősebb tétele érdekében. És hát van egy újdonság, amit mindenképpen el szeretnék mondani, hogy az alap és a mesterképzés, és ez abszolút újdonság, mert jóformán még meg se száradt a tinta az Aracsisznak, az Országos Minőségbiztosítási Bizottsági Ügynökségnek a kiadott tanúsítványán, ez pedig arról szól, hogy akkreditál jóvágyták a Sapienci Egyetemnek a doktori iskoláját, tehát mostantól gyakorlatilag doktori képzéseket is nyújt a Sapienci Egyetem. Az első ilyen doktori iskolánk, amire már felvételit hirdettünk, ez a film és intermedialitás doktori iskola, filmes, filmelméletes doméniumban. Itt pedig három ingyenes és ösztöndíjas helyet hirdettünk, három darab ingyenes, de nem ösztöndíjas, és további fizetős helyeket fogunk meghirdetni a szeptemberi felvételik alkalmával, mert ugye a doktori iskolákba később adnak a felvételi. Kolozsváron van egy szintén egy újdonságunk, ez pedig a kolozsvári karon most akkreditált környezetmérnöki képzésünk, tehát egy mérnöki szakot akkreditáltunk. Kolozsváron a felvételit, a ma kezdődő felvételit meghirdettük erre a szakra, és úgy gondoljuk, hogy jóval erős munkaerőpiaci kimeneti lehetőségeket, jóval jobb elhelyezkedési rátát tudunk ajánlani azoknak, akik erre a szakra iratkoznak, ugye ez korábban környezet tudományként működött, most pedig a csíkszeredai eszközparkunk és humán erőforrás segítségével egyen Csíkszereda Kolozsvár, vagy Kolozsvár Csíkszereda tengelyen akkreditáltattuk ezt az újdonságot, és ide is szeretettel várjuk a jelentkezőket.
8: Az ösztöndíjrendszerekről és a hallgatói szolgáltatás csomagról.
3: A hallgatói szolgáltatások tekintetében, hát Romániában sok minden zajlott az elmúlt fél évben, esztendőben, a különböző költségvetési megszorítások kapcsán. Sokat olvastunk arról, hogy tandíj növekedések, vagy ösztöndíj jogosultsági csökkenések, meg mi egyebek vannak a romániai felsőoktatásban. Nagy örömmel mondhatjuk el, hogy a Sapienci Egyetem esetében sem a tandíj hozzájárulásokat nem növeltük, sem az ösztöndíjakat nem csökkent. Az ösztöndíjak összege ugyanannyi, mint eddig, az ösztöndíjak száma ugyanannyi, mint eddig, tehát gyakorlatilag versenyképesek tudunk maradni, vagy versenyképesebbek is vagyunk ebben a pillanatban, ebben a tekintetben. És hát nyilvánvalóan ezekhez, ehhez az ösztöndíj lehetőséghez társul túl a mind a négy karunkon a bentlakás lehetőség, az elsévesekre itt különös hangsúlyt szoktunk fektetni, étkezde, menza működik mind a négy karunkon, nagy előszeretettel és nagyon nagy volumenbe tudjuk ajánlani a nemzetközi mobilitási lehetőséget, tehát az Erasmus Plus programot, hiszen az egyetemnek komoly nagyságrendű Erasmus finanszírozása van évről évre, és hát ugye ne felejtsük el, hogy a tanárképző intézet is mind a négy karunkon működik. Az egyetemi alapképzéssel párhuzamosan a tanárképesítést is, a tanári oklevelet is meg lehet szerezni az egyetemen.
8: Az érettségi eredményeket ugye a Sapientia is kielemezte, elhangzott a sajtótájékoztatón. Mit tud elmondani az érettségi eredményeiről a Sapientia szemszögéből?
3: Hát ugye egyrészt örvendetes az országos átlag, mert az országos átlag a promovabilitási, tehát a sikeres érettségizői rátát tekintve valamennyit nőtt az előző évhez képest, ugye ez most 74,98% a mostani adatok szerint, tehát ez mindenképpen egy pozitív fejlemény. Ha megnézzük egy kicsit a részadatokat, még látunk pozitív elemeket, például azt látjuk, hogy a magyar lakta megyék elég szépen teljesítettek, azt is látjuk, hogy a román nyelvű érettségi a magyar érettségizők körébe kb. Olyan 10%-kal nőtt meg sikeres érettségizők aránya román nyelvből az előző évhez képest. Tehát itt van egy sor olyan pozitív fejlemény, amelyik azt eredményezi, hogy a bár ugye negatív demográfiai trendjeink vannak, ezeknek köszönhetően nem csökkent az érettségizők száma, így egy nagy általánosítással azt lehet látni, hogy körülbelül 4300 főnyi sikeres magyar érettségiző van az óvások előtt, és ehhez még hozzáadódhat körülbelül 200 fő olyan, akik a tavaly érettségi sikertelensége után érettségiztek most sikeresen. Tehát azt mondjuk, hogy ha nagyon egyszerűen fogalmazok, hogy a mostani körből, tehát a most érettségiző fiatalok körülbelül olyan 4500-an vannak, akik a merítési bázist jelentik a felsőoktatás számára, és nyilván ennél fogva a Sapientia számára is.
8: Hol lehet találkozni nyáron a Sapientiával?
3: Hát a Sapientiával ebben a nyári időszakban most ugye kevesebbet lehet majd találkozni, hisz ugye bizonyos fesztiválok, bizonyos rendezvények már mögöttünk vannak. Ennek az a magyarázata, hogy az érettségik ugye mindannyian tudjuk, hogy később kerültek megszervezésre, végleges eredmények még ebben a pillanatban sincsenek az érettségén, ugye néhány napon belül lesznek, tehát gyakorlatilag az egyetemnek a kapacitásait, az erőforrásait ebben a megkésett ütemterben a felvételi kötik le, úgyhogy hoztunk egy tudatos és nagyon világos döntést az egyetemvezetés szintjén, hogy prioritást a felvételi élvezés, ennél fogva egy kicsit háttérbe szorult az idén a különböző szabad egyetemeken, táborokon, fesztiválokon való részvétel az egyetemek. Reméljük, hogy jövő évre vagy ezek a rendezvények kerülnek későbbre, vagy az érettségi kerül korábbra, és akkor vissza tudunk helyeződni a normál kerékvágásba.
8: A kolozsvári magyar napokon részt vesznek, hogyha jól
3: tudom. Hát az természetes, ott már minden, és ugye Kolozsvár tekintetében a kolozsvári magyar napok az egy augusztus végi rendezvénysorozat, ott már ugye ezek a szempontok nem érvényesülnek, úgy, ahogy szoktuk, mind a Sapientia rektori hivatala, mind a Sapientia kolozsvári kara változatos és gazdag programmal vesz részt a kolozsvári magyar napokon, de a többi karunkról is érkeznek kollégák előadásokkal, kiállításokkal, különböző szellemi vagy egyéb termékek. Úgyhogy ott már nyilvánvalóan erős lesz a szapienciás jelenlét.
8: Mi lenne az üzenete a leendő szapienciás diákokhoz?
3: Hát az üzenetem az, hogy a Sapientia jelentkezni jó, egyrészt tudunk ajánlani egy olyan közösséget, egy olyan családot, ahogy szoktuk mondani, ahol a felvételizőnek, a jelentkezőnek a biztonságérzete, a közérzete erős tud lenni, és ez a mai fiatalok számára egy nagyon fontos szempont. Meg nyilvánvalóan nem mi mondjuk, mások mondják a különböző minősítési rendszerek, hogy mind az oktatás színvonala minősége tekintetében, mind a kutatási lehetőségek, mind a közösségi lehetőségek tekintetében a Sapientia egy komoly kínálattal rendelkezik, és hát rengeteg olyan képzésünk van, amelyet csak és kizárólag nálunk lehet Erdélyben magyar nyelven tanulni, úgyhogy ezekkel a hívószavakkal céloznám meg én is a kedves felvételizőket, azzal a záromondattal, hogy velük egész ez a sztori, ilyen szellemben várjuk őket a Sapientia Egyetem különböző szakjaira.
1: Az elmúlt percekben dr. Tong Márton egyetemi tanárral, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektorával beszélgettünk. Kárpátalja. Hosszú évek kihagyása után idén ismét megrendezte presbiteri csendes napját a Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéje. Hogy miért volt fontos újra életre hívni ezt az alkalmat? Milyen szerepe van a presbitereknek a gyülekezetek életében, és milyen feladatok várnak az egyházmegye missziói szolgálatára a következő hónapokban? Arról Szilágyi Károllyal, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorával, valamint a Beregi Egyházmegye missziói bizottságának társelnökével beszélgetünk.
5: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a stúdium kerekasztalán. Köszönjük nagy tisztelettel Szilágyi Károlyt, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorát, a Beregi Egyházmegye missziói bizottságának társelnökét, áldás békességet. Köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket.
4: Áldás békesség, köszönöm a meghívást.
5: A Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéje idén a háború és a Covid után újra először szervezi meg a presbiter csendes napját, ahol a presbitereket gyűjti össze egyfajta közös gondolkozásra, képzésre. Sok évvel ezelőtt férfi csendes nap, majd presbiter képzés volt a Covid előtt, most pedig egy hosszú szünet után újra meglettek mozgatva a presbitereink. Miért volt fontos ez?
4: Mivel én az idősebb generációhoz tartozom, én még emlékszem azokra az évekre, amikor a közösségi alkalmak nagy hatással voltak a szolgálattevőkre, de a gyülekezeti munkásokra is. Van tapasztalatunk, meg emlékünk arra, amikor egy-egy csendes hét után, vagy csendes nap után azok a testvérek, akik részt vettek rajta, egy megújult erővel, egy nagy lelkesedéssel értek haza, és a szívük tele volt azzal, hogy tenni akarnak valamit az Úr dicsőségére. Különösen nagy hatással voltak a presbiteri csendes hetek, amelyek után a presbiterek valóban úgy aktivizálódtak, hogy sokszor már a lelkész mondta azt, hogy ez egy kicsit sok. És ugyanebbe a körbe tartozott bele az a presbiteri csendes nap is, ami egészen a Covid idejéig minden éven megrendezésre került. A missziói bizottság vagy a megye is nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a presbitereket lelkesítse, erősítse, munkára ösztönözze, aminek aztán a gyülekezeti életben volt meg az áldása, mert a lelkészek partnerre, társra találnak egy lelkes presbiterbe, akit nem minden áron ösztönözni kell arra, hogy csináljon valamit, hanem önkéntesen érzi szükségét annak, hogy tegyen az Isten dicsőségére. És ezek az alkalmak azok, amelyek az utóbbi időben megerőtlenedtek, pontosan először a Covid miatt, amelyik bezártságra kényszerített az embereket, és most pedig a háború alatt tudjuk, hogy a mozgás, a rendezvények megtartása és bizonyos előírásoknak volt alávetve, ezért a Beregi Egyházmegye 5 éve, már 6 éve nem igazán tudta megvalósítani azokat a rendezvényeket, amelyek életben tartják a gyülekezet lelki életét. Tapasztaltuk is, hogy nagyon gyér volt a jelenlét, amikor ez a bizottság átvette a szolgálati évét. Aztán évről évre, ahogy újra és újra megrendezésre kerültek az alkalmak, úgy éreztük, láttuk, tapasztaltuk, hogy mintha a bizalom kezdene megindulni a gyülekezeti tagokban, a testvérekben, az egyházmegye és az egyházkerületi rendezvények iránt. Ezért igyekeztünk ebben az évben már a presbiteri csendes napot is mindenképp újra megvalósítani, ami minden évben belekerült a missziói munkatermünkbe, és minden évben, ahogy közeledtünk az alkalomhoz, láttuk azt, hogy megvalósíthatatlan, mert azok, akiket szeretnénk ott látni, azok nem tudnak részt venni. A lehetőségeik nem adottak arra, hogy ezen az alkalmon részt vegyenek. Ebben az évben viszont azt láttuk már, hogy elég sokan lehetőséget kapnak arra, hogy el tudjanak jönni. Nagyon sok női presbiter van, idős presbiterek, és a fiatalabbak között is voltak egyre többen olyanok, akik részt tudtak venni, és nagyon nagy öröm volt számunkra látni azt, hogy nagyon sokan eljöttek. 150 körül volt a létszám, ami azt mondom, hogy első alkalomra egy csodálatos, mert általában az indulás az mindig botladozó, gyengélkedő. Itt viszont azt láttam, hogy a testvérek tényleg eljöttek, és hiszem azt, hogy úgy voltunk együtt, hogy ők is kaptak valamit ezen a napon.
5: Említette a beszélgetésünk elején, hogy a közösségi alkalmak azok óriási motivációt, löketet adtak a szolgálattevők életében. Kicsit ebben a témánál maradva, miért fontos az, hogy folyamatosan segítsük, ösztönözzük azokat, akik segítenek és ösztönöznek a gyülekezetben másokat?
4: Az az igazság, hogy a gyülekezeti munka lassan az évek során megtöbbszöröződött. Régen azért lehet, hogy elegendő volt egy lelkész, aki elvégzett heti 2 istentiszteletet, és a gyülekezet életben tudott maradni. Most viszont olyan kihívásoknak vannak kitéve a gyülekezetek. Ez sokrétű ez a kihívás, hogy egy lelkész már nem igazán tud megfelelő hátteret biztosítani ehhez a szolgálathoz. Legyen az a hitoktatás, legyen az megjelenő idősek a gyülekezeti szinten, vagy éppen azok a feladatok, amelyeket a gyülekezetben lévő rendezvényeknek a lebonyolítása jelent. Tehát nagyon is szükség van olyan segítőtársakra, munkatársakra, és ez ebben csak egy rész a presbitérium, mert azért szükség van bibliakörvezetőkre, ifi munkásokra, szükség van más területeken megjelenő munkatársak a diakóniába. Úgyhogy én tényleg azt látom, hogy ha egy presbitérium nem áll ott a lelkésze mögött, és a szolgálatban olyan dolgokat, amelyek már meghaladják a lelkész képességét, nem veszik át a munka nagy részét, akkor az a gyülekezet igazából haldokló lesz, igazából erőtlen lesz, és a presbiterek lelkesedése és a munkatársak lelkesedése rengeteget tesz ahhoz, hogy egy gyülekezet milyen lelki állapotban van, milyen lendületben van, mennyire érzi a gyülekezetet sajátjának, és mennyire tartja fontosnak a Krisztus ügyét, hogy ott az ő dicsőségére éljen.
5: Beszéljünk erről az alkalomról, körülbelül 150-en vettek részt, ami azt jelenti, hogy sok gyülekezetet lehetett elérni. Mik voltak a témák, milyen témakörök mentén haladt ez a csendes nap?
4: Hát mindenképpen a lelkesedést akartuk erősíteni, ezért olyan megszólítás volt, ami a láthatatlan Istennek a jelenlegi munkáját a háttérben, amit nem látunk sokszor, mégis milyen láthatóvá teszi a mindenható Istent, és ebből az alkalomban hangzott el egy előadás, amit
9: bocsi, de nálkában állok.
5: Ezek szerint én is, de én tényleg az.
4: Tehát akkor előről. A lényege a csendes napnak a presbiterek ösztönzése volt, amelyhez Laskoti Zoltán szőlősgyulai lelkipásztor tartott egy előadást, amelyik a láthatatlan Istennek a látható munkáját, megtapasztalt munkáját mutatta be, és az egyiptomi szabadulás, a Vöröstengeri átkelés kapcsán mutatta be azt, hogy amit szemmel nem látunk, az mégis milyen munkájában jelenik meg az Istennek, akár a Vöröstenger ketté választásában. Utána Gyurkó Miklós tartott egy komoly lelki üzenetet hordozó, megszólító és bíztató előadást, mint presbiter, akinek mint presbitertárs volt a feladata az, hogy a presbitereket bíztassa, hitre sarkalja. Nagyon-nagyon erős volt a megszólítása, és engem nagyon megérintett a bizonyságtétel. A végén pedig Iván Gusztáv lelkipásztor volt az, aki egy záró áhítattal engedett útra bennünket, hogy a magunk helyén, mint Krisztus szolgái, tényleg az Úr Jézusért mindent megtéve tegyük a feladatunkat. Aztán voltak játékok, presbitereknek darts vetélkedő, 11-es rugásokba vetélkedő, és beszélgetésre nyit alkalom, amikor a gyülekezeteknek a presbiterei találkoznak, és ezt is egy nagyon nagy lehetőségnek tartom, amikor a másik gyülekezetben lévő presbiter elmondja azt, hogy náluk hogy vannak a dolgok, hogyan élik meg ezt a munkát, és ezzel nem csak ötletet ad, hanem lelkesedést, hogy hitből hitbe átadja azt az érzést, ami a szívében van, és amikor hazamennek a többiek, akkor az a lelkesedés megy tovább, amit az egyik ember szájról szájra ad át a másiknak. Úgyhogy én azt érzem, hogy egy ilyen csendes nap tényleg nagy motiváló erővel bír, és meg vagyok győződve, hogy ez az első alkalom volt, de hagyomány visszatér, és ugyanazt fogjuk folytatni, és ugyanott fog folytatódni minden, mint a Covid és a háború előtt.
5: Presbiter választások idején nagyon sok felkérés megy a gyülekezetben, hogy legyél presbiter, és ezzel is erősíted, vagy éppen segíted a közösségnek az épülését, működését, fejlődését, és nagyon nagy kérdés az, hogy miért legyek presbiter. Mindenki elfoglalt, mindenki gondterhelt, mindenkinek 1001 gondja van, és viszont a szolgálatban lévők viszont mégis megerősítést kapnak, és mégis nagyon sok csodát tudnak megélni a közös munkában, közös tevékenységben. Kicsit beszéljünk a szerepről, miért fontos a gyülekezetben a presbitereknek az élete megléte és az ő aktivitásuk.
4: Mindenképpen fontos az, hogy az Úr gyermeke legyen. Tehát ezt a szolgálatot úgy végezni, hogy neki az a Krisztus, aki a megváltónk, és aki miatt az egyház létezik, hol van. És hogyha Krisztus a helyén van, akkor biztos, hogy a hálája, az a hála, amit érez a saját megváltottsága miatt, arra ösztönzi, hogy ő is szolgálatba álljon. Pont presbiter választások idején jön elő ez a kérdés, hogy miért is csináljam, miért is dolgozzak. Hát azért, mert én sokat kaptam. Mert amit én kaptam, azt igazából soha nem tudom visszaadni. Nincs annyi erőm és nincs annyi képességem, hogy bármikor is visszafizessem, de ha már egyszer kaptam az ajándékot, akkor mint alázatos gyermek igyekezzem szolgálni azt az urat, akit nagyon szeretek. Nálunk is presbiter választás volt ebben az évben, és igyekeztünk egy másfajta presbiter választási eljárást végigjárni. Régebben gyorsabb volt a menete, de beépítettünk például Gáton egy képzési időszakot, amikor a presbiter feladatáról, a presbiter lelki állapotáról, a presbiter szolgálatáról beszélgettünk. Ez egy olyan hét alkalmas képzés volt, amikor beszélgetéssel fölkészítettük arra presbitereket, hogy jól gondolják meg azt, hogy ebben a szolgálatban mire hajlandók, mit vállalnak, hogy ez ne csak egy olyan tisztség legyen, amivel valaki akarok lenni, akár egy közösségben, vagy együtt vonulok be a lelkésszel, hanem ez az a tisztség legyen, amikor én oda akarom tenni, és bele akarom tenni a szolgálatba a lényemet, a hitemet, a szolgálatomat, és megvédeni azokat a gyülekezeti tagokat, akiket az ördög most ezerféleképpen szeretne megtámadni és elpusztítani. A presbiternek pont ez a hét, ez a lelkesedés is adja vissza azt az ösztönzést, hogy bástya legyen. Tehát mi elfelejtjük azt nagyon sokszor, hogy igazából mi vagyunk azok a védőfalak a gyülekezet körül, ami akár egy külső támadásban, akár egy idegen szektának a támadásában a presbiter felelősségét nagyját teszik. Egy ember, egy lelkész már nem tudja az egész gyülekezetre a figyelmét kiterjeszteni, olyan sokrétű a szolgálata, de amikor ott van a presbiter, amikor körzete van, amikor látja azokat a tagokat, amikor megkeresi vagy beszélget velük, akkor az ő beszélgetés és megkeresése az nagyon sok áldást hozhat a gyülekezet életébe.
5: Az elmúlt 4 év az egy nagyon különös, váratlan helyzet az életünkben. Nagyon sok férfinek el kellett hagyni a szolgálati helyét, nagyon sokan be vannak zárkózva, viszont a hölgyek nagyon sok szerepet vesznek át fizikailag, minden szempontból az élet minden területén. Felvették a nadrágot, és nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a gyülekezetekben is a mozgató rugót is átvették ebből a szempontból, mert rengeteg női presbiterünk van arányában, vagy többszörösen, mint korábban volt.
4: Hát azt el kell ismernünk, hogy a női lélek az sokkal aktívabb és sokkal buzgóbb, mint a férfi. Ezt látjuk a gyülekezetben résztvevő tagoknak, az istentiszteleten résztvevő tagoknak a számából is. És ahogy én tapasztalom a mi gyülekezetünkben, ez a lelkesedés, ez ott van a szolgálat területén is. Az tény, hogy másfajta szolgálatot kell végezniük. Nem biztos, hogy azokban a nehéz fizikai munkákban, amiben a presbiterek együtt vannak, ők részt tudnak venni, viszont nagyon fontos egy csendes napnak a megszervezésében, a hátterében az ő szolgálatuk, vagy éppen akár a diakóniai munkának a hátterében, amiben igazán is, hogy ők azok, akik jól látják, hogy mit kell esetleg egy csendes napra bevásárolni, mit kell elkészíteni, megtervezni, és ők azok, akik könnyebben észreveszik a gyülekezetben lévő elesett embereknek a problémáit is. És az az érdekes még, hogyha Krisztusról van szó, és tényleg lelkes presbiterekről van szó, akikre igazán lehet számítani, elsőként a szolgálatban azok mindig a nők lesznek. A férfiak azok olyan mackósan, nehezen indulnak el, oda teszik magukat, de mindig van egy ilyen átgondoltság, egy lassú indulás. A nők azok hamarabb indulnak és hamarabb lelkesednek, úgyhogy én tényleg azt tapasztaltam a gyülekezeti szolgálatban. Nincs sok nő, nekünk 3 nő van a gyülekezetünkben, de az a presbitériumban, de nagyon jól csinálják és igyekeznek oda tenni magukat.
5: Talán ebben az időszakban, amit pont ők tehetnek hozzá a közösségépítéshez, ez hiányzik a legjobban, hogy kicsit ne a materialista, hanem a szellemi területen is legyenek nyitott szemek, és lássák, hogyha valakinek szüksége van lelki támogatásra. Beszéljünk egy nagyon fontos közösségi rétegről, az pedig az idős generáció. Nagyon sok gyülekezetben a sokat látott, sokat tapasztalt, és sokat megélt idősek vannak ellen, akik presbiterként is ott vannak, és átadják a tudást az új, onnan érkező fiatal generációknak.
4: Hát nekik van tapasztalásuk abban, hogy régen hogyan csináltuk. Tehát az a tudás, ami az idős presbiterekben jelen van, az nagyon sokszor használható. Néha van, amikor már nem, mert ahogy megváltozik a környezet, és változni kell a gyülekezet életnek is, akkor lehet, hogy még a régi dolgok nem biztos, hogy hasznosak. Viszont vannak olyan dolgok, amikben meg hasznosak, amikor nem kell töprengeni és magyarázni, hogy kitalálni, hogy mit kellene egy ilyen nehéz helyzetben csinálni, hanem olyan presbiter, aki évek óta csinálja, tudja azt, hogy de akkor mi hogy oldottuk ezt meg korábban, amikor ezek a problémák jelen voltak, amikor éles helyzetbe kerültünk, és bizony ebben is nagyon sokszor a lelkész segítségére lehetnek, mert ha egy fiatal lelkész van ott, aki még nem tapasztalt dolgokat, akkor a maga tudásával, a maga gondolataival, ötleteivel bizony jó utat tud mutatni, hogy milyen irányba kellene tovább vinni a gyülekezetet. És én tényleg azt látom, hogy a presbitériumnak éppen ezért egy testvéri közösségnek kell lenne, ahol mindenkinek megvan a saját szerepe és a helyzete. Én nagyon szeretek a presbiterekre hallgatni, bevallom őszintén, hogy én csak akkor mondom el a véleményemet, amikor nekik nincs. Tehát először mindig az a kérdésem, hogy mit gondolnak arról a helyzetről, mit látnak helyesnek, és amikor nincs ötlet, akkor kezdek én esetleg gondolatokat föltárni, mert van ötletük, és van látásuk, amit igenis lehet használni egy gyülekezeti életben. Az tény, hogy nem mindenre képesek már, amire a fiatalok, és ezért ők nagyon sokszor úgy gondolják, hogy na akkor talán itt lenne az ideje most már, akkor kiszállna a presbitériumból. Viszont abban a helyzetben vagyunk, amikor a gyülekezeteinknek olyan presbiterekre van szüksége, akik itt hol vannak. Én nem látom azt jónak, hogyha valaki presbiterként elment külföldre, és még mindig tartjuk a helyét, próbáljuk megtartani, mert ő nem látja át a gyülekezetnek a jelenlegi gondjait, nem érzékeli a problémáit, és egy-egy komoly döntésnél bizony nagyon jó lenne, ha ott lenne, ha szükséges, használni tudnánk a szükséghelyzetbe, és lehet, hogy egy idős presbiter, aki lehet, hogy fizikailag már nem tud annyit teljesíteni, mint más, azért a látásával, a tudásával, vagy éppen akár egy embernek a meglátogatásával sokat tehet.
5: A misszióbizottságnak a munkája számos programról szól, mi a következő terv, mire készülnek itt nyár derekához közeledve?
4: Hát a nyár az a, nem mondanám, hogy uborka szezon, mert ilyenkor mennek a gyermekhetek, a konfirmandus táborok, és azért a misszióbizottságnak a nagyobbik része lelkészekből áll. Természetes, hogy ilyenkor nem nagyon van idő arra, hogy rendezvényeket tegyünk, de szerintem ugyanígy vannak a gyülekezetek, és ez a szabadság ideje, vagy éppen az aratásnak az ideje. Ezért most a nyári időszakban nincsenek olyan programjaink, amelyeket a missziói bizottság valósítana meg. A legközelebbi az szeptember végén lesz. Szeretnénk megvalósítani a konfirmandusoknak egy csendes napot, ez általában október első szombatján szokott lenni, de mivel pont az az időszak az, amikor szinte senkinek sem jó, vagy az időjárás sem alkalmas, ezért úgy határoztunk az idén, hogy a konfirmandus csendes nap az azoknak, akik most a nyáron nagyon sokat kaptak, egy ilyen fellendítő alkalom legyen, vagy összegzése annak, amit kaptak, és egy lökéssel szeretnénk őket az új tanévben, vagy a konfirmandus oktatásban, vagy éppen akár az év vége felé is, hogy ne távolodjanak el a Krisztustól, hiszen az egész nyár arra ment el, hogy őket erősítsük, őket meghívjuk. Azután pedig az október elejére szeretnénk egy munkatársi, nem is csendes nap ez, hanem egy ilyen jutalmazásszerű alkalom, amikor szeretnénk észrevenni munkatársakat bizonyos munkaterületeken. A tavalyi évben ez a diakóniában ott lévő szolgálattevőkről szólt, akiknek megköszöntük azt, hogy a gyülekezetekben szolgálnak egy emléklappal, egy istentisztelettel. Ebben az esztendőben pedig szeretnénk a gyermekmunkában résztvevőknek megköszönni azt, hogy vannak nekünk, hogy ott vannak, és lehet rájuk számítani. Tehát ezzel is, mint egy réteg alkalomban rájuk odafigyelni, mint ahogy most a presbiterekre, akkor a gyerekmunkában levőkre. Aztán vannak még egyéb alkalmaink is, hogy az év vége felé, de ez a kettő, ami úgy soron következő alkalom.
5: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
4: Köszönöm, hogy itt lehettem. Az Úr áldását kívánom a testvéreknek, és a rádió működésére is.
5: Köszönjük szépen.
1: Az elmúlt percekben Szilágyi Károllyal, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorával, a Beregi Református Egyházmegye missziói bizottságának társelnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapja.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják hírenk először címszavakban. 24 órán belül a második drónt lőtték le Romániában. A magyar kormány folytatja az Erdély Magyar Felsőoktatási Intézmények támogatását. Javultak a költségvetési mutatók, a GDP 2%-ára mérséklődött a deficit. Tízezreket kényszerítettek menekülésre vagy bezárkózásra a spanyolországi erdőtüzek. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. Szombat reggel újabb drónt lőttek le a Tulcsa megye és Szentgyörgy településtől 10 kilométerre, jelentette be Nikó Sordán a Facebookon. Az incidens kevesebb, mint 24 órával azután történt, hogy Buzeó megyében is megsemmisítettek egy drónt. Ma reggel 8:30 újabb drónt lőttek le a román légtérben a Dunadeltában található Szentgyörgy településtől 10 kilométerre nyugatra. A drónt egy román pilóta semmisítette meg egy F-16-os vadászgéppel, közölte Nikó Sordán. Folytatódik a magyar kormány támogatása, számolt be a három főerdélyi magyar felsőoktatási intézményt tömörítő pro bono publico konzorcium csütörtöki budapesti tárgyalásainak eredményeiről a Sapientia, Erdély Magyar Tudományegyetem. A péntek délutáni közlemény szerint július 23-án Budapesten fogadta a pro bono publico konzorcium igazgatótanácsát Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium vezetője. A találkozón a konzorciumot Tonk Márton, rektor és Farkas Csaba rektorhelyettes, Pálfi József rektor, valamint Kovács Sándor rektor képviselték. Tar Zoltán megerősítette, hogy Magyarország kormánya a jövőben is támogatja az Erdély Magyar Felsőoktatás intézményeket. Románia GDP arányos költségvetési hiánya 2%-ra mérséklődött az idei első 6 hónapban, a tavalyi első fél évben jegyzett 3,64%-hoz képest, közölte pénteken a pénzügyminisztérium. Nominális értéken az egy évvel korábbi 69,80 milliárd lejről közel 28,8 milliárd lejjel 41,3 milliárd lejre csökkent a deficit, ami azt jelzi, hogy a költségvetési konszolidáció továbbra is a tervek szerint halad. Hangsúlyozták a tárca közleményében, amelyet az Ager Press ismertetett. Az államháztartás bevételei 2026 első 6 hónapjában elérték a 342,52 milliárd lejt, ami 10,3%-kal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. GDP arányosan a bevételek 0,46% ponttal emelkedtek, elsősorban az adóbevételek, különösen az áfa, a bér, a jövedelemadó, valamint a vagyonadóból származó bevételek növekedésének, továbbá az uniós források lehívásának köszönhetően. Egy nap alatt több mint 40 ezer embert telepítettek ki vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába a Spanyolország középső részén, Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban tomboló erdőtüzek miatt pénteken. Francisco Martin, a központi kormány megbízottja az oltást koordináló testület legújabb ülését követően elmondta, nem kizárható, hogy további evakuálásokat kell majd elrendelni a következő órákban. Az előzetes becslések szerint már több mint 15 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Több lakóház is megsemmisült. Carlos Novillo, a madridi tartomány belügyi tanácsosa beszámolt arról, hogy a tűz maximális intenzitással tombol és meghaladja az oltási kapacitásokat, írja az MTI. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk, a nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Árváknak atya, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. 68. Zsoltár 6. és 7. verse.

Áldott az Isten, a mi urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, első részének harmadik verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
3: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
4: Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Mesekosár rovatunk következik, amelyben folytatjuk Rumcájsz történetét.
6: Mesekosár!

0: hogyan bánt el Rumcájsz a felső patak molnárjával. Úgy egy héttel azután, hogy Rumcájsz visszatért az Elbától, egy ebédnél elgondolkodva meregette a levest a kanalával. Aztán hirtelen a homlokára csapott, hogy csak úgy csattant. Ó, amíg a vízimanóval törődtem, majdnem megfeledkeztem szegény őrlőkről, akik a felső malomba járnak lisztet őrölni, mondta Mankának. Be sem fejezte a hétszeres leves második adagját, már ment is. Bandukolt a patak mentén a felső malomhoz, és azt forgatta a fejében, mit tegyen a molnárral, aki minden őrlőtől elveszi a termény felét. De csak nem jutott az eszébe semmi használható. Tűzött a nap. Rumcájsz megszomjazott, levette a kalapját, vizet merített. Inni akart, de hangot hallott a kalapjából.
1: Nézd meg jobban, hogy mit iszol.
0: Rumcájsz belenézett a kalapba, egy kis zöld béka úszott benne. Rumcájsz kihalászta. A béka a hátára pördült, és vöcsök vízimanóvá változott.
2: Amerre lépek, beléd botlok,
0: mondta neki Rumcájsz. Köszönöm, Rumcájsz, hogy nem jeltél el a sivány hasadba, vágta rá a vízimanó. Még végig sem mondta. Keresztbe tette két ujját, és rámutatott a vízre. Kisvártatva egy öreg verkli himbálózott feléjük a hullámokon. A jutalom, Rumcájsz, ide úszott hozzád, mondta a vízimanó, majd beugrott a mélybe, és eltűnt. Rumcájsz kihalászta a verklit. Ide-oda forgatta, és a fejét csóválta.
2: Hát ezzel jó megmutalmazott a vöcsök, hiszen egy zsiványnak ez nem ajándék.
0: Kisvártatva Manka beérte Rumcájszt. Kőtálon hozta neki a sült foglyot.
3: Még a leves sem etted meg rendesen,
0: sopánkodott. Ilyen ritka finomságot készítek neked, te pedig a patok partján játszol valami vacakkal. De azután közelebbről megnézte azt a vacakot, és megtetszett neki.
3: Tudod mit, Rumcájsz, játszom rajta egy kicsit, hogy jobban essen a hús.
0: Rumcájsz letörte a sült szárnyát, és nekilátott. Manka megtekerte a verki kurbliát, de a doboz csak nyikorgott, nem zenélt.
3: Talán fordítva kell tekerni,
0: jegyezte meg Manka, és úgy is megpróbálta. A zenedoboz felsóhajtott. Különös zene jött ki belőle, és még különösebb dolgok történtek. Rumcájsz sült fogja elhalványult. Teljesen nyers lett, tolla nőtt, belecsípett Rumcájsz ujjába, és elszökött a bozótba.
2: Ha, a vízimanó megtréfált bennünket,
0: nevetett fel Rumcájsz.
2: Rak be, Manka, a verkit a barlangba, jó lesz szórakozni.
0: Manka hazavitte a verkit, Rumcájsz pedig tovább indult a felső malomhoz. Ekkor azonban a patakvölgyi kománek közeledett a parton. Üres zsák lógott a hátán, és mégis lihegett.
2: Miért sóhajtozol, ha üres a hátadon a zsák?
0: Kérdezte tőle Rumcájsz.
2: Hát éppen azért, mert üres.
0: Felelte Komanek.
2: Az előbb még tele volt búzával. Vittem őrölni a felső molnárhoz, és elvette tőlem.
0: Rumcájsznak olyan komor lett a kedve, hogy az ég is beborult.
2: Ő csak le itt a parton, Komanek. Én úgyis a molnárhoz készülök éppen, mondta. Amit elvett, vissza is fogja adni.
0: Hátára vette az üres zsákot, és könnyű zsivány léptekkel tovább indult a patak mentén a malomhoz. Szép malom volt, takaros, mint egy óramű. Forgott a malomkerék, a víz csak úgy csobogott a lapátjain. A malom udvarán katonás rendben álltak a lisztes zsákok. A molnár az erkélyen fújta a füstöt. Csupa fehér volt, nem akadt rajta egy folt sem. Rumcájsz átadta neki az üres zsákot.
2: Ebből a zsákból elvetted a patakvölgyi kománek búzáját, úgyhogy tedd szépen vissza.
0: A molnár páváskodva rápillantott.
2: Ezt mindenki mondhatja. Hát ide figyelj, mondta Rumcájsz.
0: Elkapta a forgó malomkereket, és nagy rumcájszos erejével megállította.
2: Így, és amíg vissza nem adott kománeknek a búzát, nem őrölsz egy szemet se.
0: A molnár végighallgatta, majd így szólt.
2: Bizony, hogy el fogod te engedni azt a kereket. Nem fogom elengedni, de elengeded,
0: jelentette ki a molnár, és a malom erkélyére hívta a lányát. Szép lány volt, fehér liszten, piros almán nevelkedett. Neki támaszkodott az oszlopnak, és rámosolygott Rumcájszra, és csak mosolygott és mosolygott.
2: Rumcájsz megpróbált másfelé nézni, de a lány oda vonzotta a tekintetét. A malomkerék kicsúszott Rumcájsz kezéből, és Rumcájsz felsóhajtott. Elvesztettem. Ez alatt Manka a barlang előtt üldögélt, és az ajándék zenedoboz rész szegecseit fényesítette. Egyszer csak a forrásból előugrott egy zöld béka, és azt mondta, gyerünk, igyekezz a verglivel a felső malomhoz.
1: És miért? Siess!
2: Manka felkapta a dobozt, és szaladt. A malomhoz élve láttam, hogy mi történt.
1: Szóval ezt műveltétek az én rumcájszommal?
2: Kiáltotta. Ölbe vette a verglit, és elkezdte visszafelé forgatni. Ismét különös dolgok történtek. Hirtelen minden visszafelé ment. A liszt kiszóródott a zsákokból, maggá változott. A mag visszakerült a földbe, és így ment ez szép sorjában. Amikor a malom udvarán már csak egyetlen zsák maradt, Rumcájsz felkiáltott. Manka, elég! Manka megállította a verklit. Rumcájsz a hátára vette a teli zsákot, és elvitte a patakhoz, a patakvölgyi kománeknek. A molnár kiállt az erkére, és megfenyegette Rumcájszt, csak úgy hullott a liszt az inge ujjából.
4: Most már, Rumcájsz, hamar véget érnek a zsívánságaid, úgy hírlik, hogy a herceg panaszt tett rád Bécsben, és a császár megharagudott rád.
2: De Rumcájsz olyan jót mulatott azon, hogy a malomban minden visszafelé forgott, hogy nem hallotta meg a második fenyegetést sem.

0: Következzen Fülbe jó könnyű zenei műsorunk Bíró Hunor szerkesztésében. A mai részben a Bombon együttes énekesére, Szolnoki Péterre emlékezünk. Az előadó 56 éves korában súlyos betegség következtében hunyt el. Szolnoki Péter és Török Tamás 1995-ben alapították a Bombont, amelynek számos popslágert köszönhetünk.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet.
3: Mi vár rá?
2: És ilyet is. Fülbe jó! Az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.

0: Könnyű zenei fél óra szombatonként az Ágnus Rádión.
1: Ez itt a Fülbejó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora Bíró Hunorral. Köszöntöm Önöket! Vannak hangok, amelyeket egy életre megjegyzünk és nem tudunk elfelejteni. Szolnoki Péter hangja is ilyen. A magyar popzene meghatározó alakja több mint 3 évtizeden át énekelt a nagy közönségnek. Hosszú betegség után 2026. július 12-én 56 éves korában távozott. A Fülbejó mai adásában ráemlékezünk.

0: Szolnoki Péter 8 évesen 1978-ban kezdett zenével foglalkozni fuvolistaként. 1984 és 89 között a Zalka Máté zenész tiszt helyettes képző szakközépiskola diákja volt, ahol klasszikus tanulmányai mellett belekóstolhatott a könnyű műfajba is. Silhouette nevű pop együttesével a Rock gyermekei című zenei műsor slágerlistáján több hétig a harmadik helyen szerepelt. 1989-ben az iskola elvégzése után a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia fúvós szimfonikus zenekarának tagja lett. 1990 első felében a Tatai Katona zenekarban dolgozott, 1990 és 2009 között a Police Big Band tagjaként muzsikált. Itt lehetősége nyílt a fuvola mellett énekelni és basszusgitározni is. Egy kis ideig Végvári Ádám zenekarában basszusgitározott. Ezzel párhuzamosan pedig a Lehár Ferenc Operett zenekarban fuvolázott 1993-ig. Az 1993-as Ki mit tud elődöntőjében jazz kategóriában szerepelt. Szintén 1993-ban találkozott Török Tamással, akivel 95-ben megalakították a Bon-Bon formációt. Ezt követően végigjárta a magyar könnyűzene szamár létráját, itt szinte minden híres előadó együttessel dolgozott. 1998 óta több mint 30 alkalommal énekelt Walt Disney, illetve más rajzfilmdalokat olyan előadók után, mint Bryan Adams, Tom Jones, Phil Collins, Rob Thomas, Patrick Swayze vagy Randy Newman. 2006 óta szinkronizált, 2018 óta pedig musical színészként is szerepelt.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

Szolnoki Péter és Török Tamás a Big Bang formációban találkoztak először, majd megalapították a Bonbon együttest, amelyet a kezdetektől Szent Mihály Gábor dobos hangmérnök és zenei producer, később pedig Závodi Gábor zongorista, zeneszerző, szövegíró, hangmérnök és zenei producer is segített. Első albumuk megalakulásuk évében, 1995-ben jelent meg Kapaszkodj meg címmel, angol nyelvű változata, a Just a Fool 96-ban korlátozott példányszámban került a lemezvásárlók kezébe. Egy évvel később, 1997-ben jelent meg második albumuk, a Csak a holnapnak élek, amelynek elkészítése közben csatlakozott a csapathoz Duba Gábor, szövegíró. Ezt követően szinte évente jelentettek meg lemezeket. 1997. június 30-án az Earth, Wind and Fire előzenekaraként mutatkoztak be a Petőfi csarnok színpadán. 1998-ban Szolnoki duettet énekelt Aut Csillával, a Color együttes Féltelek című dalának feldolgozását adták elő. 99. november 12-én az Irigy Hónaim Irigy vendégeként 14 000 ember előtt léptek fel a Budapest sportcsarnokban. Horváth Csaba rendező felkérte őket az Európa Express című mozifilm főcímdala, a Gangster dal megírására. 2002. januárjában Herendi Gábor rendező felkérte a zenekart, hogy írjanak főcímdalt a Valami Amerika című filmjéhez. Az azonos című albumért megkapták a harmadik aranylemezüket. 2007-ben pedig elkészítették a Valami Amerika angol nyelvi változatát Some Kind America címmel.

0: ami Amerika!
1: Egy előadót nem csak a slágerei tesznek nagyjá, hanem az is, hogyan bánik az emberekkel. Akik együtt dolgoztak Szolnoki Péterrel, egyöntetően ugyanazt mondják róla, szerény volt, segítőkész és végtelenül udvarias. Nem kereste a botrányokat, nem akart mindenáron a címlapokra kerülni, inkább hagyta, hogy a dalai beszéljenek helyette. Talán éppen ezért szerette őt annyi ember. Nem csak énekesként, hanem emberként is hiteles volt. A színpadon ugyanaz az ember maradt, mint a hétköznapokon. A Bon Bon koncertjein gyakran lehetett látni, hogy több generáció együtt énekelte a dalokat. Szülők, gyerekek, nagyszülők, a zenéje hidat épített az emberek és generációk között.

Szolnoki Péter munkásságát 2004-ben Artisjus díjjal ismerték el, 2026-ban pedig Magyar Aranyérdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott. A Bonbon még június közepén jelentette be, hogy betegség miatt kórházban kezelik Szolnoki Pétert. Akkor leszögezték, hogy a legjobb kezekben van, ám nem árultak el további részleteket. Az énekes Török Tamással együtt még 2025. októberében adott interjút, amelyben a kezdeti évek mellett arról is beszéltek, hogy hogyan látják a magyarországi zeneipar alakulását. Fennállásuk 30. évét pedig egy jubileumi nagy koncerttel ünnepelték meg 2026. májusában.

Szolnoki ki az utóbbi években már kevesebbet szerepelt a nyilvánosság előtt. Akik ismerték, tudták, hogy a család, a barátok és a zene maradtak számára a legfontosabbak. Amikor megérkezett a hír a haláláról, sokan úgy érezték, mintha egy régi ismerőst vesztettek volna el. Hangja évtizedeken át ott volt az autók rádiójában, a nyári fesztiválokon, családi összejöveteleken, vagy éppen egy csendes, otthon töltött estén. Zenészek, közéleti szereplők rengetegen írtak róla, ezekben a búcsú üzenetekben pedig az volt a közös, hogy mindenki nagybetűs emberként hivatkozott Szolnoki Péterre.

0: Ennyi fért könnyű zenei műsorunk mai adásába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Bíró Hunort hallották. Az 56 éves korában elhunyt Szolnoki Péter énekesre emlékeztünk, aki nem csupán egy előadó volt, hanem egy olyan ember, aki mindig mosolyjal állt színpadra, aki számára a zene szolgálat volt, és aki soha nem feledte, a dalok a közönségért születnek. Legyen neki könnyű a föld.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. Mi vár rá? És ilyet is. Fülbe jó. Az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
3: Fülbe jó könnyű zenei műsorunkat sugároztuk, amelyet Bíró Hunor szerkesztett. A mai adásban a Bombon Együttes énekesére, Szolnoki Péterre emlékeztünk. Az előadó 56 éves korában súlyos betegség következtében hunyt el. Szolnoki Péter és Török Tamás 1995-ben alapították a Bombont, amelynek számos popslágert köszönhetünk.

Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be az Agnus Rádió szombat déli magazin műsorának hallgatásába. Szabó Anita a mikrofonnál. Ma Birtalan Ferenc magyar költő író gondolatával köszöntöm Önöket. Utoljára a lélek hagyja el a süllyedő testet. Hamarosan híreket sugárzunk, 14:15 perckor Várshovatunkban, Baka István székely

0: megtámogatását. Javultak a költségvetési mutatók, a GDP 2%-ára mérséklődött a deficit. Tízezreket kényszerítettek menekülésre vagy bezárkózásra a spanyolországi erdőtüzek. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. Szombat reggel újabb drónt lőttek le a Tulcsa megye és Szentgyörgy településtől 10 kilométerre, jelentette be Nikus Ordán a Facebookon. Az incidens kevesebb, mint 24 órával azután történt, hogy Buzeó megyében is megsemmisítettek egy drónt. Ma reggel 8:30 újabb drónt lőttek le a román légtérben a Dunadeltában található Szentgyörgy településtől 10 kilométerre nyugatra. A drónt egy román pilóta semmisítette meg egy F-16-os vadászgéppel, közölte Nikus Ordán. Folytatódik a magyar kormány támogatása, számolt be a három főerdélyi magyar felsőoktatási intézményt tömörítő pro bono publico konzorcium csütörtöki budapesti tárgyalásainak eredményeiről a Sapientia Erdély Magyar Tudományegyetem. A péntek délutáni közlemény szerint július 23-án Budapesten fogadta a Pro Bono Publico Konzorcium igazgatótanácsát Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium vezetője. A találkozón a konzorciumot Tonk Márton rektor és Farkas Csaba rektor helyettes, Pálfi József rektor, valamint Kovács Sándor rektor képviselték. Tar Zoltán megerősítette, hogy Magyarország kormánya a jövőben is támogatja az Erdély Magyar Felsőoktatás intézményeket. Románia GDP arányos költségvetési hiánya 2%-ra mérséklődött az idei első 6 hónapban, a tavalyi első fél évben jegyzett 3,64%-hoz képest, közölte pénteken a pénzügyminisztérium. Nominális értéken az egy évvel korábbi 69,80 milliárd lejről közel 28,8 milliárd lejjel 41,3 milliárd lejre csökkent a deficit, ami azt jelzi, hogy a költségvetési konszolidáció továbbra is a tervek szerint halad, hangsúlyozták a tárca közleményében, amelyet az Ager Press ismertetett. Az államháztartás bevételei 2026 első 6 hónapjában elérték a 342,52 milliárd lejt, ami 10,3%-kal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. GDP arányosan a bevételek 0,46%-ponttal emelkedtek, elsősorban az adóbevételek, különösen az áfa, a bér, a jövedelemadó, valamint a vagyonadóból származó bevételek növekedésének, továbbá az uniós források lehívásának köszönhetően. Egy nap alatt több mint 40 ezer embert telepítettek ki vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába a Spanyolország középső részén, Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban tomboló erdőtüzek miatt pénteken. Francisco Martin, a központi kormány megbízottja az oltást koordináló testület legújabb ülését követően elmondta, nem kizárható, hogy további evakuálásokat kell majd elrendelni a következő órákban. Az előzetes becslések szerint már több mint 15 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Több lakóház is megsemmisült. Carlos Novillo, a madridi tartománybelügyi tanácsosa beszámolt arról, hogy a tűz maximális intenzitással tombol és meghaladja az oltási kapacitásokat, írja az MTI. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59-bani és 100 magyar forint 1 lej 44-bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk, a nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet.

Híreinkhez az Adger Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra.

0: választott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Árváknak atya, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. 68. Zsoltár 6. és 7. verse.

Áldott az Isten, a mi urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, első részének harmadik verse.

0: Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264-44-19-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
2: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Versrovatunkban ma Baka István Székelyek című költeményét szavalja Marosán Csaba színművész.

1948. július 25-én született Szekszárdon Baka István, magyar költő, műfordító. 1995. szeptember 20-án hunyt el

Szegeden. A Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja. Baka István, Székelyek. Évszázadok kalászaiból kipergő népek sorsa sorsunk. Ringunk a szél bölcső dalában. Holnap ki tudja már, ki voltunk. Asszonyaink párnára ingre mentik a szűkülő hazát. Vásznaikon az elkasszált rét nékünk pompázik tovább. Űzhetnek. Minket jégveréssel szögezette földhöz az Úr, hol sírok kopjafái vívnak miértünk halhatatlanul. Szövetkezünk, hogy megmaradjunk. Oltár az asszonyok öle. Átlobban öleléseinken Isten teremtő gyönyöre. Ringunk a szél bölcső dalában. Már borzolódnak a füvek. Villámlik. Martalóc vigyorba rándulnak. Újra az egek.

0: Versrovatunkat sugároztuk, amelyben Baka István Székelyek című költeményét szavalta Marosán Csaba színművész. A továbbiakban harangszó rovatunkban a vasárnapi Isten tiszteletek rendjét közvetítem.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

Szeretettel köszöntöm a harangszórovat hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a kolozsvári felekezetek vasárnapi istentiszteleti rendjét tekintjük át. Elsőként a református egyház szolgálatai következnek. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Fazekas Zsolt hirdeti az igét, délután 6 órától pedig Füstös Tóth Paul. A Györgyfalvi úti templomban délelőtt 10 órától Füstös Tóth Paul prédikál. A Kétágú templomban délelőtt 10 órától Székely József tart istentiszteletet, délután 6 órától pedig Batiz Andrea. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Batiz Andrea szolgál. A Hídelvei templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Szőlősi János hirdeti az igét. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Lukács Róbert prédikál. Újalsóvároson délelőtt 10 és délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix prédikál. Az Irisztelepi templomban délelőtt 10 órától Farkas László hirdeti az igét. Kerekdombon délelőtt 10 és délután 6 órától Zsizsman Endre prédikál. Szamosfalván délelőtt 11 és délután 6 órától Pintek Márton tart istentiszteletet. Kölesföldön 9:30-tól Pintek Márton szolgál. A Bulgária telepi templomban délelőtt 10-től Simon János prédikál, délután 6 órától pedig Györfi Szabolcs. A Tóvidéki templomban délelőtt 10 órától Bántó Tamás Csilla prédikál. A Törökvágási templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Nagy Eszter hirdeti az igét. A Kolozs-Monostori templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Gede Csongor tart istentiszteletet. Százfenesen délelőtt 10 órától Györfi Szabolcs prédikál. Kisbácsban délelőtt 10 órától Olá Mátyás hirdeti az igét. Apahidán délelőtt 11-től Sikó Csaba prédikál.

Most következzen a Római Katolikus Egyház vasárnapi miserendje. A Szent Mihály templomban délelőtt 11 órától László Attila hirdeti az igét, 18 órától a főtéri plébánia lelkészei celebrálják a misét. A Szent Háromság piarista templomban reggel 8 órától Böszörményi Géza szolgál. 9:30-tól román nyelvű szentmisét tart Popeszk Mihajica Krisztián, 19 órától egyetemisták szentmiséjét celebrálja Böszörményi Géza. A Ferencrendi templomban reggel 9 órától és déli 12 órától celebrálják a ferences szerzetes papok a misét, követhető a Kolozsvári Ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban délelőtt 10:30-től Ferenc Antal szolgál. A Kolozs monostori Nagyboldogasszony apátsági Kálvária templomban délelőtt 11 órától Székely Dénes celebrálja a misét. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban délelőtt 10:30-től Vizi Zakariás szolgál. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban délelőtt 9:30-től a piarista szerzetes papok tartanak szentmisét. A Szent István templomban Donát úton 9:30-től Böjte Csongor prédikál. Szombaton a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától vasárnap előesti szentmisét tart Ferenc Antal.

Az Unitárius Egyházban, a belvárosi templomban délelőtt 11 órától Rácz Norbert Zsolt prédikál. Az Irisztelepi templomban délelőtt 11 órától Mezei Csaba hirdeti az igét. Monostoron délután 3 órától Rüsz Fogarasi Tibor prédikál. Az Evangélikus Egyházban délelőtt 10 órától Kovács Árpád, negyedéves teológus hallgató szolgál.

0: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
1: Harangszórovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjét közvetítettem. Most következzen Zenedoboz komoly zenei kívánság műsorunk, amelyben a hét ünnepeltjeit köszöntjük.
2: Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora.
1: Szeretettel köszöntöm a Zenedoboz komoly zenei kívánság műsorunk kedves hallgatóit, és köszöntöm

Köszöntöm mindazokat, akik ezen a héten névnapjukat, születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Elsőként a névnapját ünneplőket köszöntjük, szóljon Frédéric Chopin balladáiból egy tétel.

Frédéric Chopin balladáiból szólt egy tétel, amellyel a névnapját ünneplőket köszöntöttük. Isten éltesse őket sokáig. A következő percekben Liszt Ferenc magyar rapszódiáinak egyik tételével köszöntjük azokat a hallgatókat, akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét.

0: Liszt Ferenc magyar rapszódiáinak egyik tételével köszöntöttük azokat a hallgatókat, akik ezen a héten ünnepelték születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét. Isten éltessen minden ünnepeltet! Búcsúzol, köszöntök még egyszer minden kedves hallgatót, áldott hétvégét és örömteli jövő hetet kívánok!
1: Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora.
0: Köszönjük szépen figyelmüket! Zenedoboz komoly zenei kívánság műsorunk jövő héten is jelentkezik. Addig várjuk üzeneteiket a 0264-441-968-as telefonszámra, vagy az agnus@agnusradio.ro e-mail címre.

Lassan műsoridőnk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban homokora későjeli műsorunkban szintén jó magam várom majd önöket. Első óránkban Isten tiszteletet sugárzunk. Második óránkban a nap áítata hangzik el, amelyet kalendárium és névnap köszöntő követ. A homokora harmadik és egyben utolsó órájában a múlt heti vasárnapi beszélgetés rovatunkat ismételjük meg. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen, hogy velünk tartottak az elmúlt 3 órában. A nap gondolatával búcsúzom, amely Birtalan Ferenc magyar költőírótól származik. Utoljára a lélek hagyja el a süllyedő testet. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Önök az elmúlt 3 órában a szombatdéli magazin műsor házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

otthon melegére. A madarak is másra vágynak, éjszakon hát átrepülnek délre. Itt állok, ég és föld között, itt ragadtam, de sajnos nélküled, hagyd, hogy a szeretet utolérje.

majd kérlek ne szólj, ezt mindketten tudjuk, mi mennyit ér a szeretet, és az otthon melege fontosabb mindennél. Kérlek adj esélyt, hisz érték az élet, a rombolásnál több kell legyen. Hát adj esélyt, hogy a szívedben az angyalok

to you all.

És itt az a fantasztikus zenekar! Nagyon, nagyon, nagyon szépen köszönjük!

Önök Rádiunk híreit hallják hírenk először címszavakban. 24 órán belül a második drónt lőtték le Romániában. A magyar kormány folytatja az erdélyi magyar felsőoktatási intézmények támogatását. Javultak a költségvetési mutatók, a GDP 2%-ára mérséklődött a deficit. Tízezreket kényszerítettek menekülésre vagy bezárkózásra a spanyolországi erdőtüzek. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. Szombat reggel újabb drónt lőttek le a Tulcsa megyei Szent György településtől 10 kilométerre, jelentette be Nikó Sordán a Facebookon. Az incidens kevesebb, mint 24 órával azután történt, hogy Buzeó megyében is megsemmisítettek egy drónt. Ma reggel 8:30-kor újabb drónt lőttek le a román légtérben a Duna-deltában található Szent György településtől 10 kilométerre nyugatra. A drónt egy román pilóta semmisítette meg egy F-16-os vadászgéppel, közölte Nikó Sordán. Folytatódik a magyar kormány támogatása, számolt be a három fő erdélyi magyar felsőoktatási intézményt tömörítő pro bono.

0: Első 6 hónapban, a tavalyi első fél évben jegyzett 3,64%-hoz képest, közölte pénteken a pénzügyminisztérium. Nominális értéken az egy évvel korábbi 69,80 milliárd lejről közel 28,8 milliárd lejjel 41,3 milliárd lejre csökkent a deficit, ami azt jelzi, hogy a költségvetési konszolidáció továbbra is a tervek szerint halad. Hangsúlyozták a tárca közleményében, amelyet az Ager Press ismertetett. Az államháztartás bevételei 2026 első 6 hónapjában elérték a 342,52 milliárd lejt, ami 10,3%-kal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. GDP arányosan a bevételek 0,46%-ponttal emelkedtek, elsősorban az adóbevételek, különösen az áfa, a bér, a jövedelemadó, valamint a vagyonadóból származó bevételek növekedésének, továbbá az uniós források lehívásának köszönhetően. Egy nap alatt több mint 40 ezer embert telepítettek ki vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába a Spanyolország középső részén, Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban tomboló erdőtüzek miatt pénteken. Francisco Martin, a központi kormány megbízottja az oltást koordináló testület legújabb ülését követően elmondta, nem kizárható, hogy további evakuálásokat kell majd elrendelni a következő órákban. Az előzetes becslések szerint már több mint 15 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Több lakóház is megsemmisült. Carlos Novillo, a madridi tartomány belügyi tanácsosa beszámolt arról, hogy a tűz maximális intenzitással tombol és meghaladja az oltási kapacitásokat, írja az MTI. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk, a nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Árváknak atya, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. 68. Zsoltár 6. és 7. verse.

Áldott az Isten, a mi urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, első részének harmadik verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Nyári programok a KMN-nél.
4: Hát, hogyha nyár, akkor általában táborok. Tehát nagyszerű alkalom volt a gyerekek részére, akár az ukrán nyelvtábor, akár a Horváth Anna kézműves tábor, de már ma végződik a második turnus Nagyszőlősön a lovastábor.
3: Elkezdődött a Sapientia EMT felvételi időszaka.
5: Július 8-án nyit az a felvétel,

0: teli platform, ugye, amelyiken az online iratkozás a Sapienci Egyetemre elvégezhető. Fontos hangsúlyoznom, hogy kizárólag online módon lehet iratkozni az egyetemünkre, de hát nyilvánvalóan ez meg is könnyíti az ország Erdély különböző részéből, vagy az egyéb régiókból jelentkező potenciális diákjainknak, felvételizőinknek a dolgát.
1: Presbiteri csendes nap.
2: Mivel én az idősebb generációhoz tartozom, én még emlékszem azokra az évekre, amikor a közösségi alkalmak nagy hatással voltak a szolgálattevőkre, de a gyülekezeti munkásokra is. Van tapasztalatunk, meg emlékünk arra, amikor egy-egy csendes hét után, vagy csendes nap után azok a testvérek, akik részt vettek rajta, egy megújult erővel, egy nagy lelkesedéssel értek haza, és a szívük tele volt azzal, hogy tenni akarnak valamit az Úr dicsőségére.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A nyári szünet a kikapcsolódásról, az élményekről és a feltöltődésről szól, különösen a családok számára. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete idén is számos programmal igyekszik felejthetetlenné tenni ezt az időszakot tagcsaládjai számára. Táborok, kirándulások, strandolási lehetőségek, közösségi rendezvények és sok-sok más élmény várja a résztvevőket. Erről Tarpai József, a KMNE elnöke beszél rádiónknak, aki kérdez, miért az Zoltán és Gogola István.
3: Az összekötők találkozója után vagyunk néhány nappal, ami azt jelenti egyfajta elemzés az elmúlt programoknak és a következő programok a tervezése, finomhangolása zajlik. Rengeteg program van a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületek az életében. Nézzük az elmúlt heteket, és aztán rátérünk a következő másfél hónapra.
4: Igen, hát hogyha nyár, akkor általában táborok, tehát nagyszerű alkalom volt a gyerekek részére, akár az ukrán nyelvtábor, akár a Horváth Anna kézműves tábor, de már ma végződik a második turnus Nagyszőlősen a lovas tábor, ahol jurtába laknak a gyerekek, tehát én azt gondolom, hogy megvan mindenkinek a lehetősége nagycsaládosként is, hogy itthon igenis minőségi időt töltsön el. Arról már nem is beszélek, hogy lement a édesanyák és lányai program, ami egy nagyszerű alkalom volt, itt Szilágyiné Gabriella vezette ezt a programot, és két turnusba ellátogattak Beregardóba a Levendula ültetvényhez, és ott kézműveskedtek, mindenféle kozmetikát készített Veronika, illetve volt mentálhigiénés szakember is, Mészáros Renáta, aki beszélgetett velük, és én azt gondolom, ez nagyon fontos egy nagy családosnál, hogy ahol csak egy gyerekkel van az édesanyja, rákoncentrál, egymásra koncentrálnak, és így is erőt merítenek arra, hogy tovább vigyék a hétköznapokat.
5: Táboroknak a látogatottsága, hány gyermek érdeklődik ilyenkor nyáron?
4: Általában túl jelentkezés van szinte minden táborra. Valamiért mondjuk az állami nyelvre annyira nem jelentkeznek a gyerekek, de mi szülők tudjuk, hogy ahhoz, hogy itt boldoguljunk, ahhoz szükséges, hogy megtanuljuk az állami nyelvet. Egy angol táborra sokkal többen jelentkeznek, vagy egy kézműves táborra. Ami újdonság volt, például a zene tábor, ezt Pivnyó Nikoletta vezette, illetve a párja István. Ez egy újdonság volt. Tulajdonképpen ez egy ilyen klub foglalkozás van heti szinten nálunk, és ebből alakult ki. Tehát ez ki lett bővítve, nyilván sokkal több gyerek jelentkezett, mint ahányan járnak hétről hétre, de ugyanúgy az ukrán nyelvklub is, hogy minden héten van, tehát akár kézműves klub is, de ezt a zenetábort egy kicsit kiemelném, mert én azt gondolom, itt a gyerekek gitáron tanultak játszani, furuján, énekeltek, és egy szép koncerttel záródott a Beregszázi Rómakatős templomba, és annyira tényleg annyira gyönyörű volt, hogy még János atya is azt mondta, hogy ő el tudja képzelni, hogy vasárnaponként esetleg így a misét gyakorlatilag feldobják a gyerekek, szóval hogy tényleg egy angyali hangon szóltak a gyerekek.
5: Egy nagycsaládos énekkar, egy nagycsaládos zenekar, band?
4: Igen, igen, hát tulajdonképpen ez volt a cél mindig is, mert ugye nagyon sok programunk van, és akkor mindig ugye külsősöket kell, hogy hívjunk, bár hozzáteszem úgy külsősök, hogy szinte mindenki nagycsaládos.
5: Ez egy belterjes külsőség.
4: Tehát, hogy nincs olyan néptánc együttes, vagy akár zenekar, ahol ne legyen valamilyen énekes. Mellesleg tegnap előtt volt egy elnökségülésünk is az összekötő találkozó előtt, ahol felvettünk újabb nagycsaládos sokat, Érdekes, hogy most Ugocsa nagyon-nagyon erős, meg Ungvidék, tehát hogy valahogy ott születnek meg
3: de
4: a
3: jó,
4: gyerekek.
3: Ez jó.
4: Igen, tehát lassan beregszázéknak kicsit fel kell kötni a gatyájukat, mert lehet, hogy az irodát át kell lesz vinni valahova Péterfalvára, nagycsaládos irodát, tehát hogy annyi sokan csatlakoznak, hála jó Istennek. Csak az az érdekes, hogy azt hiszem a 5 családból 4 az zenész. Nagy öröm volt számunkra, és akkor mindig van egy rubrika, hogy esetleg mit tudnál segíteni a családosnak, és akkor már fogjuk tudni, hogy zenészeink vannak, úgyhogy ez nagy öröm számunkra.
5: Nyárnak a derekánál járunk, hogy alakulnak még tovább a táborozások, hiszen gondolom, hogy itt még azért július közepén nem záródik le ez a szakasz.
3: Én kiemelném az anya-lánya programnak a párját, amely még izgalmasabb, mert nagyon ritkán foglalkozunk.
4: Így van, tehát pont ezen a hétvégén Salánkra látogatnak Birta János elnökségi tagunk vezetésével, apák és fiaik sátorral, természetesen visznek horgászfelszerelést, és azt gondolom, hogy jól fogják ott érezni magukat az édesapák a fiaikkal. Ez egy olyan élmény lehet, ami lehet, hogy nagyon régen, vagy lehet, hogy még egyáltalán nem próbálták így ki, de például van családi táborozás is, tehát jövő héten készülünk fel az Ozirce tóhoz. Ezt például Tar László összekötő Péterfalváról szervezi évről évre. Nagyon izgalmas, mert itt a család megy tényleg az ilyen nomád körülmények közé, fel a hegyekbe, ilyenkor túrázás is szokott lenni, közös főzés, természetesen zenélés, ugye hozza a gitárját Laci, meg aki még tud játszani, tábortűz. Tehát tényleg, hogy megvan az a mondhatnám ilyen cserkész tábor feeling, ami nem biztos, hogy mindenki volt cserkész, de így családostól ez nagyon izgalmas, és tényleg mi ebbe hiszünk, ebben a minőségi időbe. Persze lehet, hogy valaki inkább elmegy, mit tudom én, Törökországba, vagy Egyiptomba, mert hogy ez milyen jó, csak akkor nem gondol bele, hogy tulajdonképpen itt elmegy 50 kilométerre, sokkal jobb, sokkal olcsóbban tud pihenni a családdal, és lehet, hogy erre a gyerekek egész életükre olyan élményt kapnak, amit majd ők átadnak a saját gyerekeiknek.
3: A programokról mindenképpen beszéljünk, hanem táborok is folytatódnak, számos tábor kerül megrendezésre.
4: Igen, tehát hogy a lovas tábor az folytatódik Nagyszőlősön, ugye Ildikó is Erik vezetésével, ahogy említettem, ez 4 hét turnuson keresztül folytatódik, de lesz Csomán például ilyen napközis lovas tábor, tehát azoknak a gyerekeknek, akik még ugye nem érték el a 10-12 éves kort, és nem alszanak ott egyedül, de hát így napközben, tehát ők is ki tudják próbálni azt, hogy milyen akár a népművészet, akár az íjászat, akár a lovagolás, tehát mi ezt fontosnak tartjuk, illetve angol nyelvtábort is tervezünk, tehát ahogy említettem, ez is egy népszerű programunk, és természetesen a nyárnak a koronája az a nyár búcsúztató, tehát ugye egész évben, illetve egész nyáron kibérelünk ugye egy szektordédán oda, bármikor ugye ingyenesen tudnak menni a nagycsaládosok, mindig vihetnek plusz egy családot, és akik nem családos, nagycsaládosok, reménykedünk, hogy mindig vagy belőlük is nagycsaládos lesz, illetve mi mindig nyitunk, tehát úgy, ahogy gyakorlatilag a gyereknapon is, ugye meghirdettük azt, hogy mindenki jöjjön el, aki gyerekekkel, családokkal foglalkozik, civil szervezet, egyházi iskola, stb. Tulajdonképpen mi nyitottak vagyunk, tehát hogy Dédára is be lehet jelentkezni az irodán keresztül, hogy ingyen, tehát eljöhetnek. Mi ezt fontosnak tartjuk, hogy azokat az erőforrásokat használjuk, amik itt vannak, és tényleg ne kelljen elmenni több száz kilométert ahhoz, hogy kicsit pihenjünk rá.
3: Egyébként érdekes dolog ez a példa, vagy inkább a minta továbbadása, mert nem olyan rég találkoztam egy fiatal anyukával, és ő mondta el, hogy látta a feleségemet, és milyen ügyesen 3 gyereket kibepagolt, és rendezett, és minden pikpak ment, és mennyire érdekes volt számára, aki éppen gondolkozik a 3. gyermeken, hogy van a 2. gyermeken, hogy lehet ez 3 gyerekkel is csinálni, és én meghökkentem, hogy egyrészt megszólítod, másrészt meg elmesélte ezt a történetet, és ő mondta, hogy ő pedig gondolkozik a 2. gyermeken, csak fél attól, hogy ezt nehezen fogják bírni logisztikailag, és aztán mondta, hogy látott egy 3 gyerekes anyunkat, aki olyan pikpakul kezelte ezeket a dolgokat.
4: Igen, itt a fő cél az mindig is az volt, mióta megalakultunk, hogy propagáljuk azt, hogy igenis, ahol 2 gyerek van, ott 3 is elfér, és tényleg mi azt látjuk, hogy azok a szülők, akik már ugye a korba kimentek abból, hogy gyerekük legyen, már inkább unokájuk lehet, nagyon bánják azt. És főleg a hölgyeknél látom azt, akik akik mondják, hogy hát, hogyha okosabb lettem volna, akkor biztos, hogy még elfogadom a Jóistennek az ajándékát, még egy-két gyereket szülök. Igen, tehát, hogy például lesz családi fürdőzés is, és ugye tavaly volt az, amikor apák a lányaikkal elmentek fürdőzni, én is többek között, és akkor az elég ilyen logisztikai feladat volt, ugye most akkor a női öltözőben nem mehetsz kifésülni, és akkor döntöttük rögtön, hogy nem, családi fürdőzést szervezünk, ott legyen apuka, anyuka. Igen, és annyira érdekes, hogy például tegnap hirdettük meg egy családi fürdőzést, el szeretnénk menni Dédára a fürdőbe, és hihetetlen, hogy rögtön 250 ember már ott van. Igaz, hogy ez csak, mit tudom én, 75 család, de hogy egy nap alatt ennyi sokan rögtön tervezik, tehát azt az időpontot, amit megadtunk nekik, az jó, tehát, hogy igenis mindenki vágyik a pihenésre is, de én azt gondolom, ami fontosabb az egyesületnél, hogy a közösségi élmény. És szerintem az olyan erőt ad nekünk, mikor egy ilyen közösségi élmény van, és látjuk, hogy ennyi sokan vagyunk, és ahogy mondod, hogy aki esetleg nem nagy családos, de látja, hát ott 3-4 gyerekkel is elbír, akkor én miért ne bírnék el, tehát hogy nem vagyok én se lustább, se butább, szóval nagyon várjuk ezeket a rendezvényeket, az iroda az pörög, állandó van, emellett ugye például az Adjenergia kampányunk azért ebben az évben sikerült 90 családnak valamilyen akkumulátort, invertert, áramfejlesztőt adni, tehát ez is egy óriási dolog, mert mikor 14-ben elkezdtük, akkor 70 család kapott, és most 90 családnak sikerült. Tehát, hogy ez egy óriási dolog, hogy persze mellénk állt például a Rákóczi Szövetség, és akkor ők gyűjtöttek, szóval enélkül nyilván nem ment volna, de ha az ember kopogtat, akkor talán kinyitják az ajtót sokan.
1: Az elmúlt percekben Tarpai Józseffel, a KMN elnökével beszélgettünk. Erdély. Sajtótájékoztatót tartottak a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem egyetemi és kari vezetői július 8-án a Szapiencia MT-e csíkszeredai karán. Dr. Tonk Márton egyetemi tanárral, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektorával a 2026-os felvételiről, az egyetem szakkínálatáról és egyéb újdonságokról beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
6: Tegnap, július 8-án elkezdődött a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem felvételi időszaka, amelynek részleteit a Szapiencia csíkszeredai karán tartott sajtótájékoztatón ismertettek az intézet vezetői. A felvételiről és az idei év újdonságairól dr. Tonk Márton rektorral beszélgettünk.
7: Mit lehet tudni az idei Szapiencia felvételiről, mikor kezdődik ez, hol lehet jelentkezni, illetve mi a mottója?
0: Július 8-án nyit az a felvételi platform, ugye, amelyiken az online iratkozás a Szapiencia Egyetemre elvégezhető. Fontos hangsúlyoznom, hogy kizárólag online módon lehet iratkozni az egyetemünkre, de hát nyilvánvalóan ez meg is könnyíti az ország Erdély különböző részéből, vagy az egyéb régiókból jelentkező potenciális diákjainknak, felvételizőinknek a dolgát. Tehát július 8-án nyit, tehát már iratkozni, és már zajlik is az iratkozás, ezt látjuk a rendszerből, amire fel kell hívnám a figyelmet, hogy az egyes karok és egyes szakok szerint, tehát a felvételiző preferenciái szerint oda kell figyelni, hogy mikor zárul, mert az viszont nem egységes. Ugye az egyes szakspecifikumok szerint zárul a felvételi iratkozási dátum, tehát ezt mindenképpen nézzék meg az online felületeinken, hogy meddig lehet iratkozni. Van, ahol utána felvételi vizsgák vannak igen sok szakokon, vagy motivációs beszélgetések, vagy egyéb ilyen felvételi szakaszok, tehát ugye erre mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy minek a jegyében zajlik most meg hirdetett felvételünk. Hát egyfelől a Szapiencia Egyetem 25 éves jubileumi esztendejének a jegyében, ugye negyedszázados az egyetem, és ez ugyan egyetemi léptekben nem egy roppant nagy idő, de abban a léptékben, hogy 25 esztendő alatt a Szapiencia Egyetem ki tudta vívni szakmai oktatási, kutatási státusát, legitimitását, le tudta tenni a névjegyét, ez egy nagyon fontos évszám, és hát ugye a mottónk az, hogy veled egész a sztori, ezt így gondoljuk egyetemen belül is, hogy együtt egész a sztori, veled, kollégával, oktató kollégával, baráttal, ismerőssel, hallgatóval, jelenlegi hallgatóval, és hát nyilván ebbe a közösségbe várjuk a többi veledet, a most jelentkező fiatalokat, felvételizőket is a mostani iratkozási időszakban.
7: Mit kínál az egyetem? Gondolok itt a karokra és képzésekre, illetve a hallgatói szolgáltatásokra, ösztöndíjakra.
0: Ja, 4 karunkon hirdetünk felvételit, ez a kolozsvári, marosvásárhelyi, csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi karaink. Ugye mindegyik karon rendelkezünk egy elég széles szak portfólióval, képzési kínálattal. Ha eztek a makroadatait mondom, az összegző számait mondom, akkor azt tudom elmondani, hogy a négy karon összesen 35 alapképzésre hirdettünk felvételit, és 13 mesterképzés szerepel a kínálatunkban. A helyek száma tekintetében pedig ez a 35 alapképzés, 13 mesterképzés összesen mindegy kerekítve egy 1500 felvételire meghirdetett helyet jelent. Az 1500-ból körülbelül 1200 tartozik az alapképzésekhez, 300 a mesterképzésekhez, és hát nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ennek az 1500 helynek a többsége, tehát egy olyan 800 helyről beszélünk, ezek tandíjmentes helyek, tehát teljesen ingyenes helyek. Ugye a Sapiens Egyetemnek ez egy nagyon fontos missziója, hogy minél több erdélyi magyar fiatalnak tegye hozzáférhetővé, akár a saját szülőföldje közelébe az egyetemi oklevél megszerzésének lehetőségét. A helyek másik része pedig egy olyan 700 hely az úgynevezett tandi hozzájárulásos. A szó is jól mutatja, hogy itt szimbolikus hozzájárulási összegeket veszünk el, vagy szabunk meg. Ez az egyetemünkön a mostani felvételi során 300 eurótól 900 euróig terjed éves szinten, tehát ez egy évre számított tandi hozzájárulás. Ennek igazából a célja jobbára ilyen pedagógiai célzat, mert ugye minden egyes tanév végén átrendezzük a rangsorokat, és akik jobban tanulnak, azok kerülnek az ingyenes helyekre, akik kevésbé jól sikerül, az az évük kerülnek a tandíj hozzájárulásos helyekre, és ugye ezáltal egy folyamatos, egyféle versenyhelyzetet is fenn lehet tartani a tanulmányi eredmények minél erősebb tétele érdekében. És hát van egy újdonság, amit mindenképpen el szeretnék mondani, hogy az alap és a mesterképzés, és ez abszolút újdonság, mert jóformán még meg se száradt a tinta az Aracsisznak, az Országos Minőségbiztosítási Bizottsági Ügynökségnek a kiadott tanúsítványán. Ez pedig arról szól, hogy jóváhagyták a Sapiens Egyetemnek a doktori iskoláját, tehát mostantól gyakorlatilag doktori képzéseket is nyújt a Sapiens Egyetem. Az első ilyen doktori iskolánk, amire már felvételit hirdettünk, ez a film és intermedialitás doktori iskola, filmes, filmelméletes doméniumban. Itt pedig három ingyenes és ösztöndíjas helyet hirdettünk, három darab ingyenes, de nem ösztöndíjas, és további fizetős helyeket fogunk meghirdetni a szeptemberi felvételik alkalmával, mert ugye a doktori iskolákba később adnak a felvételi. Kolozsváron van egy szintén egy újdonságunk, ez pedig a kolozsvári karon most akkreditált környezetmérnöki képzésünk, tehát egy mérnöki szakot akkreditáltunk. Kolozsváron a felvételit, a ma kezdődő felvételit meghirdettük erre a szakra, és úgy gondoljuk, hogy jóval erős munkaerőpiaci kimeneti lehetőségeket, jóval jobb elhelyezkedési rátát tudunk ajánlani azoknak, akik erre a szakra iratkoznak. Ugye ez korábban környezettudományként működött, most pedig a Csíkszeredai eszközparkunk és humán erőforrás segítségével egy ilyen Csíkszereda Kolozsvár, vagy Kolozsvár Csíkszereda tengelyen akkreditáltattuk ezt az újdonságot, és ide is szeretettel várjuk a jelentkezőket.
7: Az ösztöndíjrendszerekről és a hallgatói szolgáltatás csomagról.
0: A hallgatói szolgáltatások tekintetében, hát Romániában sok minden zajlott az elmúlt fél évben, esztendőben, a különböző költségvetési megszorítások kapcsán. Sokat olvastunk arról, hogy tandíj növekedések, vagy ösztöndíj jogosultsági csökkenések, meg mi egyebek vannak a romániai felsőoktatásban. Nagy örömmel mondhatjuk el, hogy a Sapiens Egyetem esetében sem a tandíj hozzájárulásokat nem növeltük, sem az ösztöndíjakat nem csökkent. Az ösztöndíjak összege ugyanannyi, mint eddig, az ösztöndíjak száma ugyanannyi, mint eddig, tehát gyakorlatilag versenyképesek tudunk maradni, vagy versenyképesebbek is vagyunk ebben a pillanatban, ebben a tekintetben. És hát nyilvánvalóan ehhez az ösztöndíj lehetőséghez társul a mind a négy karunkon a bentlakás lehetőség, az elsévesekre itt különös hangsúlyt szoktunk fektetni, étkezde, menza működik mind a négy karunkon, nagy előszeretettel és nagyon nagy volumenbe tudjuk ajánlani a nemzetközi mobilitási lehetőséget, tehát az Erasmus Plus programot, hiszen az egyetemnek komoly nagyságrendű Erasmus finanszírozása van évről évre, és hát ugye ne felejtsük el, hogy a tanárképző intézet is mind a négy karunkon működik. Az egyetemi alapképzéssel párhuzamosan a tanárképesítést is, a tanári oklevelet is meg lehet szerezni az egyetemen.
7: Az érettségi eredményeket ugye a Sapiencia is kielemezte, elhangzott a sajtótájékoztatón. Mit tud elmondani az érettségi eredményeiről a Sapientia szemszögéből?
0: Hát ugye egyrészt örvendetes az országos átlag, mert az országos átlag a promovabilitási, tehát a sikeres érettségizői rátát tekintve valamennyit nőtt az előző éves képest, ugye ez most 74,98% a mostani adatok szerint, tehát ez mindenképpen egy pozitív fejlemény. Ha megnézzük egy kicsit a részadatokat, még látunk pozitív elemeket, például azt látjuk, hogy a magyar lakta megyék elég szépen teljesítettek, azt is látjuk, hogy a román nyelvű érettségi a magyar érettségizők körébe kb. Egy olyan 10%-kal nőtt meg sikeres érettségizők aránya román nyelvből az előző évhez képest. Tehát itt van egy sor olyan pozitív fejlemény, amelyik azt eredményezi, hogy bár ugye negatív demográfiai trendjeink vannak, ezeknek köszönhetően nem csökkent az érettségizők száma, így egy nagy általánosítással azt lehet látni, hogy körülbelül 4300 főnyi sikeres magyar érettségiző van az óvások előtt, és ehhez még hozzáadódhat körülbelül 200 fő olyan, akik a tavaly érettségi sikertelensége után érettségiztek most sikeresen. Tehát azt mondjuk, hogy ha nagyon egyszerűen fogalmazok, hogy a mostani körből, tehát a most érettségiző fiatalok körülbelül olyan 4500-an vannak, akik a merítési bázist jelentik a felsőoktatás számára, és nyilván ennél fogva a Sapientia számára is.
7: Hol lehet találkozni nyáron a Sapientiával?
0: Hát a Sapientiával ebben a nyári időszakban most ugye kevesebbet lehet majd találkozni, hisz ugye bizonyos fesztiválok, bizonyos rendezvények már mögöttünk vannak. Ennek az a magyarázata, hogy az érettségik ugye mindannyian tudjuk, hogy később kerültek megszervezésre, végleges eredmények még ebben a pillanatban sincsenek az érettségén, ugye néhány napon belül lesznek, tehát gyakorlatilag az egyetemnek a kapacitásait és az erőforrásait ebben a megkésett ütemtervben a felvételi kötik le, úgyhogy hoztunk egy tudatos és nagyon világos döntést az egyetemvezetés szintjén, hogy prioritást a felvételi élvezés, ennél fogva egy kicsit háttérbe szorult az idén a különböző szabad egyetemeken, táborokon, fesztiválokon való részvétel az egyetemek. Reméljük, hogy jövő évre vagy ezek a rendezvények kerülnek későbbre, vagy az érettségi kerül korábbra, és akkor vissza tudunk helyeződni a normál kerékvágásba.
7: A kolozsvári magyar napokon részt vesznek, hogyha jól
0: tudom. Hát az természetes, ott már minden, és ugye Kolozsvár tekintetében a kolozsvári magyar napok az egy augusztus végi rendezvénysorozat, ott már ugye ezek a szempontok nem érvényesülnek, úgy, ahogy szoktuk, mind a Sapientia rektori hivatala, mind a Sapientia kolozsvári kara változatos és gazdag programmal vesz részt a kolozsvári magyar napokon, de a többi karunkról is érkeznek kollégák előadásokkal, kiállításokkal, különböző szellemi vagy egyéb termékek. Úgyhogy ott már nyilvánvalóan erős lesz a szapienciás jelenlét.
7: Mi lenne az üzenete a leendő szapienciás diákokhoz?
0: Hát az üzenetem az, hogy a Sapientia jelentkezni jó, egyrészt tudunk ajánlani egy olyan közösséget, egy olyan családot, ahogy szoktuk mondani, ahol a felvételizőnek, a jelentkezőnek a biztonságérzete, a közérzete erős tud lenni, és ez a mai fiatalok számára egy nagyon fontos szempont. Meg nyilvánvalóan nem mi mondjuk, mások mondják a különböző minősítési rendszerek, hogy mind az oktatás színvonala minősége tekintetében, mind a kutatási lehetőségek, mind a közösségi lehetőségek tekintetében a Sapientia egy komoly kínálattal rendelkezik, és hát rengeteg olyan képzésünk van, amelyet csak és kizárólag nálunk lehet Erdélyben magyar nyelven tanulni, úgyhogy ezekkel a hívószavakkal céloznám meg én is a kedves felvételizőket, azzal a záromondattal, hogy velük egész ez a sztori, ilyen szellemben várjuk őket a Sapientia Egyetem különböző szakjaira.
1: Az elmúlt percekben dr. Tong Márton egyetemi tanárral, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektorával beszélgettünk. Kárpátalja. Hosszú évek kihagyása után idén ismét megrendezte presbiteri csendesnapját a Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéje. Hogy miért volt fontos újra életre hívni ezt az alkalmat, milyen szerepe van a presbitereknek a gyülekezetek életében, és milyen feladatok várnak az egyházmegye missziói szolgálatára a következő hónapokban, arról Szilágyi Károllyal, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorával, valamint a Beregi Egyházmegye missziói bizottságának társelnökével beszélgetünk.
3: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a stúdium kerekasztalán. Köszönjük nagy tisztelettel Szilágyi Károlyt, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorát, a Beregi Egyházmegye missziói bizottságának társelnökét, áldás békességet. Köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket.
2: Áldás békesség, köszönöm a meghívást.
3: A Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyház megyéje idén a háború és a Covid után újra először szervezi meg a presbiter csendes napját, ahol a presbitereket gyűjti össze egyfajta közös gondolkozásra, képzésre. Sok évvel ezelőtt férfi csendes nap, majd presbiter képzés volt a Covid előtt, most pedig egy hosszú szünet után újra meglettek mozgatva a presbitereink. Miért volt fontos ez?
2: Mivel én az idősebb generációhoz tartozom, én még emlékszem azokra az évekre, amikor a közösségi alkalmak nagy hatással voltak a szolgálattevőkre, de a gyülekezeti munkásokra is. Van tapasztalatunk, meg emlékünk arra, amikor egy-egy csendes hét után, vagy csendes nap után azok a testvérek, akik részt vettek rajta, egy megújult erővel, egy nagy lelkesedéssel értek haza, és a szívük tele volt azzal, hogy tenni akarnak valamit az Úr dicsőségére. Különösen nagy hatással voltak a presbiteri csendes hetek, amelyek után a presbiterek valóban úgy aktivizálódtak, hogy sokszor már a lelkész mondta azt, hogy ez egy kicsit sok. És ugyanebbe a körbe tartozott bele az a presbiteri csendes nap is, ami egészen a Covid idejéig minden éven megrendezésre került. A missziói bizottság vagy a megye is nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a presbitereket lelkesítse, erősítse, munkára ösztönözze, aminek aztán a gyülekezeti életben volt meg az áldása, mert a lelkészek partnerre, társra találnak egy lelkes presbiterbe, akit nem minden áron ösztönözni kell arra, hogy csináljon valamit, hanem önkéntesen érzi szükségét annak, hogy tegyen az Isten dicsőségére. És ezek az alkalmak azok, amelyek az utóbbi időben megerőtlenedtek, pontosan először a Covid miatt, amelyik bezártságra kényszerített az embereket, és most pedig a háború alatt tudjuk, hogy a mozgás, a rendezvények megtartása és bizonyos előírásoknak volt alávetve, ezért a Beregi Egyház megye 5 éve már, 6 éve nem igazán tudta megvalósítani azokat a rendezvényeket, amelyek életben tartják a gyülekezet lelki életét. Tapasztaltuk is, hogy nagyon gyér volt a jelenlét, amikor ez a bizottság átvette a szolgálati évét. Aztán évről évre, ahogy újra és újra megrendezésre kerültek az alkalmak, úgy éreztük, láttuk, tapasztaltuk, hogy mintha a bizalom kezdene megindulni a gyülekezeti tagokban, a testvérekben, az egyházmegye és az egyházkerületi rendezvények iránt. Ezért igyekeztünk ebben az évben már a presbiteri csendes napot is mindenképp újra megvalósítani, ami minden évben belekerült a missziói munkatermünkbe, és minden évben, ahogy közeledtünk az alkalomhoz, láttuk azt, hogy megvalósíthatatlan, mert azok, akiket szeretnénk ott látni, azok nem tudnak részt venni. A lehetőségeik nem adottak arra, hogy ezen az alkalmon részt vegyenek. Ebben az évben viszont azt láttuk már, hogy elég sokan lehetőséget kapnak arra, hogy el tudjanak jönni. Nagyon sok női presbiter van, idős presbiterek, és a fiatalabbak között is voltak egyre többen olyanok, akik részt tudtak venni, és nagyon nagy öröm volt számunkra látni azt, hogy nagyon sokan eljöttek. 150 körül volt a létszám, ami azt mondom, hogy első alkalomra egy csodálatos, mert általában az indulás az mindig botladozó, gyengélkedő. Itt viszont azt láttam, hogy a testvérek tényleg eljöttek, és hiszem azt, hogy úgy voltunk együtt, hogy ők is kaptak valamit ezen a napon.
3: Említett a beszélgetésünk elején, hogy a közösségi alkalmak azok óriási motivációt, löketet adtak a szolgálattevők életében. Kicsit ebben a témánál maradva, miért fontos az, hogy folyamatosan segítsük, ösztönözzük azokat, akik segítenek és ösztönöznek a gyülekezetben másokat?
2: Az az igazság, hogy a gyülekezeti munka lassan az évek során megtöbbszöröződött. Régen azért lehet, hogy elegendő volt egy lelkész, aki elvégzett heti 2 istentiszteletet, és a gyülekezet életben tudott maradni. Most viszont olyan kihívásoknak vannak kitéve a gyülekezetek. Ez sokrétű ez a kihívás, hogy egy lelkész már nem igazán tud megfelelő hátteret biztosítani ehhez a szolgálathoz. Legyen az a hitoktatás, legyen az megjelenő idősek a gyülekezeti szinten, vagy éppen azok a feladatok, amelyeket a gyülekezetben lévő rendezvényeknek a lebonyolítása jelent. Tehát nagyon is szükség van olyan segítőtársakra, munkatársakra, és ez ebben csak egy rész a presbitérium, mert azért szükség van bibliakörvezetőkre, ifi munkásokra, szükség van más területeken megjelenő munkatársak a diakóniába. Úgyhogy én tényleg azt látom, hogy ha egy presbitérium nem áll ott a lelkésze mögött, és a szolgálatban olyan dolgokat, amelyek már meghaladják a lelkész képességét, nem veszik át a munka nagy részét, akkor az a gyülekezet igazából haldokló lesz, igazából erőtlen lesz, és a presbiterek lelkesedése és a munkatársak lelkesedése rengeteget tesz ahhoz, hogy egy gyülekezet milyen lelki állapotban van, milyen lendületben van, mennyire érzi a gyülekezetet sajátjának, és mennyire tartja fontosnak a Krisztus ügyét, hogy ott az ő dicsőségére éljen.
3: Beszéljünk erről az alkalomról, körülbelül 150-en vettek részt, ami azt jelenti, hogy sok gyülekezetet lehetett elérni. Mik voltak a témák, milyen témakörök mentén haladt ez a csendes nap?
2: Hát mindenképpen a lelkesedést akartuk erősíteni, ezért olyan megszólítás volt, ami a láthatatlan Istennek a jelenlegi munkáját a háttérben, amit nem látunk sokszor, mégis milyen láthatóvá teszi a mindenható Istent, és ebből az alkalomban hangzott el egy előadás, amit
8: bocsi, de nekem
2: hadilában állok.
3: Ezek szerint én is, de én tényleg az.
2: Tehát akkor előről. A lényege a csendes napnak a presbiterek ösztönzése volt, amelyhez Laskoti Zoltán szőlősgyulai lelkipásztor tartott egy előadást, amelyik a láthatatlan Istennek a látható munkáját, megtapasztal munkáját mutatta be, és az egyiptomi szabadulás, a vöröstengeri átkelés kapcsán mutatta be azt, hogy amit szemmel nem látunk, az mégis milyen munkájában jelenik meg az Istennek, akár a Vöröstenger ketté választásában. Utána Gyurkó Miklós tartott egy komoly lelki üzenetet hordozó, megszólító és bíztató előadást, mint presbiter, akinek mint presbitertárs volt a feladata az, hogy a presbitereket bíztassa, hitre sarkalja. Nagyon erős volt a megszólítása, és engem nagyon megérintett a bizonyságtétel. A végén pedig Iván Gusztáv lelkipásztor volt az, aki egy záró áhítattal engedett útra bennünket, hogy a magunk helyén, mint Krisztus szolgái, tényleg az Úr Jézusért mindent megtéve tegyük a feladatunkat. Aztán voltak játékok, presbitereknek darts vetélkedő, 11-es rugásokba vetélkedő, és beszélgetésre nyit alkalom, amikor a gyülekezeteknek a presbiterei találkoznak, és ezt is egy nagyon nagy lehetőségnek tartom, amikor a másik gyülekezetben lévő presbiter elmondja azt, hogy náluk hogy vannak a dolgok, hogyan élik meg ezt a munkát, és ezzel nem csak ötletet ad, hanem lelkesedést, hogy hitből hitbe átadja azt az érzést, ami a szívében van, és amikor hazamennek a többiek, akkor az a lelkesedés megy tovább, amit az egyik ember szájról szájra ad át a másiknak. Úgyhogy én azt érzem, hogy egy ilyen csendes nap tényleg nagy motiváló erővel bír, és meg vagyok győződve, hogy ez az első alkalom volt, de hagyomány visszatér, és ugyanazt fogjuk folytatni, és ugyanott fog folytatódni minden, mint a Covid és a háború előtt.
3: Presbiter választások idején nagyon sok felkérés megy a gyülekezetben, hogy legyél presbiter, és ezzel is erősíted, vagy éppen segíted a közösségnek az épülését, működését, fejlődését, és nagyon nagy kérdés az, hogy miért legyek presbiter. Mindenki elfoglalt, mindenki gondterhelt, mindenkinek 1001 gondja van, és viszont a szolgálatban lévők viszont mégis megerősítést kapnak, és mégis nagyon sok csodát tudnak megélni a közös munkában, közös tevékenységben. Kicsit beszéljünk a szerepről, miért fontos a gyülekezetben a presbitereknek az élete megléte és az ő aktivitásuk.
2: Mindenképpen fontos az, hogy az Úr gyermeke legyen. Tehát ezt a szolgálatot úgy végezni, hogy neki az a Krisztus, aki a megváltónk, és aki miatt az egyház létezik, hol van. És hogyha Krisztus a helyén van, akkor biztos, hogy a hálája, az a hála, amit érez a saját megváltottsága miatt, arra ösztönzi, hogy ő is szolgálatba álljon. Pont presbiter választások idején jön elő ez a kérdés, hogy miért is csináljam, miért is dolgozzak. Hát azért, mert én sokat kaptam. Mert amit én kaptam, azt igazából soha nem tudom visszaadni. Nincs annyi erőm és nincs annyi képességem, hogy bármikor is visszafizessem, de ha már egyszer kaptam az ajándékot, akkor mint alázatos gyermek igyekezzem szolgálni azt az Urat, akit nagyon szeretek. Nálunk is presbiter választás volt ebben az évben, és igyekeztünk egy másfajta presbiter választási eljárást végigjárni. Régebben gyorsabb volt a menete, de beépítettünk például Gáton egy képzési időszakot, amikor a presbiter feladatáról, a presbiter lelki állapotáról, a presbiter szolgálatáról beszélgettünk. Ez egy olyan hét alkalmas képzés volt, amikor beszélgetéssel fölkészítettük arra presbitereket, hogy jól gondolják meg azt, hogy ebben a szolgálatban mire hajlandók, mit vállalnak, hogy ez ne csak egy olyan tisztség legyen, amivel valaki akarok lenni, akár egy közösségben, vagy együtt vonulok be a lelkésszel, hanem ez az a tisztség legyen, amikor én oda akarom tenni, és bele akarom tenni a szolgálatba a lényemet, a hitemet, a szolgálatomat, és megvédeni azokat a gyülekezeti tagokat, akiket az ördög most ezerféleképpen szeretne megtámadni és elpusztítani. A presbiternek pont ez a hét, ez a lelkesedés is adja vissza azt az ösztönzést, hogy bástya legyen. Tehát mi elfelejtjük azt nagyon sokszor, hogy igazából mi vagyunk azok a védőfalak a gyülekezet körül, ami akár egy külső támadásban, akár egy idegen szektának a támadásában a presbiter felelősségét nagyját teszik. Egy ember, egy lelkész már nem tudja az egész gyülekezetre a figyelmét kiterjeszteni, olyan sokrétű a szolgálata, de amikor ott van a presbiter, amikor körzete van, amikor látja azokat a tagokat, amikor megkeresi vagy beszélget velük, akkor az ő beszélgetés és megkeresése az nagyon sok áldást hozhat a gyülekezet életében.
3: Az elmúlt 4 év az egy nagyon különös, váratlan helyzet az életünkben. Nagyon sok férfinek el kellett hagyni a szolgálati helyét, nagyon sokan be vannak zárkózva, viszont a hölgyek nagyon sok szerepet vesznek át fizikailag, minden szempontból az élet minden területén. Felvették a nadrágot, és nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a gyülekezetekben is a mozgató rugót is átvették ebből a szempontból, mert rengeteg női presbiterünk van arányában, vagy többszörösen, mint korábban volt.
2: Hát azt el kell ismernünk, hogy a női lélek az sokkal aktívabb és sokkal buzgóbb, mint a férfi. Ezt látjuk a gyülekezetben résztvevő tagoknak, az istentiszteleten résztvevő tagoknak a számából is. És ahogy én tapasztalom a mi gyülekezetünkben, ez a lelkesedés, ez ott van a szolgálat területén is. Az tény, hogy másfajta szolgálatot kell végezniük. Nem biztos, hogy azokban a nehéz fizikai munkákban, amivel a presbiterek együtt vannak, ők részt tudnak venni, viszont nagyon fontos egy csendes napnak a megszervezésében, a hátterében az ő szolgálatuk, vagy éppen akár a diakóniai munkának a hátterében, amiben igazán is, hogy ők azok, akik jól látják, hogy mit kell esetleg egy csendes napra bevásárolni, mit kell elkészíteni, megtervezni, és ők azok, akik könnyebben észreveszik a gyülekezetben lévő elesett embereknek a problémáit is. És az az érdekes még, hogyha Krisztusról van szó, és tényleg lelkes presbiterekről van szó, akikre igazán lehet számítani, elsőként a szolgálatban azok mindig a nők lesznek. A férfiak azok olyan mackósan, nehezen indulnak el, oda teszik magukat, de mindig van egy ilyen átgondoltság, egy lassú indulás. A nők azok hamarabb indulnak és hamarabb lelkesednek, úgyhogy én tényleg azt tapasztaltam a gyülekezeti szolgálatban. Nincs sok nő, nekünk 3 nő van a gyülekezetünkben, de az a presbitériumban, de nagyon jól csinálják és igyekeznek oda tenni magukat.
3: Talán ebben az időszakban, amit pont ők tehetnek hozzá a közösségépítéshez, ez hiányzik a legjobban, hogy kicsit ne a materialista, hanem a szellemi területen is legyenek nyitott szemek, és lássák, hogyha valakinek szüksége van lelki támogatásra. Beszéljünk egy nagyon fontos közösségi rétegről, az pedig az idős generáció. Nagyon sok gyülekezetben a sokat látott, sokat tapasztalt, és sokat megélt idősek vannak ellen, akik presbiterként is ott vannak, és átadják a tudást az új, onnan érkező fiatal generációknak.
2: Hát nekik van tapasztalásuk abban, hogy régen hogyan csináltuk. Tehát az a tudás, ami az idős presbiterekben jelen van, az nagyon sokszor használható. Néha van, amikor már nem, mert ahogy megváltozik a környezet, és változni kell a gyülekezet életnek is, akkor lehet, hogy még a régi dolgok nem biztos, hogy hasznosak. Viszont vannak olyan dolgok, amikben meg hasznosak, amikor nem kell töprengeni és magyarázni, hogy kitalálni, hogy mit kellene egy ilyen nehéz helyzetben csinálni, hanem olyan presbiter, aki évek óta csinálja, tudja azt, hogy de akkor mi hogy oldottuk ezt meg korábban, amikor ezek a problémák jelen voltak, amikor éles helyzetbe kerültünk, és bizony ebben is nagyon sokszor a lelkész segítségére lehetnek, mert ha egy fiatal lelkész van ott, aki még nem tapasztalt dolgokat, akkor a maga tudásával, a maga gondolataival, ötleteivel bizony jó utat tud mutatni, hogy milyen irányba kellene tovább vinni a gyülekezetet. És én tényleg azt látom, hogy a presbitériumnak éppen ezért egy testvéri közösségnek kell lenne, ahol mindenkinek megvan a saját szerepe és a helyzete. Én nagyon szeretek a presbiterekre hallgatni, bevallom őszintén, hogy én csak akkor mondom el a véleményemet, amikor nekik nincs. Tehát először mindig az a kérdésem, hogy mit gondolnak arról a helyzetről, mit látnak helyesnek, és amikor nincs ötlet, akkor kezdek én el esetleg gondolatokat föltárni, mert van ötletük és van látásuk, amit igenis lehet használni egy gyülekezeti életben. Az tény, hogy nem mindenre képesek már, amire a fiatalok, és ezért ők nagyon sokszor úgy gondolják, hogy na akkor talán itt lenne az ideje most már, akkor kiszáll a presbitériumból. Viszont abban a helyzetben vagyunk, amikor a gyülekezeteinknek olyan presbiterekre van szüksége, akik itt hol vannak. Én nem látom azt jónak, hogyha valaki presbiterként elment külföldre, és még mindig tartjuk a helyét, próbáljuk megtartani, mert ő nem látja át a gyülekezetnek a jelenlegi gondjait, nem érzékeli a problémáit, és egy-egy komoly döntésnél bizony nagyon jó lenne, ha ott lenne, ha szükséges, használni tudnánk a szükséghelyzetbe, és lehet, hogy egy idős presbiter, aki lehet, hogy fizikailag már nem tud annyit teljesíteni, mint más, azért a látásával, a tudásával, vagy éppen akár egy embernek a meglátogatásával sokat tehet.
3: A misszióbizottságnak a munkája számos programról szól, mi a következő terv, mire készülnek itt nyár derekához közeledve?
2: Hát a nyár az a, nem mondanám, hogy uborka szezon, mert ilyenkor mennek a gyermekhetek, a konfirmandus táborok, és azért a misszióbizottságnak a nagyobbik része lelkészekből áll. Természetes, hogy ilyenkor nem nagyon van idő arra, hogy rendezvényeket tegyünk, de szerintem ugyanígy vannak a gyülekezetek, és ez a szabadság ideje, vagy éppen az aratásnak az ideje. Ezért most a nyári időszakban nincsenek olyan programjaink, amelyeket a missziói bizottság valósítana meg. A legközelebbi az szeptember végén lesz. Szeretnénk megvalósítani a konfirmandusoknak egy csendes napot, ez általában október első szombatján szokott lenni, de mivel pont az az időszak az, amikor szinte senkinek sem jó, vagy az időjárás sem alkalmas, ezért úgy határoztunk az idén, hogy a konfirmandus csendes nap az azoknak, akik most a nyáron nagyon sokat kaptak, egy ilyen fellendítő alkalom legyen, vagy összegzése annak, amit kaptak, és egy lökéssel szeretnénk őket az új tanévben, vagy a konfirmandus oktatásban, vagy éppen akár az év vége felé is, hogy ne távolodjanak el a Krisztustól, hiszen az egész nyár arra ment el, hogy őket erősítsük, őket meghívjuk. Azután pedig az október elejére szeretnénk egy munkatársi, nem is csendes nap ez, hanem egy ilyen jutalmazásszerű alkalom, amikor szeretnénk észrevenni munkatársakat bizonyos munkaterületeken. A tavalyi évben ez a diakóniában ott lévő szolgálattevőkről szólt, akiknek megköszöntük azt, hogy a gyülekezetekben szolgálnak egy emléklappal, egy istentisztelettel. Ebben az esztendőben pedig szeretnénk a gyermekmunkában résztvevőknek megköszönni azt, hogy vannak nekünk, hogy ott vannak, és lehet rájuk számítani. Tehát ezzel is, mint egy réteg alkalomban rájuk odafigyelni, mint ahogy most a presbiterekre, akkor a gyerekmunkában levőkre. Aztán vannak még egyéb alkalmaink is, hogy az év vége felé, de ez a kettő, ami úgy soron következő alkalom.
3: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem. Az Úr áldását kívánom a testvéreknek, és a rádió működésére is.
3: Köszönjük szépen.
1: Az elmúlt percekben Szilágyi Károllyal, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorával, a Beregi Református Egyházmegye missziói bizottságának társelnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján.

Imádkozzunk! A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsérjük együtt Istent a 105. Zsoltár első és második versét énekelve, a 105. Zsoltár, adjatok hálát az Istennek.

Olvasom Isten igéjét. A Galácia beliekhez írott levél 4. részéből. Így szól hozzánk Isten igéje a Galácia beliekhez írott levél 4. részéből. Ameddig az örökös kiskorú semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondviselők alatt van az atyától rendelt ideig. Azonképpen mi is, mikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaként. Amikor eljött az idő teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Mivel, hogy fiak vagytok, kibocsátotta Isten az ő fiának lelkét a ti szívetekbe, aki ezt kiáltja, Abba, Atya. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, Isten örököse is Krisztus által. Ám de akkor, mikor még nem ismertétek Istent, azoknak szolgáltatok, amik természet szerint

0: nem istenek. Most azonban, hogy megismertétek Istent, sőt, hogy megismertiteket Isten, miként tértek vissza ismét erőtelen és gyarló elemekhez, amelyeknek megint újból szolgálni akartok? Megtartjátok a napokat, hónapokat, időket, meg esztendőket? Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam körületek. Legyetek olyanok, mint én, mert én is olyanná lettem, mint ti, atyám fiai. Kérlek titeket, semmivel sem bántottatok meg engem. Tudjátok meg, hogy testem erőtelensége miatt hirdettem nektek az evangéliumot először, és megkísértetve testemben nem vetettetek meg, sem nem utáltatok meg engem, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. Hová lett a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek nektek, hogy ti, ha lehetséges volt volna, szemeiteket kiváljva nekem adtátok volna. Tehát ellenségetek lettem én, megmondva nektek az igazat. Nem szépen buzgolkodnak érettetek, sőt, minket ki akarnak rekeszteni, hogy mellettük buzgolkodjatok. Szép dolog pedig fáradozni a jóban mindenkor, és nem csupán akkor, ha köztetek vagyok. Gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek Krisztus. Szeretnék pedig most köztetek jelen lenni és változtatni a hangomon, mert bizonytalanságban vagyok felőletek. Mondjátok meg nekem, kik a törvény alatt akartok lenni, nem halljátok-e a törvényt? Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, egyik a szolgától és a másik a szabadtól. A szolgálótól való test szerint született, a szabadtól való pedig az ígéret által. Ezek más példáznak, mert azok az asszonyok a két szövetség. Az egyik a Sínai hegyről való, a szolgaságra szülő, ez Hágár. Mert Hágár a Sínai hegy Arábiában. Hasonlatos pedig a mostani Jeruzsálemhez, nevezetesen fiaival együtt szolgál. De a magasságos Jeruzsálem szabad. Ez mindnyájunknak anyja. Mert megvan írva, újjong te meddő, ki nem szülsz, vigadozzál és kiálts, ki nem vajudol, mert sokkal több az elhagyottnak magzatja, mint akinek férje van. Mi pedig, atyám fiai, Izsák szerint az ígéret gyermekei vagyunk. De valamikor, akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerint valót, úgy most is. De mit mond az írás? Űzd ki a szolgálót és az ő fiát, mert a szolgáló fia nem örököl a szabad nő fiával. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk a szolgáló fiai, hanem a szabadéi. A kegyelem Istenem tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakjék bennünk gazdagon, és mi sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Válaszolva az igére, valljuk meg bűneinket. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztatjuk. Kárhoztatjuk magunkat és bűneinket. Igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra a szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatban, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen.
1: Bűneink megvallása után halljuk Isten kegyelmes válaszát. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.
0: Dicsérjük Istent a 360. énekünkkel. A 360. énekünknek az első 4 versét énekeljük. Magasztalja az én szívem az Urat mind éltiglen.

Hallgassuk Isten igéjét, a 71. Zsoltár 5., 6., 17. és 18. verseiből. A 71. Zsoltár 5., 6., 17. és 18. verséből így szól az ige. Te vagy az én reménységem, ó Uram Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva. Reát támaszkodtam születésem óta, anyám méhéből te vontál ki engem, rólad szól az én dicséretem szüntelen. Ó Isten, gyermekségemtől tanítottál engem, és mind mostanig hirdetem a te csuda dolgaidat. Vénységemig és megőszülésemig se hagy el engem, ó Isten, hogy hirdessem a te karodat a nemzetségnek és minden következőnek a te nagy tetteidet. Ez Isten igéje. Anyák napján a jó, önfeláldozó édesanyákra, szülőkre gondolunk, hiszen rajtuk keresztül Isten gondoskodását tapasztaltuk meg. De megesik, hogy nem mindig kellemes és jó ez a tapasztalat. Mert a gyermekét a legjobb szándékkal gondozó szülő is sok hibát követel. Ezért sokan hiányérzettel, esetleg sebekkel is maradnak. És mindez azért van, mert szülő és gyermek egyaránt szeretetre szomjas. És sokféle hiánnyal küszködik. És ahogy Pál apostol a szeretet himnuszában összegez, rész szerint való bennünk minden a szeretet is, még akkor is, hogyha nagyon akarjuk szeretni szüleinket vagy gyermekeinket. Másképpen fogalmazva, csak a töredékét tudjuk nyújtani egymásnak a szükséges odafigyelésből, megértésből és a helyes szeretésből. És ez a töredékesség, mondhatnánk így is, hogy ezek a szilánkok sértenek. Akkor hát maradjunk a sérelmeinkkel. Ebben a Zsoltárban valaki arról számol be, hogy lehet másképp is. Hallgassuk csak, hogy ez a néhai gyermek felnőttként hogyan összegezi a vallomását. Nagyon érdekes, hogy nem beszél a szüleiről, hanem a születés napjával kapcsolatban a bábát említi. Régebbi anyakönyveinkbe még beírták a bábák nevét, most már nem. Szóval ez a régen élt gyermek azt mondja, hogy az ő bábája Isten volt. Ha a 22. Zsoltárt lapozzuk fel, Dávid azzal egészíti ezt ki, szinte hasonlóak a versek, vagy ugyanazok, mint itt a 71-ben, hogy a szoptatás ideje alatt is Isten volt az, aki őt őrizte, bíztatta, vagyis étvágyat, egészséget adott neki. Bíztattál engem anyám emlőin. Így olvassuk a 22. Zsoltárban. Vagyis végig mindent Istennek köszönhet. Lehet, hogy kicsit furcsának tűnik anyák napján az, hogy ezt a Zsoltárt olvasva szinte eltűnnek az édesanyák és a szülők. És a hangsúly áttevődik valaki másra. Isten lép előtérbe. De hiszen ez is az egészséges, hiszen életünket, még ha szüleinken keresztül is, de Istentől kaptuk. Ha ő nem vigyáz folyton ránk, hanem bíztat, hogy mondja Dávid, hiába való minden emberi igyekezet, jóindulat, önfeláldozás, oltás, orvosság, és így tovább sorolhatnánk, akár ideizhetnénk a 127. Zsoltárt, hogy hiába, ha Isten nincs jelen. És tényleg minden gyermek elmondhatja azt, hiszen sok veszély is érte, ha Isten nem tartotta volna meg, hiába vigyáz a szülő.
Továbbá a szüleink is azt akarják, hogy mi önálló emberek legyünk. Előbb az anyatejről választanak le, majd pedig a szülői folyamatos gondoskodásról. És ez az, amiről itt a zsoltárosval, hogy az emberről, a szülőről áttevődik a hangsúly Istenre, a legjobbra, arra, aki nem csak egy ideig, hanem örökké velünk tud lenni. Sőt, már a születés előttől velünk van. A Bibliában nagyon-nagyon sok szép vallomást olvasunk arról, hogy Isten volt az, aki kigondolt bennünket már, még mielőtt megszülettünk volna, és ő takargatott bennünket, mint egy az anyamében. Milyen gyönyörű szeretettel, Isten szeretettel teljes vallomások ezek, hogy ő volt az, aki ott simogatott az anyamében, és vigyázott rájánk. És tényleg így van. Sőt, akkor is vigyázni fog ránk, amikor már nincsenek jelen a szüleink. De ezzel szemben, ami mennyei atyánk mindig jelen van, és azt akarja, hogy végül is az egész családunk nála gyűjjön majd össze. Most még jobban érezzük ennek a nagy ajándékát, hiszen érezzük a szétszakítottságot. Sokszor meg sem látogathatjuk egymást, és valahogy hasonlít ez a mostani karanténos helyzet arra, hogy ezt a távolságot Isten majd teljesen feloldja, de ott, ahol szó minden értelmében vírusmentes az élet az ő otthonában. Tehát az a jó, az az igazi, amikor a gyermek megérkezik Istenhez. Akkor van igazán otthon. És az a helyes magatartás és életvitel, amikor én már oda nőttem fel, hogy az emberről, bárki legyen az ember, átteszem a hangsúlyt Istenre. Amikor vissza és előre tekintve Isten atyámon keresztül látom a múltamat is, és a jövőmet is. Ez az egészséges is. Azért mondom, hogy egészséges, mert egyrészt Isten az, aki igazán ki tud gyógyítani bennünket, és pótolni tudja azt, amit a mi szüleinktől nem kaptunk meg, vagy nem is kaphattunk volna meg, vagy netán, amit ők el is rontottak. Ha ő nincs jelen, mint gyógyító, ugye akkor nagyon egyedül maradunk a múlt terhével és a jövőnk bizonytalanságával. Viszont ha felismerem, ahogy ez a régi hívő is, hogy Isten volt az, aki úgy kihúzott ebbe az életbe, mint egy bába, és tovább is ő őrzött, segített egész életemen keresztül, ahogy szoktuk mondani, hogy Isten bábáskodott felettem, akkor nyilván vele fogom átbeszélni azt is, ami az életemben nem volt könnyű. És milyen jó, hogy nem csak átbeszélhetem vele ezt, hanem ha elé teszem azt, ami a múltamban, gyermekkoromban nem volt könnyű, akkor ezekkel a dolgokkal Isten biztos valamit fog kezdeni. Mit tesz? Egyrészt segít, hogy megbocsássak, hogy ne keserűséggel vagy váddal gondoljak a szüleimre, hanem próbáljam megérteni őket. Másrészt, hogy hasznomra legyenek még a terhelő tapasztalatok is. Igen, ez lehetséges, mert aki Istennel hozza kapcsolatba az élete nehéz szakaszait és tapasztalatait, azok a tapasztalatok Istennel együtt az ő javára válnak. Ugye, aki Isten szeretik, minden javukra szolgál, olvassuk a Szentírásból egy másik helyen. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha én tőle, Istentől fogadom el azt, hogy ezt a dolgot most nem értem, ez ugyan nagyon fáj, ez nagyon nehéz, de Uram, Te tudod, hogy mit akarsz ezzel nekem tanítani, és mire akarsz ezzel engem majd elvezetni. Mondja is Jézus egy beszélgetésben Péter apostolnak, hogy te ezt most nem érted, de majd meg fogod érteni. Sőt, nem csak nekem lesz adott esetben segítség hasznomra egy nehéz korszak, időszak az életemnek, hanem másoknak is segíthetek vele egy ilyen élménnyel. Ugye Pál és Sillás a börtönben énekel. Lehetséges a börtönben örülni.
Vagy ott van Dániel, aki hittel megy az oroszlánok vermébe, vagy a tüzes kemencébe, nem pedig rémülten. Vagy Jób, aki elmondja, hogy áldásul volt nekem a nagy nyomorúság, Ézsaiás szájával idézem, vagy parafrazálom Jóbot. Igen, áldássá válott az a nehéz időszak az életében, és azt hiszem, hogy mi is, ha most ebbe belegondolunk, és visszaalapozzuk az életünket, akkor nagyon sokszor ugyanezt mondjuk. Azok a nehéz tapasztalatok végül is hasznosak és szükségesek voltak. Ennek az Istenhez megérkezett gyermeknek, aki a Zsoltárt írja, sejthető, hogy Dávid, de nem biztos, visszafele nézve hála és dicséret van a lelkében. Azt mondja, hogy reát támaszkodom születésem óta anyám méhétől. Te vontál ki engem, és róla szól a dicséretem szüntelen. Ha csak az embereket nézzük, ez a hálás visszatekintés persze nem könnyű, mert látjuk a hibákat is, de ha Istennel nézünk tehát visszafele, akkor könnyebb lesz, más színben fogom látni a múltamat is, a hála és az öröm felől. Hogyan sikerül ez? Hát azt mondja Dávid, hogy reád támaszkodom, vagyis ha nem Istenbe kapaszkodok bele, akkor ugye könnyen elesek. Hibázok, a bajok elbotlasztanak, összetörök, amikor elesek. Ha nincs mellettem Isten, akire reá támaszkodhatok, akkor igenis a bajok káromra vannak. De ha nálamnál erősebb Isten szülőmbe támaszkodok, vagy kapaszkodok, mint ahogy a gyermek is a szülei kezébe kapaszkodva indul el az életben, éppen azt éli át, hogy amikor nagyon nehéz, nem a földön marad, hanem ölbe veszik, vagy hátukra veszik, vagy netán a nyakukba veszik, akik erősek. Vagy ha elbotlottunk, akkor felhúznak, mert fel tudok állni, erőt kapok attól, aki erősebb, akire támaszkodhatok. Vajon tényleg Istenre támaszkodó emberek vagyunk? És az a jó hír, hogy nem vagyunk egyedül ebben a támaszkodásban, mert hogy is van az a földi példánkból, tudjuk, hogy a szülő azért erősebben szokta fogni a gyermekek kezét, mert tudjuk, hogy ki szokott csúszni az a kis kezecske, éppen ezért én vagyok az, aki igaziból tartom. Hát nem ugyanezt teszi Isten is velünk, hogy ő az, aki jobban fog és tart, és pontosan erről vall ez a Zsoltár, hogyha nem Isten lett volna, aki születésem előttől kezdve őriz, tart, bátorít, fog és véd, akkor én most nem lennék itt. Ezt én is elmondhatom ugyanígy személyesen. És gondolom mindnyájan ti is, hogyha visszalapozzátok az életeteket. És az, ami gyönyörű ebben a 74. Zsoltárban, hogy ez a valószínűleg életed delén, vagy azon túl levő hívő ember nem csak gyermekkorában látja Isten jó és segítő jelenlétét, hanem most egy olyan hasznos öregkorért imádkozik, amiben gyermekeinek, unokáinak és későbbi utódainak ezt az Isten segítő, gyógyító életet újra egyensúlyba hozó jelenlétét tudja felmutatni, vagy szeretné felmutatni, mint élő példa, és ezért olyan fontos és jó dolog, még ha bukdácsolva is, de Isten kezét fogó szülőnek lenni, mert akkor mi leszünk a példa, hogy nicsak édesanyám és édesapám is, amikor nehéz volt, akkor Isten kezét fogta meg, hozzá fohászkodott, tőle kért segítséget, ha néha el is bizonytalanodott, de láttuk, ahogyan újra feltápászkodik, ugye Isten kezét fogva. Ezért imádkozik, hogy vénsége még megőszülőise még se hagyja el engem, hogy hirdessem karodat, ugye azt az erőset megtartót, e nemzetségnek és minden következendőnek nagy tetteidet. Nem mindig sikerül anyaként, apaként jó példák lennünk, de lehetünk abban példák, hogy magunkon túlmutatunk Istenre. A figyelmet rólam
áttenni Istenre. Egyébként ugye mi reformátusok állandóan szoktuk ismételgetni, hogy soli Deo gloria, vagyis egyedül Isteni a dicsőség, egy ugye reformátori alaptétel, vagyis hogy Isten fontosabb, mint én az ember. És tulajdonképpen egy mondatban talán az egész igehirdetésnek ez lehetne az összefoglalója, hogy Isten fontosabb, mint én, az ember, a szülő. Mert ő, aki engem világra segít, ő segített, bátorított, vezetett, ő tartott meg, hogy eljussak ide a mai napig, ő adott nekem szülőket, gondoskodókat, ő gondoskodott arról, hogy hitre vezessen. Ha ő nincs, akkor én nyilván nem vagyok. És ezért olyan fontos, hogy tovább mutassak magamon, hogy nem magamat mutogassam, és minden szülő egy idő után utálatossá vagy nehézé válik, amikor mindig magát mutatja, hogy ő mennyit dolgozott, hogy ő mennyit fáradt, hogy ő mennyi áldozatot vállalt, hogy ő mennyit szenvedett, és így tovább. Sokkal kellemesebb ugye az a szülő, az az édesapa és édesanyja, amelyik magántúl Istenre tud mutatni. És ez az, amit tehetünk, és amit tennünk is kell. Nem elhallgatni, hanem elmondani, és megmutatni, mint ahogy ez a régi szülő is tette, hogy Isten nagyobb, több, jobb nálunknál, és mindennél, amit mi egymásnak nyújthatunk, mint szülő és gyermek. Így cselekedjünk, így éljünk. Amen. Válaszoljunk az ígére a 393. énekünknek az első és második verseivel. 393. énekünk így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen.

Áldott legyen Isten, aki meghallgatott minket. Amen. Áldott légy, mennyei édesatyánk, hogy minden földi jónál te jobb vagy. És köszönjük neked azt, hogy a legjobbat, Jézus Krisztust küldted közel hozzánk, hogy mindenkinek, aki néha úgy érzi, hogy már nem bírja, hogy elesik, hogy kifogy a türelem, a szeretet a szívéből, Jézustól és az ő áldott szent lelkén keresztül élete újra megtelhessen. Azokkal a mennyei kincsekkel, ami életünket igazán hitelessé, jóvá teheti. Köszönjük neked a legnagyobb mennyei áldást. Urunk, áldunk kegyelmedért és atyai szeretetedért, amivel bennünket újra és újra gyermekeidnek szólítasz, tekintesz. Köszönjük, hogy érettünk, jöttél, életedet áldoztad, hogy a mi hibáinkat és bűneinket kereszteden, Urunk Jézus, bocsánattá, kegyelemmé változtattad át. Áldott légy ezért, az érthetetlen csodáért. Ahogyan a te kezedben az is, ami rossz, átformálódik, és így hozzuk eléd a mi életünket, hogy te formáld át és alakítsad a te akaratod szerint, és segíts bennünket, hogy mindnyájan szülők és gyermekek a te engedelmes akaratod szerint alakuló, formálódó gyermekeid lehessünk. És köszönjük neked azt is, hogy te mindent megtettél azért, hogy mi együtt lehessünk itt, ezen a földön együtt, abban, ahogyan téged szeretünk, a legjobbnak tartunk, ahogyan téged követni akarunk, és azokat a dolgokat, mennyei jó dolgokat, amiket idehoztál, használni akarjuk az életünkben. Segíts erre bennünket, gyermekként, szülőként egyaránt, hogy megteremjük a megtérés gyümölcseit. Szeretnénk neked megköszönni azokat, akiket az elmúlt években mellénk rendeltél. Elsősorban a mi szüleinket. Mindazt, amit rajtuk keresztül kaptunk. Áldott légy! Azokért az időszakokért is, amelyeket nehezen fogadtunk el, és köszönjük, hogy azokban is a te kegyelmed rejtőzött. Imádkozunk azért is, hogy ha sokszor fellázadtunk, és emiatt rossz útra tértünk, Urunk, kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, és segíts egyenes utakon járnunk a tieiden. Köszönjük neked a te gondviselésedet, amit annyiszor megtapasztalhattunk embertársainkon, szüleinken, rokonainkon keresztül is. Áldott légy ezekért. És imádkozunk a gyermekekért, a gyermekeinkért, hogy a te oltalmazó, segítő, védő karodat, jelenlétedet megtapasztalhassák. Hogy amikor nagyon függetlenek akarnak lenni, akkor is ott maradjanak a te kezedben, hiszen te velük vagy akkor is, ahol mi nem lehetünk jelen szülőkként. És köszönjük, hogy a te hatalmad elég arra, hogy megtartsa őket. Imádkozunk, hogy legyen erejük nemet mondani arra sokféle kísértésre és választási lehetőségre, ami nem tőled való, vagy számukra nem építő. Adj nekik világosságot, szent lelked világosságát, és segítsd őket, hogy téged kérdezve,
találják meg életükben az igaz utat. Hálát adunk neked azért is, hogy megvan a reménységünk, hogy együtt leszünk a te otthonodban, és nyitva áll számunkra a te mennyei hajlékod. Segíts, Urunk, hogy mindnyájan, az egész családunk, szeretteink, rokonaink, és azok, akik általad testvéreink, ott lehessünk. Ezért bátoríts mindenkit, aki megismert téged, lát téged, hogy vénségünkig, megőszülésünkig is rólad szóljon a mi bizonyságtételünk, hogy rád tudjunk mutatni mindnyájan. Add meg ezt a kegyelmet nekünk, gyülekezetünknek. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

Hirdetem a gyülekezetnek, hogy Isten tiszteleteinket továbbra is honlapunkon, vagy Facebook oldalunkon és az Agnus Rádióban lehet követni. A reggel 8 órai templomi áhítatáink helyett az Agnus Rádióban reggel 6 óra 10 és 7 óra 10 után közvetített áhítatot hallgassuk meg. Jövő héten is szerdán este 6 órától közvetítünk imaórát, aki teheti, kapcsolódjon be az imaközösségbe így is. Csütörtökön és szombaton áhítatot teszünk közzé, melyet a Facebook oldalon és a honlapunkon lehet meghallgatni. Vasárnap délelőtt 10 órakor élőben közvetítünk istentiszteletet Facebook oldalunkról. Ugyanitt a vasárnapi istentisztelet után gyermekek számára vasárnapi iskolás foglalkozásunkat tesszük közzé. Ennek segítségével a családnak megfelelő időben, kérjük, hogy a család megfelelő időben tartsa meg a gyermekeknek a vallásórát. A vasárnapi igehirdetéseinket pedig továbbra is meg lehet hallgatni a kétágú.ro honlapon. A mindennapi déli harangszó idején szálljunk néhány percet az elcsendesedésre, Isten igéjének az elolvasására és a közös imádságra. Isten gondviselő szeretetében bízva imádkozzunk a járvány miatt szenvedőkért, nehéz helyzetben segítő szolgálatot végzőkért és egymásért. Akiknek nincs internetes kapcsolatuk odahaza, azok az Agnus Rádióban a reggeli áhítatokon kívül minden nap a reggeli és déli műsorokban több alkalommal hallgathatnak egyházi műsort és istentiszteletet, áhítatot a 88,3-as frekvencián az Agnus Rádió egyházunk rádiója. Ajánljuk ezt a lehetőséget mindenkinek és az idősebbeknek, akiknek pedig nehéz még a rádiót is a megfelelő frekvenciára behangolni, azoknak segítsünk ebben. Volt, aki kérdezte, hogy miként tehet Persejbe, vagy egyház fenntartó járulékát hogyan rendezheti. A honlapunkon található számlára lehet ezt átutalni, amire tüntessük fel ennek a célját. Másik lehetőség, hogy otthon készítsünk erre egy Persejt, és amikor el lehet majd jönni a templomba, akkor annak a tartalmát hozzuk magunkkal. Hirdettük már többször is, hogy megüresedett gyülekezetünk gondozói állása, amennyiben valakit ez érdekel, szeretne jelentkezni, a kétágú templom elérhetőségein érdeklődhet. A 412. énekkel adjunk hálát Istennek a 412. énekünknek, mint három versét énekelve, jöjj, mondjunk hálaszót!

Valljuk meg hitünket az apostoli hitvallással. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Felment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A 25. Zsoltárt énekelve kérjük Isten vezetését, a 25. Zsoltárnak első 4 versét énekeljük, szívemet hozzád emelem.

Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt, ne hagyjon el bennünket és ne vessen el magától. Hajlítsa magához szívünket, hogy mindig az ő útain járjunk, és megtartsuk parancsolatait, rendelkezéseit, végzéseit, melyet őseinknek parancsolt. Amen.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják hírenk először címszavakban. 24 órán belül a második drónt lőtték le Romániában. A magyar kormány folytatja az Erdély Magyar Felsőoktatási Intézmények támogatását. Javultak a költségvetési mutatók, a GDP 2%-ára mérséklődött a deficit. Tízezreket kényszerítettek menekülésre vagy bezárkózásra a spanyolországi erdőtüzek. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. Szombat reggel újabb drónt lőttek le a Tulcsa megye és Szent György településtől 10 kilométerre, jelentette be Nikó Sordán a Facebookon. Az incidens kevesebb, mint 24 órával azután történt, hogy Buzeó megyében is megsemmisítettek egy drónt. Ma reggel 8:30 újabb drónt lőttek le a román légtérben a Dunadeltában található Szent György településtől 10 kilométerre nyugatra. A drónt egy román pilóta semmisítette meg egy F-16-os vadászgéppel, közölte Nikó Sordán. Folytatódik a magyar kormány támogatása, számolt be a három főerdélyi magyar felsőoktatási intézményt tömörítő pro bono publico konzorcium csütörtöki budapesti tárgyalásainak eredményeiről a Sapientia, Erdély Magyar Tudományegyetem. A péntek délutáni közlemény szerint július 23-án Budapesten fogadta a pro bono publico konzorcium igazgatótanácsát Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium vezetője. A találkozón a konzorciumot Tonk Márton rektor és Farkas Csaba rektor helyettes, Pálfi József rektor, valamint Kovács Sándor rektor képviselték. Tar Zoltán megerősítette, hogy Magyarország kormánya a jövőben is támogatja az Erdély Magyar Felsőoktatási Intézményeket. Románia GDP arányos költségvetési hiánya 2%-ra mérséklődött az idei első 6 hónapban. A tavalyi első fél évben jegyzett 3,64%-hoz képest, közölte pénteken a pénzügyminisztérium. Nominális értéken az egy évvel korábbi 69,80 milliárd lejről közel 28,8 milliárd lejjel 41,3 milliárd lejre csökkent a deficit, ami azt jelzi, hogy a költségvetési konszolidáció továbbra is a tervek szerint halad, hangsúlyozták a tárca közleményében, amelyet az Ager Press ismertetett. Az államháztartás bevételei 2026 első 6 hónapjában elérték a 340

0: kormány megbízottja az oltást koordináló testület legújabb ülését követően elmondta, nem kizárható, hogy további evakuálásokat kell majd elrendelni a következő órákban. Az előzetes becslések szerint már több mint 15 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Több lakóház is megsemmisült. Carlos Novillo, a madridi tartománybelügyi tanácsosa beszámolt arról, hogy a tűz maximális intenzitással tombol és meghaladja az oltási kapacitásokat, írja az MTI. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59-bani és 100 magyar forint 1 lej 44-bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk, a nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 10 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Árváknak atya, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. 68. Zsoltár 6. és 7. verse.

Áldott az Isten, a mi urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, első részének harmadik verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Credo.
4: A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Pál apostol Timóteushoz írt második levél első fejezetének 15-től 18-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Molnár Virág, a magyarországi mezőkovácsháza és nagybánhegyesi református egyházközségek lelkipásztorának szolgálatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából a Szabad című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm valamennyiüket, Molnár Virág lelkész vagyok, Mezőkovács háza és Nagybáhegyes gyülekezeteiben szolgálok. Isten igéjét olvasom, úgy, amint írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelének első fejezetében, a 15. verstől kezdődően, a 18. versig levő igeszakaszban a következőképpen. Tudod, hogy az Ázsiában lévők mind elfordultak tőlem, köztük Figelosz és Hermogenész is. Az Úr legyen könyörületes Onéziforosz háza népe iránt, mert sokszor felüdített engem, és nem szégyelte bilincseimet. Sőt, amikor Rómában volt, buzgón keresett engem, és meg is talált. Adja meg neki az Úr, hogy irgalmat találjon nála azon a napon, és hogy milyen nagy szolgálatokat tett Efézusban, azt te tudod a legjobban. Amen. Kedves testvérek, a mi gyülekezetünknek vannak börtönt viselt tagjai. Két középkorú férfi, akik fiatal emberként olyan cselekedeteket követtek el, amiért letöltendő börtönbüntetés járt. Amikor eljönnek Isten tiszteletre, természetesen őket is örömmel fogadjuk, hiszen gyülekezetünknek ugyanolyan tagjai, mint bárki más. De nem volt ez mindig így. Főként az egyikük esetében, akinek az édesanyja gyermekkora óta gyülekezeti tagunk. Ezt az édesanyát nagyon sok bántás érte azokban az években, amikor a fia börtönbe volt. A találgatások, a rosszindulatú pletykák, a beszólások, a háta mögötti összesúgások miatt nagyon sokat szenvedett. Nem tagadta a fia bűnösségét, nem állította be ártatlannak, de az együttérzés apró jelei nagyon hiányoztak neki. Már az is jó lett volna, ha legalább nem szól senki semmit, mintsem, hogy bántják, és olyanok, akiknek a gyermeke még azelőtt állt, hogy az övéhez hasonló helyzetbe eshetnének. Ennek a levélnek a keletkezése idején, bár Pál apostol ártatlanul volt börtönben, mégis nagyon sokan szégyelték azt, hogy ismerik. Ahogyan írta, elfordultak tőle, mert senki nem akart egy börtönviselt emberrel kapcsolatban állni. Ezek az elfordulások rendkívül szomorúak, mintha elfelejtették volna az Ázsiában élő keresztények, amit korábban az apostoltól tanultak, hogy nincs különbség, mivel mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Hányszor felejtjük el ezt mi is? Elítélünk, megítélünk másokat. Elfordulunk egyesektől, mert véleményünk szerint vétkeket hordoznak. De mielőtt szólnánk, emlékezzünk. Emlékezzünk az apostoli tanításra, majd Onéziforosz példáján felbuzdulva merjünk szólni és cselekedni. Aki bátran tudott hűséget tanúsítani Pál apostol iránt. Nem azzal törődött, hogy mások mit mondanak, hanem arra visszatekintve, amit Pál tett érte, és az Úrra tekintve az ő vezetését kérve kereste meg az apostolt Rómában, és annak ellenére, hogy méltatlan körülmények között találta az Isten emberét, ő nem ijedt meg, hanem tette, amit kellett. Ott akkor és úgy közvetítette Isten szeretetét, ahogyan akkor arra szükség volt. Onéziforosz a hűség, a tettekben megnyilvánuló hit példája, aki által mi magunk is megtanulhatunk, ha más nem is tudunk éppen tenni, de legalább egy jó szót szólni és így vigasztalni. Adjon nekünk erőt az Úr,
hogy 21. századi onéziforoszokként meg tudjunk állni hitben, szeretetben, hogy életünk és szolgálatunk jó példája legyen a keresztény életnek. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovácsháza és Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk. A Pál apostol Timoteushoz írt második levele első fejezetének 15-től 18-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Szabad című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Szabad. Istenem, dühös vagyok. Nagyon. Rád és az életre, hogy elvette tőlem őt. És rá, hogy elhagyott. És magamra. Istenem, nem mehet ez így tovább, tomboló dühöm szorításában. Szabad ezt, dühömet kiönteni rád? Kétségeim, kérdéseim közt őrlődve nehezen hallom meg szabad. Igen, szabad. Én ajándékoztam neked a dühöt, mert néha szükséged van rá. Életedet segíti. Szabad dühöngened, szomorúnak lenned és kimerültnek. Köszönöm, Istenem. Dühöm s szabad jót tesz nekem. Ámen.

Hallgasd meg, Istenem, panaszkodó szavamat, óvd meg életemet, mert ellenség rettent. A 64. Zsoltár 2. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Szabad című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiók munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét a viszont hallásra, békesség Istentől.

1948. július 25-én született Szekszárdon Baka István, magyar költő, műfordító. 1995. szeptember 20-án hunyt el Szegeden. A Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja. Baka István, Székelyek. Évszázadok kalászaiból kipergő népek sorsa sorsunk. Ringunk a szél bölcső dalában. Holnap ki tudja már, ki voltunk. Asszonyaink párnára ingre mentik a szűkülő hazát. Vásznaikon az elkasszált rét nékünk pompázik tovább. Űzhetnek. Minket jégveréssel szögezette földhöz az Úr. Hol sírok kopjafái vívnak, miértünk halhatatlanul. Szövetkezünk, hogy megmaradjunk. Oltár az asszonyok öle. Átlobban öleléseinken Isten teremtő gyönyöre. Ringunk a szél bölcső dalában. Már borzolódnak a füvek. Villámlik. Martalóc vigyorba rándulnak.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Hogyan bánt el Rumcájsz a felső patak molnárjával? Úgy egy héttel azután, hogy Rumcájsz visszatért az Elbától, egy ebédnél elgondolkodva meregette a levest a kanalával. Aztán hirtelen a homlokára csapott, hogy csak úgy csattant. Ó, amíg a vízimanóval törődtem, majdnem megfeledkeztem szegény őrlőkről, akik a felső malomba járnak lisztet őrölni, mondta Mankának. Be sem fejezte, a hétszeres leves második adagját már ment is. Bandukolt a patak mentén a felső malomhoz, és azt forgatta a fejében, mit tegyen a molnárral, aki minden őrlőtől elveszi a termény felét. De csak nem jutott az eszébe semmi használható. Tűzött a nap. Rumcájsz megszomjazott, levette a kalapját, vizet merített. Ídni akart, de hangot hallott a kalapjából.
2: Nézd meg jobban, hogy mit iszol?
1: Rumcájsz belenézett a kalapba, egy kis zöld béka úszott benne. Rumcájsz kihalászta. A béka a hátára pördült, és vöcsök vízimanóvá változott.
3: Amerre lépek, beléd botlok,
1: mondta neki Rumcájsz. Köszönöm, Rumcájsz, hogy nem nyeltél el a sivány hasadba, vágta rá a vízimanó. Még végig se mondta. Keresztbe tette két ujját, és rámutatott a vízre. Kisvártatva egy öreg verkli himbálózott feléjük a hullámokon. A jutalom, Rumcájsz, ide úszott hozzád, mondta a vízimanó, majd beugrott a mélybe, és eltűnt. Rumcájsz kihalászta a verklit. Ide-oda forgatta, és a fejét csóválta.
3: Hát ezzel jól megmutalmazott a vöcsök, hiszen egy zsiványnak ez nem ajándék.
1: Kisvártatva Manka beérte Rumcájszt. Kőtálon hozta neki a sült foglyot.
4: Még a leves sem etted meg rendesen,
1: sopánkodott. Ilyen ritka finomságot készítek neked, te pedig a patok partján játszol valami vacakkal. De azután közelebbről megnézte azt a vacakot, és megtetszett neki.
4: Tudod mit, Rumcájsz, játszom rajta egy kicsit, hogy jobban essen a hús.
1: Rumcájsz letörte a sült szárnyát, és nekilátott. Manka megtekerte a verki kurbliát, de a doboz csak nyikorgott, nem zenélt.
4: Talán fotítva kell tekerni,
1: jegyezte meg Manka, és úgy is megpróbálta. A zenedoboz felsóhajtott. Különös zene jött ki belőle, és még különösebb dolgok történtek. Rumcájsz sült fogja elhalványult. Teljesen nyers lett, tolla nőtt, belecsípett Rumcájsz ujjába, és elszökött a bozótba.
3: Ha, a vízimanó megtréfált bennünket,
1: nevetett fel Rumcájsz.
3: Rakd be Manka a verkit a barlangba, jó lesz szórakozni.
1: Manka hazavitte a verkit, Rumcájsz pedig tovább indult a felső malomhoz. Ekkor azonban a patakvölgyi kománek közeledett a parton. Üres zsák lógott a hátán, és mégis lihegett.
3: Miért sóhajtozol, ha üres a hátadon a zsák?
1: Kérdezte tőle Rumcájsz.
3: Hát éppen azért, mert üres.
1: Felelte Komanek.
3: Az előbb még tele volt búzával.
1: Felelte Komanek.
3: Az előbb még tele volt búzával. Vittem őrölni a felső molnárhoz, és elvette tőlem.
1: Rumcájsznak olyan

0: ki az üres zsákot. Ebből a zsákból elvetted a patakvölgyi komának búzáját, úgyhogy tedd szépen vissza. A Molnár páváskodva rápillantott. Ezt mindenki mondhatja. Hát ide figyelj, mondta Rumcájsz. Elkapta a forgó malomkereket, és nagy rumcájszos erejével megállította.
1: Így.
0: És amíg vissza nem adott kománeknek a búzát, nem őrölsz egy szemet se. A Molnár végighallgatta, majd így szólt. Bizony, hogy el fogod te engedni azt a kereket.
1: Nem fogom elengedni.
0: De elengeded. Jelentette ki a Molnár, és a malom erkélyére hívta a lányát. Szép lány volt. Fehér liszten, piros almán nevelkedett. Neki támaszkodott az oszlopnak, és rámosolygott Rumcájszra. És csak mosolygott és mosolygott. Rumcájsz megpróbált másfelé nézni, de a lány oda vonzotta a tekintetét. A malomkerék kicsúszott Rumcájsz kezéből, és Rumcájsz felsóhajtott. Elvesztettem. Ez alatt Manka a barlang előtt üldögélt, és az ajándék zenedoboz rézszegecseit fényesítette. Egyszer csak a forrásból előugrott egy zöld béka, és azt mondta.
2: Gyerünk, igyekezz a verklivel a felső malomhoz.
3: És miért?
2: Siess!
0: Manka felkapta a dobozt, és szaladt. A malomhoz élve láttam, hogy mi történt.
3: Szóval ezt műveltétek az én rumcájszommal?
0: Kiáltotta. Ölbevette a verklit, és elkezdte visszafelé forgatni. Ismét különös dolgok történtek. Hirtelen minden visszafelé ment. A liszt kiszóródott a zsákokból, maggá változott. A mag visszakerült a földbe, és így ment ez szép sorjában. Amikor a malom udvarán már csak egyetlen zsák maradt, Rumcájsz felkiáltott.
1: Manka, elég!
0: Manka megállította a verklit. Rumcájsz a hátára vette a teli zsákot, és elvitte a patakhoz a patakvölgyi kománeknek. A Molnár kiállt az erkére, és megfenyegette Rumcájsz, csak úgy hullott a liszt az inge ujjából.
1: Most már, Rumcájsz, hamar véget érnek a zsívánságaid, úgy hírlik, hogy a herceg panaszt tett rád Bécsben, és a császár megharagudott rád.
0: De Rumcájsz olyan jót mulatott azon, hogy a malomban minden visszafelé forgott, hogy nem hallotta meg a második fenyegetést sem.

0: vegyél, na!
1: De hiába Timót, nem eszik a Tinót, megunta ezt Timót, és eladta.

kérdik tőlem, mi az, ami jó? Elmondom, figyelj, csak néhány szó. Amit elé tesz az élet, azt fogadd el, de senkitől semmit ne várj el. Tudod az örök, a hip-hop, a lelkesedés, csak te tudod mindezt, ez nem kérdés. A lelket kövesd, és semmi mást, így lesz az élet.

Gyönyörűbb Budapest soha nem volt talán. A vén tabán már csupa virág, a fény tovaszál. Színes álmok taván sohasem volt még szebb világ.

Járt-e fenn a halász bástyán, mikor már a nap lement? Esti csókját takarta árnyával a parlament. Tudja, hogy éjszak egy árkád mélyen mi sötét? Mit tud Pestről, aki mindezt nem próbálta még?

egy édes kis hely Budán, csak szerelmes járat csupán. Nagy fák alatt, kis padok, ragyognak a csillagok. Volt egy siker, nagy tapsvihar, onnan indult sok-sok nyári dal. Mit hajnalban Pestre vitt az alagút, másnap már mindenki így.

imádkozom most ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegy és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így áld meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

0: yes, yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you, everybody together, always. Yes. Sziasztok, köszönjük, hogy itt voltatok, hello.
1: Gyógyegér.
0: Nem, hogy azt mondta, hogy letörled, amiket most rámondtam. Annyira jó, kimegyek meghallgatni.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugároznak.